0: útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása, már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak ismét, elhoztam a vétel között kulturális aktualitásit, és estéről estére mondom, hogy igyekszem olyan alkotókkal beszélgetni, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre is. Hát ezt a felkonfot Benedek Fi Katalin már jó párszor meghallgatta itt a Sláger FM-en, de azt gondolom, hogy aki a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett prima díjas énekművész, az nagyon is tud hatással lenni a kulturális életünkre. Örülök neked, rég láttam.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek, és öröm újra itt lenni, beszélgetni
0: vele. Mindig jó a találkozás.
1: Hát mindig örülünk ezt egymásnak. Abszolút. Mi szeretjük egymást. Szeretünk beszélgetni.
0: Hát de a művészetedet szeretjük a legjobban egyébként, most a hallgatókat is beleértve. És mindig örülünk, amikor Budapesten vagy, hát hiszen te mostanában azért a legtöbbet Debrecenben töltöd művészként, hiszen oda tartozol, az ottani színházhoz, innen csókoltatjuk őket, a debrecenieket is.
1: Átadom ma.
0: De hát a Budapestet sem hanyagolod.
1: Hát nyilván, mert szoktam mondani, hogy több laki vagyok, és időközönként kérdezték, hogy hol lehet velem találkozni, és mindig azt mondom, hogy az M3-as vonalán valahol. Okay. Mert ugye Budapest a bázis, közben Mátra-Derecskén is sokan vagyunk, de hát ott van ugye Debrecen, a Csokonai Nemzeti Színház, aminek társulati tagja vagyok, nagy örömmel, most már a második évadomat kezdtem. Szóval pezseg az élet, de nekem nagyon-nagyon fontos Budapest, és azért időre-időre visszajárok, koncerteket csinálok, de azon kívül persze az országba is jövök, megyek mindenfele, könyvbemutatókat
0: tartottam. Látom, én rendszeresen követem
1: amiket csinálsz. Költészet napja alkalmából gyerekeknek is ugye továbbra is vannak különböző beavató előadások, szóval, de Budapest, Budapest azért Budapest, én nagyon szeretem Budapestet.
0: Hát meg itt van az egyik otthonod.
1: Így van. Otthonról, haza, hazulról,
0: itt is
1: haza.
0: Megmaradt a bázis.
1: Teljes
0: szerencsére. És leszel is, ugye? Láthat is majd.
1: Így van.
0: Közönség.
1: Április 30-án lesz egy nagyszabású koncertünk, Klasszikusok könnyedén címmel, a Szent Angyalok templomába este 6 órától, úgyhogy mindenkit várunk nagyon-nagyon nagy szeretettel.
0: Azért egy templomban énekelni, az, hát annak a dimenziójáról mesélj, kérlek. Nem ez lesz az első.
1: Én imádok templomba énekelni. Nagyon érdekes, mert református létemre szerintem rengeteg katolikus templomba éneklek. Hát ugye az összes oratórium azért inkább a katolikus Igen. templomokba való. Egyszer Bőte Csaba atya mondta nekem, azt nagyon sok fele voltam, meg énekeltem vele, és egyszer bemutatott valakinek, és azt mondta, hogy drága barátom, bemutatok neked egy csodálatos énekesnőt, Székelyföld pacsirtáját. Uh-huh. Egy hibája van csak, református az Isten adta. De ettől függetlenül tényleg azt gondolom, hogy a világban számos helyen voltam, nagyon sok koncerteket énekeltem, nagyon sok templomba. De a Szent Angyalok temploma nekem igazából különleges helyet foglal el a szívembe. Egyrészt ott nagyon sokszor voltam, van egy olyan közösség, akihez úgy tartozom, lelkileg is. Uh-huh. Ott volt az esküvőnk ráadásul, a sok közül az egyik, a budapesti esküvőnk, az tulajdonképpen a Szent Angyalok templomába ott adtak össze bennünket. Ugye volt egy református esküvőnk is, Nagygalom-falván, és a katolikus esküvőnk tulajdonképpen itt a Szent Angyalokba volt, és én oda hazamegyek, tehát az
0: hát
1: a közösség.
0: Így megértem.
1: És nagyon szeretek ott lenni, nyilván ha tehetem, akkor a nagyobb ünnepekkor, ha itt vagyok Budapesten, akkor ahhoz a közösséghez megyünk. Abszolút, hazamegyek.
0: De mesélj, kérlek, ennek a kulisszatitkairól. Tehát ilyenkor például egy templomban van hangosítás, vagy nem kell?
1: Nem. Igazából...
0: Mert beénekled a teret.
1: Hát gyönyörű az egész akusztika, főleg a Szent Angyalok templom az egy csodálatos hely is, ugye egy modernebb templomról beszélünk. Gyönyörű, a templom is gyönyörű, abszolút fantasztikus az akusztika. Akkor szokott, illetve a hangosítás amiatt van, tehát nem a hangunkat hangosítják, úgymond kell közönség fele, hanem az is szoktak feltenni mikrofonokat, mert általában ezt fel szokta venni az Apostol TV, legalább 3 kamerával, és akkor ugye ez nekik kell a hasznos hang, és akkor emiatt tulajdonképpen nekik, de ez kifele úgymond ez nem hallatszik, külön ez a kamerák miatt van.
0: Az egyik pályatársad a minap mondta, hogy az ő színházukban például nincs is hangosítás, hogyha énekelnek. Nálatok hogy van ez?
1: Hát attól függ, ugye, hogy mit éneklünk. Érdekes, hogy igen, persze a műzikeleket ugye azt hangosítják, hiszen igen. ott maga a zene az alap is hangosítva van legtöbbször.
0: Az operát nem?
1: Az operát az sosem. Sőt, képzeld, annak idején Veronában voltam, hát az, ha jól tudom, akkor egy 50 ezres történés, és ott sem. Annyira jó az akusztikai, nem kell hangosítani, zseniális. Aztán,
0: na látod, ezért jó, hogy beszélgetünk ilyenekről, nem is gondoltam volna.
1: És érdekes, mert hát általában az operettet sem hangosítják jobb helyeken sehol, viszont ugye az operett színházban az utóbbi években, vagy az utóbbi 15-20 évben úgy éreztem, vagy úgy láttam folyamatosan, hogy az operetteket is behangosítják. Valószínű akusztika miatt lehet, hogy nem annyira szerencsés az akusztikai tér az átépítés miatt ugye az operettszínházban. Igazából például mi, amikor most csináltuk a János Vitézt, ami ugye egy daljáték, tehát próza is van benne, tehát ugyan klasszikus uh-huh. zenei hangzás van, és az sem volt behangosítva. De hát a Marica grófnőt például a Kolozsvári Magyar Operában is énekeltem, ami egy több mint azt hiszem 1000 fős a tér, tehát, uh-huh. és, tehát egy nagy tér, nagy zenekar, nagy színpad, és ott sincsen behangosítva, de hát az abszolút predesztinál arra is, hogy hát igen, tessék dolgozni rendesen, jobban előrehozni a hangot, jobban támasztani, úgy beszélni, hogy a nem tudom, a 20-valahányadik sorba is hallatszódjon az. Én nagyon szeretek egyébként így énekelni, a hangosítás nélkül, mert sokkal jobban beáll a test valahogy. Uh-huh. Mert ugye azt mondja az ember, hogy a testem az maga a hangszer, igen. és hát a hangszeremmel, a saját hangszeremmel dolgozom, és nagyon sokszor, amikor mikrofonnal éneklek, és utána vissza kell állni egy ilyen történetre, hogy nincs hangosítás, akkor hirtelen úgy megijed az ember, hiszen máshogy hallja magát teljesen. Uh-huh. És akkor, úristen, nincs elég hangom, hiszen ugye a mikrofon az nagyon sok mindenben úgymond segít, de nagyon sokszor becsapós is, mert egy felerősített hangot hallok, és nem a saját hangszeremnek uh-huh. a hangját. Tehát igen, ez egy érdekes játék.
0: Hát meg izgalmas. Izgalmas is. Az meg pláne izgalmas, hogy azért te minden rezdüléseddel tényleg a magyar kultúrát szolgálod. Most nem vagyunk olyan nagyon messze a költészet napjától sem, az is fontos volt neked így mindig. Van. De látod, most már itt műfajokban ugráltunk folyamatosan. Tulajdonképpen mindegy, hogy miben vagy, csak alkotás legyen?
1: Én nagyon szeretek találkozni az emberekkel. Igen, és mindig azt szoktam mondani, hogy az emberben valami mocorog, reméljük, hogy tehetség, és hogy az nem árt, hogyha ki tudja bontakoztatni magából. És ha a Jóisten megadta azt, hogy van hangom, tudok énekelni, van kommunikációs készségem, tudok beszélni az emberekhez, meg tudok fogalmazni olyan dolgokat, amit adott esetben lehet, hogy valaki szépen énekel, de nem biztos, hogy meg mer szólalni, nem tudom, több száz fős plénum előtt, akkor azt gondolom, hogy ezzel sáfárkodnom kell. Ha tudok operát énekelni, akkor abból igyekszem tehetségemhez képest a maximumot kihozni magamból. Tehát akár az operetre is ugyanez érvényes, de hát ugye ott van a könyvem, az Egy csipetnyi Erdély, amit ugye most a költészet napja környékén is több helyen volt meghívásom, és sikerült kicsit beszélgetni a könyvről, meg egyáltalán magáról a költészetről, és hát ott volt nekem a családba Kányádi Sándor nagybátyám, ugye Kossuth uh-huh. díjas prima, primissima díjas költő, és nekem nagyon fontos volt például az is, hogy eljutni ezekbe a közösségekbe, és Kányádi verseket mondani, mert manapság nem biztos, hogy olyan gyakran olvasunk verseket adott igen, esetben. Igen. És nekem ez is fontos, hiszen például a gyerekkoromban annak idején, ha valaki minimum 10 Kányádi verset nem tudott, az nem számított. Tehát, hogy az már az nem volt annyira menő.
0: Okay.
1: És hogy nagyon fontos, és közben éneklek, például itt a könyvbemutató kapcsán is ugye beszélek a könyvről, de nagyon sok Kányádi verset is elmondok, éneklek operát, operettet, és közben beszélgetek az emberekkel, és sztorizom olyan dolgokról, ami azt gondolom, hogy így a mindennapi életünket talán segíti.
0: Mennyi verset tudsz most fejből?
1: Sokat, így nem tudom, 45-50.
0: És nem kell újraolvasnod?
1: Olyan érdekes, képzeld el, van egy, nem, néha így átpörgetem az agyamon, hogy mikor éppen vezetek, és megyek le A-ból B-be, hogy ja, megvan, oké, jó, rendben. És ezeket érdekes gyerekkoromban tanultam meg, és annyira megmaradtak valahogy, és azáltal pont, hogy ha éppen egy olyan helyzet adódik, vagy egy olyan est van, nem feltétlenül csak a költészet napjáról beszélgetve, bármilyen est van, akkor én azért szoktam egy-egy verset elmondani. Uh-huh. Vagy ugyanúgy, ahogy szoktam egy-egy népdalt énekelni például, mert ez is valahogy hozzátartozik a kultúrámhoz.
0: Hát, és ugye, amikor most azt az időszakodat nézzük, hogy mindent elített, és tulajdonképpen nincs is időd megállni.
1: Hát érdekes,
0: és ezt talán mondtam is, amíg nem éltek a mikrofonok, hogyha meg nem ez lenne, akkor meg az lenne. Az egy más
1: Igen,
0: állapot,
1: hát ugye
0: ott volt. És nem biztos, hogy azt szeretnéd.
1: Igen, ott volt ugye a pandémia időszaka, na, erre így úgy mondjuk, abszolút, hát szerintem azt nem lehet kitörölni se az emberek fejéből. Tehát az kemény volt olyan szempontból, hogy az ember azt gondolta, jaj, de jó, végre pihenek, végre vittom, kitakarítok, végre olvasok még 3 könyvet, stb. De aztán egyszer csak ott volt egy ilyen légüres tér, és látod, milyen érdekes, hogy abban az időszakban ott se tudtam leülni, hanem akkor egyszer csak fogtam magam, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor írjunk egy könyvet. És ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy tehát, hogy kell az embernek, addig, amíg van ez a fajta kreativitás, vagy kíváncsiság, vagy érdeklődés a világ irányába, akkor talán a világ is addig kíváncsi ő rá. És ez egymásra hat.
0: És ez meg az alkotás iránti szenvedély, vagy a jó Isten tudja, hogy mi, de hogy ez mind benne van, az biztos.
1: Nagyon sok mindent szeretek, és sok mindent szeretek kipróbálni, és egyáltalán tehát valahol egy ilyen mérföldkő magam számára is, hogy képes vagyok-e még ezt is megcsinálni, vagy képes vagyok-e még erre is. És én nem tudom magamat elképzelni nyugdíjas néniként, aki csak úgy tehát ül és
0: kell,
1: kötöget.
0: Szerintem még most erre gondolni.
1: Hát de hogy nem, nincs ez benne valahogy az agyamban, mert egyszerre azt gondolom, hogy annyira a pörgők, annyira sok minden érdekel, annyira sok minden fele megyek, annyira, hál' Istennek, sok munkám is van, de sok olyan baráti közösség, ahol szeretettel várnak. De érdekes, hogy ettől függetlenül nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig egy-egy ilyen kemény időszak után, amikor ilyen nagyon pörgős időszak van, akkor biztos, hogy mindig van két, ha két napom, akkor kettő, de van, amikor csak 10 percem akár két történet között akár meditálni. Uh-huh. Tehát, hogy mindig próbálom megtalálni az origómat, uh-huh, hogyha kicsit ilyen nehéz időszak van, hogy hú, akkor most kikapcs, telefon, nincs se közösségi média, se rádió, se tévé, se semmi, akkor csak a természet van, mert hogy valahonnan töltekezni kell.
0: Hát töltekezni, és azt tölt föl.
1: Így van.
0: Abszolút.
1: De erre figyelek, erre tudatosan figyelek most már egy ideje, mert különben ezt nem lehetne bírni, ezt
0: hát
1: a tempót.
0: Kihívásokat is. Na, és aláveted magad ugyanígy a természetben.
1: Így van, hát mert hegyet mászok, ugye múlt évben megmásztuk a Nékoit, ami 2535, és akkor most a párom azt mondta, hogy hát akkor emeljük a tétet, és most nem tudom, hova készül, de azt mondta, hogy ilyen 3000 méter fölé, tehát 3500, azt mondta, meglepetés.
0: Na, hát látod, azért mondom, hogy itt minden van, de addig jó.
1: De így van, addig jó, addig és kihívás.
0: És legyen is. Tudsz-e, hát van-e rá idő, inkább akkor úgy kérdezem, megint közönségé válni, de a kultúra terén.
1: Persze.
0: Például te be tudsz ülni, van arra tényleg lehetőség közönségként előadásokra, másokat megnézni?
1: Most mivel például a Debrecenben voltam sokkal többet, ezért például igyekeztem, hogy a kollégáimat, amiben lehet, mindenben megnézzem. Uh-huh. És én abszolút közönségként tudok.
0: De akkor tudsz?
1: Abszolút, igen, abszolút. És nagyon tudok szurkolni nekik, és menni a darabbal, és ott pityeregni. Most éppen a Hegedűs a háztetőt néztem meg, és teljesen el voltam érzékenyülve, és ott pityogtam a nem tudom hányadik sorba. Szóval, hogy nekem ezek fontosak.
0: És ilyenkor nem az, hogy én mennyire másképp csinálnám ezt?
1: Nem. Nincs ez, mert ha nekem kell ott lennem, akkor én csinálom a magam dolgát, mindenki csinálja a maga dolgát, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Nem akarok én ilyen szempontból. Persze, ha valami olyasmit akarok látni, nézni, hogy adott esetben azt szeretném majd a későbbiekben is megcsinálni, vagy egy olyan szerepet, akkor persze az máshogy dolgozza fel az ember. De ilyenkor, amikor a kollégáimat nézem, akkor én akarom élvezni azt az előadást, szurkolni a kollégáimnak, hújogni, tapsolni nekik, szóval abszolút azt gondolom, hogy jó nézőközönség vagyok.
0: Ja, hát ez jó. Na, milyen
1: de és ez fontos, mert ott is kikapcsol az ember.
0: Az is egy töltődés?
1: Abszolút, és hagyja hatni az érzelmeire ezeket a dolgokat.
0: Hát te is azért dolgozol, a hatásért.
1: Így van.
0: És a felelősség, arról valószínűleg már beszélgettünk, de talán ide illik most, hogy mindaz, amit te a színpadról közvetítesz, akármilyen minőségedben, énekesként, színészként, íróként is, vagy éppen amikor szavalsz, az egy felelősség, mert nem tudhatod, hogy a klasszikusokat látták-e már, és lehet, hogy hozzád fogja kötni.
1: Így van, és ez tényleg úgymond, azt gondolom, hogy az embernek főleg egy ilyen ponton túl úgy kell élnie akarva akaratlanul, hogy ő valamilyen szinten példa. Uh-huh. És pont azáltal, hogy nagyon sokat dolgozom gyerekekkel, ugye a Dériné programon keresztül, meg a Kultáp programokon, ahol operabeavatókat viszünk iskolákba, sőt kisgyerekekkel is dolgozunk most már. Tehát ott nagyon-nagyon fontos, hogy mi annak a gyereknek az első benyomása, akár a színházról, arról, darról egyáltalán, hogy nekem nagyon fontos a közvetlenség, mindegy, hogy gimnazistákkal beszélgetek, vagy akár kisgyerekekhez megyek oda, és megfogom a kezüket, és akkor most nem tudom, egy kis dalocskát ott körbe táncolva előadunk. Szóval erre nagyon figyelek, és érdekes, mert a például gimnazisták körébe volt olyan, hogy mondtam, hogy és akkor nagyon sok szeretettel várlak benneteket majd a Debreceni Csokonai Színházba, és akkor egyszer csak megjelentek, hogy akkor jönnénk megnézni.
0: De jó.
1: És ez nagyon fontos, mert például voltak olyanok, akik előtte egyáltalán a színház fele sem mentek, mert hogy nem volt az ők világuk, vagy egyáltalán nem tudtak ebbe belekapcsolódni, és azáltal, hogy ugye elmentünk iskolákba, beszéltünk a színházról, játszottunk velük, hallották a hangomat, tehát volt mihez kötni, tehát volt egyfajta, ha így mondhatom, talán példa előttük,
0: igen.
1: És akkor innentől kezdve szépen kiöltöztek, és ők eljöttek megnézni például a János Vitézt. És akkor ott fotózkodtunk, és már akkor van egy élményük, és a következő előadásra megint visszajönnek. És ezt gondolom, hogy igen, ez a feladatunk, hogy így is terjeszteni a kultúrát, meg beszélgetni minél többet az emberekkel, és minél inkább bevonzani ebbe a fajta világba.
0: Na, egy kérdés erejéig csak az opera beavatókról, hogy például ott mivel próbáljátok megszerettetni a gyerekekkel az operát?
1: Olyan szempontból tehát kicsit próbáljuk a saját világukhoz levinni. Uh-huh. Például, hogy elkezdődik egy zenei, még nem tudják, hogy micsoda, például most éppen egy Mozart kis darab részletet hallanak, és akkor a reggeli rutint eljátszani, hogy mit tudom, hogy fölébred, de közben megy ez a kis Mozart a dalocska, vagy opera részlet, és akkor hogy ébredek föl, mit tudom, kapkodom a telefonom után, vagy csetelek, vagy fogatmosok, vagy stb. Tehát ilyen abszolút mindennapi történet, ami közel áll hozzá, és akkor beszélgetünk erről, hogy egyáltalán mit hallottak, hogyan, és akkor ezt eléneklem nekik. És akkor onnan már megint tovább tudunk beszélgetni adott történetről, vagy például Puccininak a Omio Babbino Caro, ugye a Janis Kikiből a Lauretta áriájára például egy ilyen kis úgymond pantomim játékot játszanak, hogy meghallják ugyanígy a zenét, és hogy nekik mit sugal ez a zene. Uh-huh. És akkor utána ugye eléneklem, meg tudják, hogy miről van szó, és akkor például ezt a sztorit el kell játszani. És abszolút teljesen szűzen olyan gyerekek, akik életükben színház láttak nagyon sokszor, de hogy már van mihez kapcsolódni, már van egy sztoriuk hozzá, mi is besegítünk természetesen akkor, hogyha nagyon jól működik ez az egész történet, akkor például szoktunk szinkronjátékot is játszani erre az egész történetre, szóval nagyon-nagyon szeretik, és abban a pillanatban megmarad a történet, megmarad a dallam, közben én is eléneklem még az áriát, és az is még egy plusz élmény nekik, és tényleg volt olyan, amikor ugye különböző osztályoknak szoktuk ezt csinálni, és az egyik alkalommal bejött hozzám egy fiatal ember, és mondta, hogy én nagyon köszönöm, mert voltam az ön óráján, de az én barátaim egy másik csoportban vannak, másik osztályban, és ők nem voltak. Úgy nagyon szépen megkérem, hogy énekeljen nekik is valamit, mert mi még ilyet nem hallottunk.
0: De jó.
1: És ott volt, nem tudom, 10-14 fiatal fiú, lány, azt hiszem talán 11-esek voltak, és akkor elénekeltem még az Omio Babbinót, elénekeltem a Francia Királylány dalát, elénekeltük közösen a Csitárit, és ez egy hihetetlen élmény, mert akkor tényleg ilyenkor mindig azt érzem, hogy van értelme, ezt abszolút, és az, hogy be tudjuk vonzani ezeket a fiatalokat. Tehát ez egy fantasztikus dolog.
0: Ez is az élmény része, amit átadsz nekik. Most felvetődött bennem egy kérdés, bár már majd lassan a vége felé járunk, viszont hogy az ember te mikor jöttél rá arra, hogy neked ez megy? Tehát, hogy te tudsz opera áriákat énekelni.
1: Hát ugye maga az éneklés az nagyon korán jött, tehát az már 3 évesen volt.
0: Na, de hát
1: és az éneklés úgy benne volt a torkomba.
0: Hogy te azt mondod, hogy ja, hogy én ezt is tudom. Van ilyen?
1: Azt nem tudtam, hogy tudom, mert csináltam. Ez kicsit ez ilyen Hályok Kovács effektus, tudott, hogy nem tudom, hogy így kell-e, úgy kell-e, de csinálja az ember. Hát amikor egyáltalán volt, ugye lent voltam Szolnokon, és akkor az egyik korrepetitor azt mondta nekem, hogy el kellene kezdeni operákat is énekelni, mert hogy erre is működik a történet.
0: Okay, igen,
1: és akkor én elkezdtem, mit ad Isten, ide adott nekem egy Donna Anna áriát, Mozart, ugye Don Giovanniból, ami azt gondolom az egyik legnehezebb opera ária, és én ezt megtanultam, de ott volt az összes koloratúra, minden, úgyhogy én előtte semmit nem tanultam ilyen szinten klasszikus éneket, és persze hát nyilván kicsit naturabb hangon, és természetesen egy más szintű történet volt, de ott volt és működött, és akkor onnantól kezdve azt mondta, hogy hát azért ez jó lenne művelni, és egyáltalán fejleszteni, és tanulni, és csinálni, mert hogy ebbe van potenciál. És az érdekessége azt gondolom az, hogy annak idején, mikor aztán a Hamari Júlia mesternőmmel elkezdtem dolgozni, tehát ő volt az, aki azt mondta, hogy Kata, tőled semmit nem lehet elvenni, és úgy kell nekünk dolgoznunk, hogy neked ugyanúgy megmaradjon az operett, hogy tudj te verset is mondani, ha ne adj Isten még egy-egy műzikált el kell énekelni, egy dalt a dal erejéig, akkor az is ott szóljon és úgy szóljon, mert hogy ezeknek a dolgoknak az összessége vagy te. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból tényleg nagyon nagy hálával tartozom nekem, és mai napig, amikor dolgozunk, mert ő tényleg nagyon vigyáz a hangomra, rám, a személyiségemre is azt gondolom, és ő tényleg engem tanít. Tehát nem egy sablont, hogy most akkor mi, mama, és megcsinálunk egy gyakorlatot, és tovább éneklünk, hanem abszolút engem vezet ezen az úton.
0: Ezzel mi járunk a legjobban.
1: Hát bízom benne, remélem.
0: A közönség.
1: Remélem.
0: No, hát még ezer kérdésem lenne természetesen, de hát sajnos a végén vagyunk. A Benedek Fi Katalin összes közösségi oldalán megtalálunk mindent.
1: Igyekszem fontos, persze fontos mindent, infót. Honlapon, minden közösségi oldalon, hála Istennek most elég sok minden van, ugye Debrecenben is, az országban is, különböző opera beavatók, de hát ugye ami itt Budapesten lesz, és ami itt a közeljövőben, ugye az 30-án a Szent Angyalok templomában a klasszikusok könnyedén, ahol természetesen klasszikus zenét, tehát operát, operettet is, nagyon keveset, de sőt filmzenét és műzikát is hallhat a közönség, úgyhogy próbáltuk úgy összeválogatni és úgy összerakni.
0: Színes.
1: Az anyagot, hogy egy kicsit a fiatalokat is jobban meg tudjuk szólítani.
0: No, kitartást néked, az a legfontosabb, mert minél tovább
1: köszönöm.
0: Az élményeket, követjük az oldaladat, ott leszünk a templomban, megyünk Debrecenbe, mindenhol megnézzük.
1: Nagyon várlak benneteket, nagyon nagy szeretettel.
0: Sok csillogó szempárt néked.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt voltál, kedves hallgatóink, Benedek Fi Katalinnal beszélgettem, magyar érdem keresztel kitüntetett primadíjas énekművésszel, akinek azt a sok-sok energiát, amit beletesz a hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. És Katalintól most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És én mindig nagyon szeretek kurátorokkal beszélgetni, főleg a műcsarnok kurátoraival, mert ha valakik, akkor ők nagyon is hatással tudnak lenni a kulturális életbe. Fazakas Rékát köszöntöm nagy szeretettel. Hát már rég találkoztunk, Réka, hol voltál?
2: Igen, régen eddig találkoztunk.
1: Dolgoztál, igen. Tetted a dolgodat. Így például van. Készültetek a Cseke Szilárd Áramló jelenlét című. Hát szuper kiállítására június 7-ig látható, de tudod, hogy mindig hozzáteszem, ne hagyják az utolsó pillanatra.
2: Így van.
1: Na, sőt, örülök neked.
2: A kiállítás az gyakorlatilag péntektől látogatható, április 17-től egészen június 7-ig a műcsarnokban.
1: Szuper.
2: És ugye Cseke Szilárdnak az önálló kiállításáról van szó, ami egy olyan válogatás, amely munkáit egyszerre még soha nem láthattuk. Ez a különlegessége, mert Cseke Szilárd egy nagyon sokoldalú alkotó, aki installációkat is készít, festményeket, figuratív festményeket és absztrakt festményeket, sőt még szobrokat is, hajlított acélszobrokat, és ez a sokoldalúság, ami most teljes mértékben megtalálható lesz a műcsarokban, és egyszerre lesz látható. És ez azért érdekes egyébként, mert Cseke Szilárdot nagyon sokan azonosítják mondjuk a legújabban készített erdőképeivel, amik mostanában viszonylag sok helyen voltak láthatóak, és a műcsarnokban ez is a nagyméretű képeit bemutatjuk, hiszen a műcsarnok adottságai azok hatalmasak. És
1: de ez mit jelent a nagyméretű?
2: Mondjuk 2 méter széles, 3 méter széles, és majd 2 méter magas, tehát változó, mindegyiknek a mérete, de ezek tényleg monumentálisak. Ugye a műcsarnok hatalmas tereiben ezek nagyon jól mutatnak, és hát azért ezeket így egyszerre nem mindenhol lehet.
1: Hol
2: ilyen
1: tartotta ezeket?
2: Nagyon sok gyűjteményben van, tehát ő nagyon sokat eladott, és nagyon sokat vásároltak tőle nemzetközi gyűjteményekben is, magyar gyűjteményekben is, magángyűjteményekben, közgyűjteményekben, múzeumokban, nagyon sok munkáját úgymond közkincsé tette ezáltal, hogy megvásárolták tőle, és hát külföldön is természetesen, sőt tengeren túl is vannak munkái, tehát Amerikában, és hát ugye neki a másik úgymond énje, hogyha már az identitásra fűzzük fel a Cseke Szilárd munkásságát, akkor azok az installációi, ami ilyen installációkat hatalmas méretű, sok esetben interaktív installációt készít, amivel 2015-ben a Velencei Biennálén is lehetett találkozni a Magyar Pavilonban, és ott az volt a különlegesség, hogy ott viszont csak az installációja volt, a teljes pavilont betöltő installációja, és itt pedig a figuratív festményeit is bemutatjuk, amelyen nagyon izgalmas a festőiség, ugyanúgy, ahogy a absztrakt és figurativitás határán lévő erdőképeknél, illetve az absztrakt, klasszikus absztrakt képeinél is, nagyon izgalmasak a felületei, ahogy alkot, a festési módja, hiszen ő valójában festőművész, festőszakon végzett Pécsett, Konkoly Gyula volt a mestere, és mivel középiskolában olyan középiskolába járt, ahol a folyamatokat és a technikai folyamatokat elsajátította, megtanulta, tehát ez egy szakközépiskola volt, utána került a Pécsi Tudományegyetem, illetve a Művészeti Egyetemre, akkor még a Tudományegyetemen belül volt ez a művészeti kar, tulajdonképpen ugye a Pécsi Egyetemre, az akkor ott doktori fokozatot is szerzett. Tulajdonképpen a Cseke Szilárd ezzel a sokoldalúságával mutatja be.
1: Ez elképesztő egyébként ez a sokoldalúsága, hogy hallgatlak is. Meg hát hoztál egy katalógust, ami talán most jött ki a nyomdából. Minden egyes kiállításotokhoz készül egy ilyen?
2: Igen, katalógust minden kiállításhoz készítünk. Vannak olyanok a műcsarnokban, olyan kiállítások, amik viszonylag kisebb volumenűek, ezekhez egy nagyméretű, úgymond újság jellegű kiadványt készítünk.
1: Láttam, igen.
2: Igen, láttad azokat is korábbiakban, vagy más kollégánál, esetleg, hogyha hozott magával.
1: Az Ádám hozott, az Urbán Ádám.
2: Az Urbán Ádám kiállítás, így van. Na, például az a legfrissebb, ugye, és az pont a Szilárd kiállítása mellett kapott helyet. És a nagyobb volumenű, vagy több termet, filmes kiállításokhoz pedig nyomtatott katalógust. És a műcsarnoknak ez egy nagyon fontos küldetése, ez Szegő György igazgatúrnak a nagyon fontos elve, amit mindig követ, hogy a katalógus az készüljön el akkor, amikor a megnyitó van. Aha. És ezért is most a kezemben tartom már a
1: ezeket
2: katalógust.
1: Te írtad egyébként a szövegi részét?
2: Az egyik szöveget igen, én, és Szegő György igazgató úr is írt, írt egy bevezetőt.
1: Közös
2: bele.
1: Munka volt.
2: Így van, így van, így van, de ez mindig így van, hogy igazgató úr, mivel ugye az intézmény vezetője, természetesen ő is megszólal, én pedig egy hosszabb Szilárd életművét, illetve a most kiadott munkákat bemutató, kis elemző, illetve hát a kontextusát feltáró szöveget írtam, amivel ugye tulajdonképpen azt is beláttatjuk, hogy hogyan is kapcsolódik ő az európai művészethez, a gyökerekhez, akár a hazai művészeti gyökerekhez és az európai kontextushoz, a kortárs kontextushoz, illetve a közelmúlt kontextusához.
1: No, hát izgalmas az egész, és kurátorként neked ez mennyire volt izgalmas, vagy mennyire volt nehéz, hogy valaki ennyire szerteágazó alkotó?
2: Eléggé nehéz volt, ugyanakkor nagyon izgalmas, tehát ez egy nagyon szép feladat, és azon töprengtünk sokat a Szilárddal, hogy is mutassuk be ezt a sokféleséget, mivel ugye három nagyméretű terem az oldalhajóban kapott helyet, ez a kiállítást a Dózsa-György út felőli oldalhajóban, ezért ez a három terem ez viszonylag szeparált, és így lehetőség volt rá, hogy elkülönítsük ezeket a tematikákat a három teremben, és hát ténylegesen azt lehet mondani, hogyha végigmegy egy látogató a kiállításon, akkor akár érezheti azt, hogy biztos, hogy ez ugyanaz a művész, mert ugye megszoktuk, hogy sok művésznél annyira jellegzetes a stílusa, hogy könnyen felismerhető, és minden munkáról már messziről tudjuk, hogy ténylegesen ő alkotta, de ugye nagyon sok olyan alkotó is van, akire mondjuk a magyar képzőművészetből vagy a nemzetközi képzőművészetből lehet hivatkozni, akik végigjárják az utat, tehát, hogy akár a figuratív szobrászat, vagy a szobrászatot is, vagy a figuratív festészetet is, illetve az absztrakt festészetet is, és akár installációkat is alkotnak, de azt gondolom, hogy ez viszonylag, tehát ez nagyon, nagyon európai, nagyon kortárs, és nagyon sokoldalú. Tehát, hogy tényleg, és azt gondolom, hogy ez a sokféleség akár hasonlítható az identitás vagy hasonlítható az identitás keresésével, az identitás megtalálásával, és mondhatjuk, hogy mindegyik egyfajta identitás problémát vagy modellez, vagy bemutat, és még mellette az nagyon fontos, hogy számomra ez ténylegesen összefüggésbe hozható olyan identitás sal foglalkozó művészekkel, akár Marcel Duchamp, aki tulajdonképpen először kérdőjelezte meg az identitásnak az egységét a fotóművészetében, és akkor utána pedig ugye a kortársa volt Fernando Pessoa, akitől választottam is idézetet a szövegemhez, ugye egy portugál költő, aki heteronímeket teremtett, 80 önálló identitással.
1: Az komoly.
2: Írta a verseit, és de esszéket is írt, és mindegyikhez külön kitalálta akár horoszkópakat is kitalált hozzá, és életrajzokat kitalált, és volt, hogy angolul írt, és az is egy teljesen másik identitása volt. Tehát egy nagyon különleges alkotó Portugáliában.
1: Minden identitás külön világ?
2: A Pessoánál igen, természetesen Szilárdnál most ezt így nehéz elmondani egy olyan művésznél, akit az ember ismer, és napi szinten különösen most dolgozik vele, hát természetesen egyben van az ő identitása, és probléma nincs ezzel, de azt gondolom, hogy ő számára az nagyon fontos, hogy ne legyen beskatyújázható, mint ahogy sok művész beskatyújázható, és azt mondjuk rá, hogy igen, ő egy festő, igen, ő egy szobrász, igen, ő egy installációkkal készítő művész, és a Szilárd mindegyikben nagyon otthon van, mindegyikben maradandót képes alkotni, és ezeket párhuzamosan műveli, ami nagyon izgalmas számomra.
1: Ez is egy évig tartott, vagy nem kellett ennyit?
2: Nagyon régóta dolgozunk Szilárddal, igen, úgy intenzíven mondhatjuk, hogy január óta, de egyébként természetesen már az előző évben is foglalkoztam, vagy foglalkoztunk ezzel, és tudtuk, hogy lesz ez a kiáltás, és beszélgettünk.
1: Konstruktív egyébként?
2: Igen, abszolút, és hát ő nagyon aktív alkotó, és most is, amikor eljöttem, akkor dolgozott a munkáin, és tényleg ő egy rendkívül úgymond önálló alkotó, aki nem azt várja, hogy majd megoldják helyette, hanem ő maga is oda teszi magát, és tényleg ezeket, tehát bütyköl, tehát úgymond ezeket meg kell alkotni, ezeket az installációkat. Mert a festészet is az olyan, hogy nagyon fontos és hosszú kidolgozást igényel ezeket a felületeket megalkotni, és kitalálni, hogy milyen módon és milyen technikával használja akár az abstrakciót és a figurativitást egy festményen belül is, a festészetére vonatkozóan, és a másik pedig ugye az installáció, pedig nagyon sokszor újra felhasznált anyagokat választ, vagy használ, pingponglabdákat például, ugye pingponglabdákat mozgat egy rendszer, ami társadalmi rendszereket szimbolizál, a pingponglabdák vagy a polisztirol gömbök, az egyén szimbolizál.
1: Benne van egyébként?
2: Van, benne van.
1: Na, mert nekem, igen, ami most átlapoztam, amit hoztál, a prospektus, a katalógus, kettő maradt meg, nagyon, az egyik autogumik egymásom, a másik meg, ahogy megfestette a tűzijátékot.
2: Így van, mind a kettő releváns. Az autogumik egymáson, azok is tulajdonképpen ugye ready-made tárgyak, újra felhasznált tárgyakat használ, ezek kamiongumik.
1: Aha.
2: Voltak, amik természetesen már kiszuperáltak. Uh-huh. Persze ezeket felújította és lefestette, és úgy néznek ki, mintha frissek lennének. És nagyon érdekes, hogy ez nem csak önmagában autógumikat illesztett egymáshoz, hanem ezekben víz kering, és ehhez van egy Varsás Gábor nevezetű fiatalember, hát aki hangot odaírva. Így van, és tulajdonképpen a természet hangjait vette fel, a csobogó kis patakoknak a hangjait vette fel, és ehhez van egy hangtechnikai berendezés is, és ezeket is mind a Szilárd rakja össze, tehát ő nagyon
1: tehát
2: érti.
1: Tehát ott majd lehet látni, vagy hallani.
2: Így, ha látni és hallani, és igen, és részben interaktív.
1: Nagyon jó, hogy elhoztad ezt a katalógust, mert ugye még nem volt így élesben itt a kezemben így. És ugye mindig kérdezem tőletek, kurátoroktól, hogy meg az alkotóktól is, hogy tényleg az üzenet megy át a nézőknek, amit ők szánnak. És most végre látom, hogy mi van odaírva alá. Tehát ide a és ez a forrás,
2: forrás,
1: ez a neve.
2: Forrás a címe, igen, ez ennek a címe az installációnak.
1: Oké. Azt tisztázzuk már a hallgatók kedvéért, hogy ti mit hívtok installációnak?
2: Hát
1: az
2: ami,
1: alkotást?
2: Igen, ami így össze van építve, tehát tulajdonképpen ez egy múlt század vége óta létező, most a 19. század vége óta létező műfaj, amikor egymáshoz, tehát nem szobor, nem festmény, hanem tulajdonképpen egy installatív elem.
1: De alkotás ez is.
2: Így van.
1: No,
2: van,
1: és akkor az van odaírva, tehát akkor forrás, az a neve, 2024-es.
2: Igen.
1: Az alkotás, gumiabroncs, víz, akvárium, vízpumpák, mikrofonok, elektronikus komponensek és hangszóró.
2: A tehát technikája, illetve az anyag összetétele.
1: Hogy ezt adjátok meg, mint
2: hát technika, tudom,
1: tiner,
2: tulajdonképpen.
1: Vagy hogy egyáltalán mi ez az egész.
2: Így van, igen.
1: Most keresem egyébként a itt van.
2: Igen, a tűzijáték.
1: A tűzijátékot. Hát onnan csak az van írva, hogy a művész tulajdona, vagy olajvászon.
2: Így van, annak olajvászon a technikája.
1: Ezt nem kellett magyarázni? Azért nincs alatta?
2: A cím az ott van, hogy Panemet Circensis, latin címet kapott ez a festmény.
1: De nincs magyarázat, az oké?
2: Nincs, mert ugye ott csak az a magyarázat, az installációnál az anyag összetétel, amit látsz benne.
1: Aha.
2: Hogy olaj, itt pedig az a magyarázat, hogy olajvászon. Ezek a képek olaj, vagy akril, vagy vegyes technika.
1: És ez tulajdonképpen megy is az összes többi alkotásnál ugyanígy tovább.
2: Így van. És hogyha már elkérdeztél erre a figuratív festményre, erre a Panemet Circensisre, ugye a cirkuszt, kenyeret elnevezésű című festményre, ez ugye az identitást már szóba hoztuk, tehát ugye számára ez egy nagyon fontos, ennek a keresése, és azokat a munkavállalókat veszi górcső alá, akik például Angliába kimentek a jobb élet reményébe a 2010-es években, vagy akár előtte is, és ő is részt vett egy olyan tanulmányúton, tehát beépült közéjük, tulajdonképpen eltöltött másfél hónapot Brightonban. Így van, ahova nagyon sok magyar ment ki. Hát ugye nagyon egyszerű munkákat végezni természetesen, akár mosogatni, főzni, takarítani, babysitterkedni, tehát ezek azok a munkák, amiket az angol társadalom úgymond megenged a kelet-európai, közép-kelet-európai munkavállalóknak, és ezek ténylegesen egy olyan társadalmi rendszereket, ugye itt összefüggnek az installációk, amik első látványra nem feltétlenül arról szólnak, hogy most ezek társadalmi rendszereket szimbolizálnak, de természetesen ez van mögötte, és ezt a címadással, illetve a kiállított térben elhelyezett szövegekkel is magyarázzuk. Tulajdonképpen ezek olyan rendszerek, amik a átjárhatatlanságot igyekeznek bemutatni, és ez különösen mondjuk Angliában nagyon igaz, hiszen ott az egy olyan szilárd és stabil társadalmi rendszer, amit mondjuk nem törtek meg világháborúk, megtört valamelyes természetesen, de nem annyira, mint itt, meg a szocialista rendszer, a kommunizmus, ugye előtt a fasiszta diktatúra, tehát ugye itt Magyarországon nagyon sok olyan rendszer volt, ami széttöredezte ezeket a klasszikus hierarchiát. Angliában ez sokkal kevésbé van meg, mai napig megvannak azok a, hát most kasznak azért talán nem nevezném, de mégis valamilyen szinten ezek a rendek, rendszerek, amik átjárhatatlanok. Uh-huh. És aki kimegy Angliába magyar munkavállalóként, az szinte lehetetlen, hogy elérje.
1: Értem.
2: És ez Szilárdnak akkor jött be az egész téma, ugye nagyon érdekelte mindig is ez a identitás tematika, akkor nagyon megfogta az, hogy I have great desire feliratot látott Angliában, és ezzel azt akarta ugye ezekkel a munkákkal bemutatni, hogy ezek a nagy álmok, vágyak, célok, lehetőségek elérhetetlenek. Uh-huh. Tehát ki van írva, és ott van, hogy törekedj rá, hiszen a rendszer azt igényli, hogy törekedjen rá az ember, mert akkor egyre jobb lesz, egyre többet tesz le az asztalra, egyre többet lehet úgymond, csúnyán mondani, hasznot húzni abból, amit ő dolgozik. És a társadalom hasznot húz ebből, meg a felette lévő struktúrák, de mondjuk ugye az is benne van, hogy például egy angliai közép vagy alsó kategória, vagy alsó társadalmi rendbe tartozó ember hiába próbálna beadni a gyermekét mondjuk egy olyan iskolába, ami a magasabb rendűeknek van, az lehetetlen.
1: Igen.
2: Tehát ezekben az elit iskolákban még megszületése előtt szinte már, mikor még a pocakban van, már eldől, hogy hova fogják beiratni, mert hogy abban a rendbe tartozik.
1: Igen.
2: És hogy olyan nagy a verseny, meg a hierarchia, hogy természetesen oda fog járni, és ezt mindenki tudja. Viszont az, aki meg az alsó kategória, az a közép, az az alsó, vagy alsó középosztály, az csak azt az iskolát tudja megfizetni, ami mondjuk ingyenes, de az nem fogja azt a képzést adni, amivel elérheti azokat a célokat, amiket kiírnak, hogy elérheted, de valójában ez egy tulajdonképpen egy
1: illúzió
2: vagy egy társadalmi...
1: De ezek a tapasztalásai átjönnek a kiállításban?
2: Igen, átjönnek.
1: Tehát izgalmas.
2: Nagyon izgalmas, ahogy ezek azok
1: megnézni. Neked, ugye ezt mindig kérdezem, hogy te, aki ott vagy, látod, fogod is valószínűleg napi szinten látni ezt az egészet, most így majdnem egy év elteltével is ad még újdonságot és új hatásokat?
2: Mindenképpen, főleg amikor láttuk összerakni az installációkat, meg természetesen egész más élőben látni a festményeket.
1: Hát van, ami készülsz rá.
2: Így van, mint amikor mondjuk a műteremben néhányat láttunk, főleg azért is, ahogy már mondtam, hogy a Csekeszilárd művei nagyon sok esetben műgyűjteményekben vannak, és most külföldről nem hoztunk, Magyarországról hoztunk nagyon sok helyről, magángyűjtőktől, műgyűjtőktől.
1: Szívesen odaadták?
2: Szívesen odaadták, ez mindig érték a gyűjtőknek, hogyha kiállítva
1: hogy
2: van.
1: Aha,
2: nekik ez növeli
1: Okay.
2: A műveinek
1: tök
2: az
1: logikus,
2: értékét.
1: Tök logikus.
2: Főleg az, hogy a műcsarnokban látható. Na,
1: ezért jól látod, hogy mindig jössz, és mindig tanulunk újat.
2: Így van.
1: Ebből az egészből. No, hát akkor, kedves hallgatóink, június 7-ig látogatható. Lesznek exkluzív tárlatvezetések
2: lesznek
1: veled
2: is? Lesznek tárlatvezetések, igen. A Csekeszilárddal közösen is tartunk, most a kiállítás elején,
1: külön,
2: és aztán még
1: is?
2: Lesznek. Most együtt tartjuk, mert Szilárd is szívesen beszél, és azt gondolom, hogy a látogatóknak is nagyon izgalmas, hogyha ott tud lenni a művész.
1: Akkor a műcsarnok oldalán gondolom megtalálják a részleteket. cikkeket ott érdemes, műcsarnok.hu. Nagyon élveztem a beszélgetést, most is, mint mindig. Hát sok csillogó szempárt nektek, akkor nagy baj nem lesz. Akkor megérte az a sok-sok befektetett energia, és várlak vissza az újabb csodákkal, ami csarnokban mindig csodák vannak. Fazakas Réka kurátorral beszélgettem, köszönöm, hogy itt voltál, és akkor mindenki a műcsarnokban, kedves hallgatóink, és Rékától ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

a legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Benedek Fikatának és Fazakas Rékának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egésznapos rendszerváltó népünnepélyt tartanak szombaton a Kossuth téren. Az új kormány hagyhatja majd jóvá a Gellért fürdő felújítását. A Városháza Parkban rendezik meg a Jazz Fest Budapestet. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Egésznapos rendszerváltó népünnepélyt tartanak szombaton az új országgyűlés megalakulásának és a miniszterelnök eskütételének napján a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton, jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő, a Tisza párt elnöke vasárnap. A politikus ismertette, a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó ünnepély. A megválasztott miniszterelnök köszöntője a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után fergeteges bulit és utcabált ígérnek. Eközben Karácsony Gergely is meghirdetett egy rendezvényt a Lánchíd lábához az előző pénteki estére. A polgármester posztja szerint május 8-án rendszerzáró örömkoncert lesz este 6:30-tól, ahol az elmúlt években elnyomott érdekeket képviselőknek adnak hálát. A Gellért fürdő felújításához kormányzati engedélyre van szükség, amit az új kormánytól vár majd a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A cég vezérigazgatója Szűcs Ildikó elmondta, a csaknem 20 milliárd forintos beruházást hitelből finanszíroznák, ehhez azonban a kabinet jóváhagyása szükséges. A társaság kérelmét tavaly decemberben elutasították, ezért márciusban ismét benyújtották, most pedig az új kormány döntésére várnak. A kiviteli tervek már elkészültek, jelenleg ezek műszaki ellenőrzése zajlik. A BGH évvégére szeretné lezárni a finanszírozási kérdéseket, hogy 2027 elején elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint a belső terek egy része 2028-ban, a kültéri strand pedig 2029 nyarára készülhet el. Emellett május közepén döntés született arról is, folytatódhat-e a Széchenyi fürdő felújítása, és miként alakítják át a kormányrendelet által érintett 50 medencét. 5. alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Budapestet június 27-e és július 5-e között. A fő helyszín ezúttal a Városháza Park lesz. A 10 napos fesztiválon 12 országból közel 200 fellépő érkezik. A hazai jazz élet kiválóságai mellett világsztárok is színpadra lépnek. A közönség többek között Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd koncertjeit is hallhatja. Az idei díszvendég Dél-Korea, ahonnan több nemzetközileg ismert jazzművész érkezik Budapestre.

0: 31 NB1-es és két magyar kupa mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől. Koranyárias idővel kezdődik május első hete, ma sok napsütés várható, a Dunántúlon lehetnek inkább fátyolfelhők az égen, de csapadék sehol sem lesz. Délután akár 28 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A hét közepén erős széllel lehűlés érkezik majd, de csak pár fokot csökken a nappali hőmérséklet, és többfelé kialakulhat majd zápor. Péntektől ismét melegedés kezdődik, 25 fok körül alakulnak majd a csúcshőmérsékletek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a

0: Sláger FM.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 9-én szombaton este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön a Petőfi Band külön kiadás, mert hogy vers megzenésítésekkel érkeznek és saját dalokkal. A Zeneháza indulása óta küldetésének tekinti a vidéki magyar városok zenei életének bemutatását. A Város a Házban sorozat következő helyszíne Sopron, a leghűségesebb magyar város zenei életét bemutató fesztivál a házra jellemző sokszínűség jegyében fog zajlani, amelyet a Zeneháza Sopron városával közösen szervez egyébként. A fesztivál első szombati napján bemutatkozik a Petőfi Band, a Soproni Petőfi Színház művészeinek zenekara, valamint fellép a soproni születésű Sunny, aki zenekarával a 40-es, az 50-es évek Amerikáját idézi meg, rockabilly, rhythm and blues stílusban. Aztán vasárnap zenél majd a Fajkusz Banda, Sopron neves népzenekara is, előtte pedig vasárnapi muzsika, azaz polgári hangulatú kamarazenei koncert lesz a Sopronba vagy Sopronból házasodó nősülő zenészekkel, Szabó Marcellel, Lesták Bedő Eszterrel, hegedű művészekkel, valamint az ő kollégáikkal és pályatársaikkal. A Petőfi Band a Soproni Petőfi Színház társulatának tagjaiból áll, akikhez a zene és a próza egyaránt közel áll. 2022-ben vágtak bele a közös zenélésbe, amivel nagy magyar költőket hoznak közel a közönséghez. Kis Noro és Pap Attila két akusztikus gitárral kezdte az őket inspiráló költemények megzenésítését. E köré szerveződött végül egy zenekar. Hát pláne, hogy ezzel egy időben felkérést kaptak egy színész zenekar megszervezésére, Ragány Misa, akkori színházigazgató jó voltából. A hétfő zenekar minden tagja, Kis Noro, Pap Attila, Vida Mihály, Lakatos Levente, Simon Andrea, Szabó László és Kónyai Flórián, színházi és művészi ember. Találkozzanak elük ott a Magyar Zeneházában a Városliget szívében május 9-én.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Letartóztatták a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfit. Ma kezdődik a szúnyoggyérítés a Balaton térségében. Júniusban megrendezik az ország első Pilates fesztiválját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Letartóztatták a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfit. A gyanú szerint ő verte meg múlt hétfőn Pető Pétert a 75-ös troli Dózsa-György úti megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. Rab Ferenc helyettes sajtószóvivő tájékoztatása szerint a gyanúsítottal szemben a kényszerintézkedést az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetben hajtják végre. A bántalmazásról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, ököllel az arcába ütött, majd miután a földre került, rugdosni kezdte. A főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, a Honvéd kórházba vitték, ahol órákat töltött, de végül nem kellett megoperálni. Kigyulladt menet közben egy kis busz az M5-ös autópályán Inácsnál tegnap délután. A jármű teljes egészében égett. A baleset miatt teljesen le kellett zárni az autópálya egy részét, közölte a Pest vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Elindul ma a balatoni szúnyoggyérítési program. A szokásosnál kisebb, néhány száz hektáros területen dolgoznak ma és holnap, főként a dél-balatoni partszakaszon, Fonyódon, Ordacsehin, Balatonbogláron, Balatonlellén, Balatonszemesen, Zamárdiban, Siófokon, valamint Balatonakaratján és Balatonkenesén. A biológiai szer engedélyezett, emberre és állatra ártalmatlan. A következő beavatkozás időpontja az időjárástól függ majd. Heti három napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti jódos sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni, és 5 alkalomra érvényes. Magyarország első Pilates fesztiválját rendezik meg június 6-a és 7-e között Balatonfüreden. A kétnapos esemény a Tagore sétány és a Forrás Sport Központ helyszínein teremt találkozási pontot a testtudatos közönség, az oktatók és a szakma meghatározó szereplői számára. A résztvevőket expótér, egészségtudatos gasztronómiai kínálat és networking programok várják, Szombat este pedig exkluzív VIP rendezvényt tartanak az Anna Grand Hotelben. Vasárnap a nagy közönség felé is nyit a fesztivál. A Tagore sétányon Street Pilates programmal hozzák közelebb a mozgás örömét az érdeklődőkhöz. A pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a vasárnapi Forma 1-es Miami nagydíjat. A második helyen a VB címvédő brit Lando Norris végzett a McLarennel, harmadik helyen pedig csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri ért célba. Az előző futamot a japán nagydíjat március 29-én rendezték, azóta szünetelt a világbajnokság, mert a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíjat törölték.

0: teszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 12-én, kedden este 19 órától Muzsikusok Kávéháza a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, élő cigányzene a Trilla étteremben. Legyen szó vonós cigányzenekarok vérpezsdítő dallamairól, vagy bárzongoristák megindító melódiáiról, a magyar városok éttermeit, kocsmáit, kávéházait mindig is átjárta a muzsika. A Magyar Zeneháza kávézójában útjára indult Muzsikusok Kávéháza sorozat a vendéglátó zenészek világába kalózolja el a közönséget. A kávéházi estek során megelevenedik Krúdi Gyula korának vendéglői hangulata. Jávor Pál, Páger Antal, a bandával mulató hírességek, vagy épp dekadens gentrik kora. A sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet egyik legfontosabb hungarikumunkra, a manapság sajnos egyre inkább háttérbe szoruló kávéházi cigányzenére. Ezúttal az élő cigányzenét Varga Jenő és zenekara szolgáltatja. Jenő már kisgyerekkorában mindössze 4 évesen kezdett el hegedülni. Zenei érzékét minden bizonnyal édesapjától és nagyapjától örökölte, hiszen mindketten muzsikusok voltak a családban. Az otthoni tanulévek után a NAP utcai zeneiskolában folytatta tanulmányait, majd tehetsége révén a Tóth Aladár zeneiskolába került, ahol olyan kiváló mesterek irányítása alatt fejlődött, mint Dénes László. Mindössze 14 éves volt, amikor felvételt nyert a rangos bécsi konzervatóriumba, amely új táblatokat nyitott meg előtte, és egyben megalapozta nemzetközi karrierjét is. 16 évesen kezdett el magyar nótát és kávéházi cigányzenét játszani. Pályafutása a Szeged vendéglőben indult, majd játszott többek között a Margit kert étteremben és a méltán legendás 100 éves étteremben vendégeket is 7-ről 7-re elbűvölte. És most a budapestieket is elfogja, méghozzá Magyar Zeneházába látogatókat, ott a Városliget szívében, május 12-én, kedden este 19 órától. Tartsanak vele!
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egésznapos rendszerváltó népünnepélyt tartanak szombaton a Kossuth téren. Az új kormány hagyhatja majd jóvá a Gellért fürdő felújítását. A Városháza parkban rendezik meg a Jazz Fest Budapestet. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Egésznapos rendszerváltó népünnepélyt tartanak szombaton az új országgyűlés megalakulásának és a miniszterelnök eskütételének napján a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton, jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő, a Tisza párt elnöke vasárnap. A politikus ismertette, a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó ünnepély. A megválasztott miniszterelnök köszöntője a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után fergeteges bulit és utcabált ígérnek. Eközben Karácsony Gergely is meghirdetett egy rendezvényt a Lánchíd lábához az előző pénteki estére. A polgármester posztja szerint május 8-án rendszerzáró örömkoncert lesz este 6:30-tól, ahol az elmúlt években elnyomott érdekeket képviselőknek adnak hálát. A Gellért fürdő felújításához kormányzati engedélyre van szükség, amit az új kormánytól vár majd a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A cég vezérigazgatója Szűcs Ildikó elmondta, a csaknem 20 milliárd forintos beruházást hitelből finanszíroznák, ehhez azonban a kabinet jóváhagyása szükséges. A társaság kérelmét tavaly decemberben elutasították, ezért márciusban ismét benyújtották, most pedig az új kormány döntésére várnak. A kiviteli tervek már elkészültek, jelenleg ezek műszaki ellenőrzése zajlik. A BGH évvégére szeretné lezárni a finanszírozási kérdéseket, hogy 2027 elején elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint a belső terek egy része 2028-ban, a kültéri strand pedig 2029 nyarára készülhet el. Emellett május közepén döntés született arról is, folytatódhat-e a Széchenyi fürdő felújítása, és miként alakítják át a kormányrendelet által érintett 50 medencét. 5. alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Budapestet június 27-e és július 5-e között. A fő helyszín ezúttal a Városháza Park lesz. A 10 napos fesztiválon 12 országból közel 200 fellépő érkezik. A hazai jazz élet kiválóságai mellett világsztárok is színpadra lépnek. A közönség többek között Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd koncertjeit is hallhatja. Az idei díszvendég Dél-Korea, ahonnan több nemzetközileg ismert jazzművész érkezik Budapestre. A fesztivál Miles Davis és John Coltrane születésének 100. évfordulója előtt is tiszteleg különleges produkciókkal. A Ferencváros 5-0-ra győzött az Újpest vendégeként vasárnap a labdarúgó Fizliga 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől majd el a bajnoki cím sorsa. A címvédő zöldfehérek hátránya továbbra is egy pont az Éllovas Győr mögött. Az FTC a Szusza Ferenc stadionban csaknem 12 éve veretlen, összességében pedig 31 NB1-es és 2 magyar kupa mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől. Koranyárias idővel kezdődik május első hete, ma sok napsütés várható, a Dunántúlon lehetnek inkább fátyolfelhők az égen, de csapadék sehol sem lesz. Délután akár 28 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A hét közepén erős széllel lehűlés érkezik majd, de csak pár fokot csökken a nappali hőmérséklet, és többfelé kialakulhat majd zápor. Péntektől ismét melegedés kezdődik, 25 fok körül alakulnak majd a csúcshőmérsékletek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most!

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik képesek és tudnak a kulturális, meg a zenei életünkre hatással lenni, és Little G. Weaver nagyon régóta hatással tud lenni a kulturális, meg a zenei életünkre. Örülök, neked már rég láttalak.
2: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy látlak.
1: Jó, hogy régen volt. Jó, hogy jöttél. Hogy van a lelked?
2: Nagyon szépen köszönöm, egészen jó. Pláne most, hogy itt ülhetek. Régen nem beszélgettünk.
1: Hát azért mondom, tényleg. Már rég láttalak, de annyi vagy apropó van most, hogy hál' Istennek van miről.
2: Hála Istennek.
1: Beszélgetni. Itt volt a te barátod nem olyan rég, a Vasicsek.
2: Így.
1: Innen csókoltatjuk egyébként.
2: Így van. Szevasz Ocsi bácsi.
1: Valami elképesztő produktummal jöttetek elő, elképesztő különleges produktummal.
2: Így van.
1: Hát tulajdonképpen bemutatjátok Budapestet, az igazi Budapestet picit másként.
2: Lehet Budapest, vagy bármilyen nagyváros, vagy város, ez egy városi rapszódia.
1: Pesti rapszódia, nem?
2: Ez inkább városi rapszódia, tehát az a lényeg, hogy az eléről kezdjem a történetet. Tehát Vasicsek János, költő, énekes, zenész úr előjött egy olyan ötlettel, hogy kreált egy olyan anyagot, aminek az a neve, hogy panoptikum.
1: Igen.
2: És már régóta dédelgette ezt az anyagot, és megkérdeztem, hogy mégis miről szól ez a szöveganyagról beszélünk, és akkor mondta, hogy van egy körúti bérház, aminek a lakói

0: szólnak a szövegek, dalszövegek, versek, és akkor azzal lenne az ötlete, hogy ezeket a dalszövegeket kéne, vagy szövegeket kéne megzenésíteni, és akkor minden dal egy-egy karakterről szól, és így bemutatjuk ugye az egész
1: bérházat,
0: és az lesz majd a konklúzió nagyjából, hogy minden sors azért így körbeér.
1: Igen.
0: És hát szerintem ez szenzációs,
1: Az izgalma.
0: Így, és ráadásul a karakterek baromira viccesek, nagyon tanulságos minden történet. Megmondom őszintén, ugye én afroamerikai blues zenét játszom, angolul énekeltem a világ életemben, soha nem vettem részt ilyen magyar nyelvű projektben.
1: Ez az első.
0: Voltak próbálkozásaim, még mielőtt kimentem Amerikába, akkor azt gondolták, hogy mit tudom én, ilyen magyar popstárt próbálnak belőlem faragni, ez nem sikerült. És tulajdonképpen azóta nem próbálkoztam ilyennel. Eleve ez az egész szerzési procedúra, ez új volt, mivel hogy egy meglévő szövegvázlatra kellett kreálni egy zenei anyagot, és meglepő módon ez egészen könnyen sikerült, de ez biztos, hogy sőt 1000% a Vasicseknek a szövegei egyszerűen zseniálisak. Tehát nagyon jól bánik a szavakkal, nagyon jól énekelhető.
1: Hát egy költő.
0: Minden, hát egy költőről van szó, és nem is akármilyen. Eleve én azért lettem kíváncsi, hozzátenném az egészre, mert én fogszabályzásra hozzámentem, mert ő egyébként
1: civilben,
0: ilyen fogorvos. És ugye hát volt egy évünk, hogy beszélgessünk mindig így a székben.
1: De én volt vízipólós ráadásul.
0: Ráadásul. Ugye? Tehát jó a sztoria, és az a lényeg, hogy egyik alkalommal odaadta a verses kötetét, amit én elolvastam, és ámultam, bámultam, és így lettem, így érdekelt ebben az egészben, hogy na, mutasd már meg azt a szöveget.
1: No, de azért is örülök, hogy most erről hosszabban tudunk beszélgetni, mert nagyon érdekel az alkotói folyamat. Eleve itt már elmesélte, hogy ugye hobóval kezdtek el, azt te tudod erről?
0: Igen,
1: Tehát a hobó is belefolyt az alkotásba, de az is egy speciális dolog volt, hogy elküldözgette a karaktereket, a karakterleírásokat, és aztán abból hogy született vers, de most nem ez a lényeg, mert azt már egyszer meghallgattuk. A zenére vagyok kíváncsi, hogy így, hogy te nem feltétlenül a magyar nyelven alkotsz, neked ez nehezített pálya volt zeneileg is? Vagy abban már nincsenek nyelvek?
0: Nem, csak ugye a tradicionális blues, vagy tehát ez egy más szövegstruktúra.
1: Igen. Ez nincs az afroamerikaiban.
0: Nem az, hogy nincsen, ezt a fajtát, ezt még nem csináltam, és az érdekes volt, hogy mondom, így először olvasván, hogy úristen, mit fogok ezzel kezdeni, mert azért az első szövegvázlatban bár voltak rímek itt-ott, de azért...
1: Nem ez volt a jellemző.
0: Nem ez volt a jellemző. A szótagszámok, stb. Tehát csomószor ugye egy ötletet leír a szerző, amit persze egyértelmű látván a papírt, hogy az majd később még dolgozik, visszatér, vagy hasonló. De a lényeg az, hogy ez nagyjából úgy néz ki, hogy mégis van egy bizonyos szótagszám, vagy valami, ami úgy megragadja az embert, az megikleti a zenét, és akkor úgy gondolom, hogy oké, ez így működhet, ezt az ötletet megmutattam az öcsinek, hogy szerintem ez a dallam, ez a szótagszám, oké, ez jó lenne erre és erre, és mondom, akkor ebből csinálj valamit, és írd és mondd, teljesen patent működött. Tehát annyira éreztük egymást, hogy legközelebbi alkalommal, mikor találkoztunk, szinte tökéletessé formált. Tehát egyből éreztük egymást, értette, hogy én mit gondolok, én értettem, hogy ő mit gondol, és a mai napig is ez baromira olajozottan működik. És remélem, ennek lesz folytatása. Én szeretném, mert egy bérházban jönnek-mennek, költöznek az emberek. Tehát ez a végtelenség. Panoptikum 47.
1: Na, de hogy ezt meg lehet hallgatni élőben is, kedves Igen. hallgatóink, ez az egyik apropó, május 16 Akvárium Igen. Klub. Na, ennek is van egy lélektana, hogy készülnek a dalok ugye stúdióban. Uh-huh. Tehát ti még ezt nem adtátok elő, jól tudom, élőben.
0: Még nem, nem. Most próbálunk.
1: Most zajlanak a próbák?
0: Ez, ahogy már hetek óta, igen.
1: Na, de az hogy zajlik például erre?
0: Hát most már az egész zenekar, ugye mi felvettünk 6 számot eleve igen. stúdióban, tehát az már megvan, tehát a 13 történet van jelen pillanatban, abból 6-ot felvettünk, kiadhatnánk, függetlenül is, de egyelőre az, arra kértem az öcsit, hogy Vasicsek öcsi, tehát arra kértem az öcsit, hogy várjunk még ezzel. Két dalt közzétettünk már a Fleischmanné, a házmester. Fleischmanné a házmester sztoria, illetve a Misi, a léhűtő sztoria már megtalálható minden streaming oldalon. Szenzációs dolog szerintem.
1: Hát még örömlány is lesz, ezt csak mondom a...
0: Minden lesz.
1: Hallgatóknak.
0: Még prostata gyulladásos törpe úszkár is lesz. Mert hát a kutya is van a bérházban.
1: Aha, na-na.
0: Igen. És tehát arra kértem, hogy várjunk, hogy hát ha találok valami, vagy találunk egy kiadót, aki ezzel hajlandó meg szeretne foglalkozni, mert a zene mindenképpen megérdemli. Hagyj beszéljek gyorsan már itt egyből a zenekarról, hiszen egy szuper csapat alakult így a Vasicsek mögé, tehát azt hozzá kell tegyem, hogy a Quimby dobosa ifjabb Geresis Ferenc van a projektben, Skladányi András basszusgitáron, aki a Kóda és a P-Mobilban volt, akkor Nemes Zoli, aki hobóval zongorázik már jó ideje, és a Csejtei Ákos vezette fúvó szekció is képviselteti magát, úgyhogy ez
1: tényleg szupergrup?
0: Abszolút mértékben szupergrup, igen.
1: Hát a fő szuper meg itt.
0: És hát én gitározom egyébként, én gitárom, de nem azért, tehát egyébként hozzátennem, Geres is volt annó a dobtanárom, tehát
1: akkor egyszerűen is
0: tudtam. A sorsok körbeérnek,
1: látom,
0: így van. 16 éves koromban még a Geres is jártam dobolni, és nem most tudtam. Tessék.
1: Milyen jó. Tényleg, hogy a sors útjai mennyire kifürkészhetetlenek. Beleugrottunk most a Vasicsek történetbe, valószínűleg azért, mert nem olyan régen beszélgettem vele, de hát van ezt megelőzően, tehát 16-a előtt azért 8-án is lesz egy fellépés. Igen, az nem ezzel a igen. projekttel.
0: Igen, tehát május 16 az Vasicsek, és mindenki jegyezze meg százszor, szóljon a kutyának, macskának, növénynek, hogy jöjjön el, baromi jó lesz, akváriumunk blokkál, de még előtte szintén az akváriumban május 8-án lépek föl, illetve május 6-án meg Szegeden lesz, tehát ki egy dupla koncertet csinálunk egy memphiszi blues legendával, Mojo Queen, Miss Zenode Mojo Queen, úgy hívják a hölgyemény, egy afroamerikai hölgy, aki érdésmond 20 éve volt utoljára nálunk.
1: Aha.
0: Egyszer volt, tehát az 20 éve
1: most
0: volt.
1: Most első szóra jött?
0: Persze, ugyanis Mojo Queen és én nagyon sok mindenen keresztül mentünk, ugye amikor én Memphisben éltem, én vele zenéltem.
1: Igen.
0: És nagyon jól sikerült a közös projektünk, aztán ugye az abban maradt, mert mindenféle ilyen tragikus dolgok történtek, erre most így nem térnék ki, de ilyen családi dolgok a részéről, viszont nagyon sikeres volt a közös projektünk, és ezt most újra csináljuk. Tehát ennyi idő után azt gondoltuk, hogy még egyszer nekiállunk, és érkezik májusban, és vele is felveszünk az új megújult Little G Weevil zenekarral, és akkor május 6-án Szegeden a Rakpart 62-ben nyomjuk, május 8-án meg az Akvárium Klubban.
1: Na látod, azért kérdeztem én annyira rácsodálkozva, hogy első szóra jöttem, mert én azt hiszem, nekem egyszer már erről meséltél, hogy ott voltak mindenfajta, és nem tudtam, hogy tartjátok-e a kapcsolatot.
0: Persze, tartjuk a kapcsolatot. Én segítettem neki annó 2018-ban, összehoztam neki egy, tehát megismertettem mondjuk úgy egy lemez kiadóval, és akkor az a lemez neki baromi jó sikerült, játszom is rajta, és akkor ilyen Blues Blast Music Award jelölést kapott. Ugyanakkor nem nagyon történt nagy változás, ott valahogy nem tudták sikerre vinni az egész projektet. És az utóbbi időben, ugye én 2018. decemberében, 19-ben visszaköltöztem ide, nem nagyon utazgatok már jó pár éve, ő sem, jött a Covid, stb. Tartottuk a kapcsolatot, de most nyilván most nem napi szinten, megmondom őszintén, hogy az az úriember, aki minket annó összeismerkedett, és összeismertetett, az a fia volt. A fia ott dolgozott, ahol én. Aha. És akkor csak hogy mindenki, a hallgatók is nagyjából hogy maga elé tudják képzelni, ugye Beale Street, Memphis, Tennessee, a Beale Street Memphisben az olyan, mint a New Orleans-i Bourbon Street, hogy tele van bluesklubokkal, stb. És ugye amikor én Memphisbe költöztem, hát én próbáltam beférni ezekbe a bluesklubokba, és akkor jöttem, mentem minden nap, és az utca végén láttam egy hölgyeményt, volt a 140 kiló, hatalmas, hátul, elő, mindenhol hatalmas, és baromi jó élmény volt, másnap mentem be dolgozni, és meséltem a Patricknek, ennek az úriembernek, hogy hát képzeld, hát én basszus, hát én láttam egy olyan nőt, olyan zseniális volt, mondom, hatalmas mellé voltak, hatalmas feneke volt, úgy énekelt, mint az azt mondja, várjál, szerintem az az anya.
1: És ő volt.
0: És tényleg az ő anyja volt, ő ismertetett minket össze, és tavaly augusztusban Patrick sajnos elhunyt. Uh-huh. És akkor ennek kapcsán nyilván felhívtam, beszéltünk a Mojo-val, sokkal egyre többet beszélgettünk, és akkor úgy határoztam, hogy elhozom ide.
1: Uh-huh. Na, hát akkor tényleg első szóra jött.
0: Így.
1: Örülök neki. A régi életedből, az ottani életedből ezek szerint megmaradtak kapcsolatok?
0: Abszolút.
1: Tehát beszéltek mindenfajta úton, módon?
0: Igen.
1: Akkor is, ha nem utazol.
0: Azért van a Messenger, igen, meg érdeklődnek is, pláne, hogyha most a választásokat szóba hoznánk, figyelj, nem múlik el, tehát zenészek vagyunk, ott éltünk egymás mellett 10 évig, uh-huh. Voltak, akik többen is, akik jöttek, már azóta Magyarországon voltak, vagy a környéken, Közép-Európát látogattak meg, stb.
1: Amikor itt vannak, te mindegyiket meglátogatod?
0: Volt erre példa, hogy ne.
1: És jók ezek a újbóli találkozások?
0: Hát ilyen eléggé sírás gyanús, mert ilyenkor nosztalgiázunk. Azért hozzá kell tenni, hogy eléggé fura még a mai napig is. Szerintem ez a 14 év sok idő, maradjunk annyiban. Uh-huh. Tehát az nagyon sok. És azért nem Európában 14, hanem egy teljesen más, igen, világban 14, és akkor olyan, mint hogy egy teljesen másik élet lett volna. Tudod, ilyen
1: fura. De neked már ilyen távoli? Innen Budapestről nézve?
0: Távoli, de ugyanakkor nem szakadtam el, nem tudok, nem is, és valahogy nem is tudok tőle elszakadni, valószínűleg az emberi kapcsolatok miatt is, a zene és a kultúra miatt is, ami ugye az én foglalkozásom, hogy ezzel töltsem az életemet amúgy is, én ebből merítek. Úgyhogy fura, de egyébként az lett volna a cél annó, ugye az, amikor apu miatt ugye haza kellett jönni, hogy majd akkor itt, oké, letelepszem, de akkor majd úgy folytatom az utazásokat, stb. Hát nem engednek vissza, de mindegy, majd meglátjuk, hogy abból is mi lesz majd valami.
1: Ja, hogy ennek jogi oka van, hogy nem utazol?
0: Egyelőre visszaút, igen, mert mondták, hogy boron voltam, hogy hagytam a zöldkártyámat lejárni.
1: Aha.
0: Mert általában ilyenkor az a fáma, hogy ha hagyod lejárni a zöldkártyát, akkor utána nem akarnak visszaengedni. Meg nekem volt egy DUI vezetéses probléma. Lehet, hogy az is a szóban, nem tudom. Volt arra lehetőség, hogy visszaadják a zöldkártyát, amit viszont amire én mondtam nemet.
1: Aha.
0: Tehát ez a lehetőség most megvolt. Tavaly májusba bementem, vissza is adták volna a zöldkártyát, stb. De én jeleztem, hogy én nem akarok már ott élni, én csak szeretnék visszamenni a fiamat látogatni, meg mit tudom én, és azt viszont nem engedték.
1: Őrület.
0: Érdekes, mi?
1: Őrület. De ő jöhet egyébként?
0: Ő jöhet, jön is idén.
1: Aha.
0: Igen.
1: Tehát akkor most így oldjátok meg.
0: Hát most ez van.
1: Nincs más megoldás. No, de amikor például jön a barátnőd, vagy minek nevezzük őt most a koncertre?
0: Hát kollégám.
1: Hát kollégád. Mi szövetségesed? Mit tudom én?
0: Szintén zenész.
1: Okay. Ilyenkor az, hogy ti összepróbáljátok a fellépés előtt, tehát az lesz például próba?
0: Persze.
1: Szeged meg a pesti buli előtt?
0: Persze, már 3-án érkezik, és akkor mi már 29-én, tehát igen, 29-én már megvolt az első próba, és csak így a zenekar maga, aha, és akkor a 3-án kicsit kialussza magát, és akkor csatlakozik, úgyhogy próbálunk még kettőt, és akkor utána indulunk útnak. A terv az, hogy mindenki értse, hogy ugye a Beale Street-en, ahogy említettem, rengeteg klub van, és nagyon-nagyon össze kell szedjed magad, mert baromi nagy a verseny.
1: Aha.
0: Tehát, hogyha a közönség unatkozik, egyszerűen átsétál a másik klubba, és hogyha háromszor egymás után, ez volt régen a koncepció, hogyha háromszor egymás után nem hozott be a forgalmat, akkor a szerződésnek lőttek.
1: Komolyan?
0: Úgyhogy nagyon oda kellett magad tenni minden alkalommal, és most az a terv, hogy ezt a régi repertoárt szedjük elő, hogy mindenki igazán felhőtlenül tudjon szórakozni, úgyhogy eléggé forró, memphis-i stílusú muzsika lesz, kérem szépen.
1: Hát most már néhányszor használtam azt a lélektan szót, amióta beszélgetünk, de azért ennek is van lélektan, hogy minden nap egy megmérettetés.
0: Azaz.
1: Bizony. Behozod el a közönséget.
0: Bizonyám. Igen.
1: Őrület.
2: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Letartóztatták a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfit. Ma kezdődik a szúnyoggyérítés a Balaton térségében. Júniusban megrendezik az ország első Pilates fesztiválját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Letartóztatták a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfit. A gyanú szerint ő verte meg múlt hétfőn Pető Pétert a 75-ös troli Dózsa-György úti megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. Rab Ferenc helyettes sajtószóvivő tájékoztatása szerint a gyanúsítottal szemben a kényszerintézkedést az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetben hajtják végre. A bántalmazásról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, ököllel az arcába ütött, majd miután a földre került, rugdosni kezdte. A főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, a Honvéd kórházba vitték, ahol órákat töltött, de végül nem kellett megoperálni. Kigyulladt menet közben egy kis busz az M5-ös autópályán Inácsnál tegnap délután. A jármű teljes egészében égett. A baleset miatt teljesen le kellett zárni az autópálya egy részét, közölte a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Elindul ma a balatoni szúnyoggyérítési program. A szokásosnál kisebb, néhány száz hektáros területen dolgoznak ma és holnap, főként a dél-balatoni partszakaszon, Fonyódon, Ordacsehin, Balatonbogláron, Balatonlellén, Balatonszemesen, Zamárdiban, Siófokon, valamint Balatonakaratján és Balatonkenesén. A biológiai szer engedélyezett, emberre és állatra ártalmatlan. A következő beavatkozás időpontja az időjárástól függ majd. Heti három napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti jódos sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni, és 5 alkalomra érvényes. Magyarország első Pilates fesztiválját rendezik meg június 6-a és 7-e között Balatonfüreden. A kétnapos esemény a Tagore sétány és a Forrás Sport Központ helyszínein teremt találkozási pontot a testtudatos közönség, az oktatók és a szakma meghatározó szereplői számára. A résztvevőket expótér, egészségtudatos gasztronómiai kínálat és networking programok várják. Szombat este pedig exkluzív VIP rendezvényt tartanak az Anna Grand Hotelben. Vasárnap a nagy közönség felé is nyit a fesztivál. A Tagore sétányon street pilates programmal hozzák közelebb a mozgás örömét az érdeklődőkhöz. A pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a vasárnapi Forma 1-es Miami nagydíjat. A második helyen a VB címvédő brit Lando Norris végzett a McLarennel, harmadik helyen pedig csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri ért célba. Az előző futamot a japán nagydíjat március 29-én rendezték, azóta szünetelt a világbajnokság, mert a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíjat törölték. A szezon május 22-én Kanadában folytatódik. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel. Csapadék sehol sem lesz és mérsékelt marad a szél is. A hőmérséklet szinte nyáriasan alakul, délután 23-27 fokot is mérhetünk. Holnap már több felhő érkezik, a Dunántúlon meg is vastagszik a felhőzet, de esni még nem fog. Kora reggel hűvös lesz, délután viszont 24-29 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Képlet. Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, annak meg még inkább, hogy Little G Weevil itt van, megtisztelt és mesél az életéről. Ahogy látom, kendőzetlenül is köszönöm az őszintességet neked. És háláljuk meg azzal, kedves hallgatóink, hogy ott leszünk akár Szegeden, akár itt Pesten, ha már Pestet nézzük, május 8 pénteken a este 19 órától az akváriumban. Egy különleges koncert, hiszen egy különleges, mondhatom, mi szövetség?
2: Abszolút.
1: Amerika találunk, és Budapest, igen. Vagy Amerika és Magyarország találkozása, aztán majd mindjárt beszélünk a tracklistről is, hogy ezt hogy állítottátok össze, aztán majd május 16-án is lesz egy másik projekt, majd erre is visszatérünk a Vasicek félére, de most akkor maradjunk még a Mojo-nál, így mondjuk.
2: Mojo, őt.
1: Mojo-nál. Hogy van például a dalok összeállítása? Azt ti már most előre interneten megbeszéltétek? Vagy itt szembesül vele?
2: Nem, azt ketten állítjuk össze, tehát próbáltunk emlékezni, hogy mit játszottunk annó, és akkor hát mégis csinált egy baromi hosszú listát, és akkor arra megkért, hogy abból válogassak, úgyhogy ez lesz, akkor ezt leegyeztettem a zenekarral, és akkor visszaadtam a már kész listát, amire felkészül az Zénó. De figyelj, tulajdonképpen most ezt csináljuk 30 éve, tehát okay. mindenki profi, annyi, hogy ez most itt, az most itt lesz Magyarországon. Figyelj, már most előre tudom, hogy olyan lesz, mint hogy abba se hagytuk volna. Igen, mert eleve már a beszélgetések olyanok, tudod. Aha. Tehát hogy most lehet, hogy nem beszélünk esetleg egy évig, és akkor olyan, mint hogy a tegnap.
1: Na de látod, ezért kérdeztem, hogy ki ő számodra, vagy ti hogy tekintetek egymásra, mert amikor van egy ilyen is meghívod, akkor az amerikai legendát, vagy a mégiscsak valamit elért énekesnőt kell látnod benne.
2: De értem, hogy mire gondolsz. Nem, ez sokkal szorosabb, személyesebb. Emberi. Elmondom, hogy tehát, hogy megpróbálom röviden összefoglalni, tehát ugye nekem ő baromi sokat segített, amikor én oda költöztem Memphisbe 2005-ben, de ugyanakkor én is segítettem neki, és ez a kapcsolat, ez baromi jó lett. Tehát az a lényeg, hogy nekem már szerződésem volt egy klubban a saját nevem alatt, amikor én őt megláttam azon a bizonyos kertben, utcasak, az utca végén játszani, és behívtam a klubba. És ez bejött. Ez az egyik. Nagyon bejött, tehát azért mégis a szinte szempillantás alatt működött ez a kémia. Ők négyen voltak, ugye afroamerikaiak, én voltam az egyedüli fehér gyerek, ráadásul európai fehér gyerek, és ez érdekesnek találta a közönség, pláne Mojo Queen elég erőteljes, tehát a humorérzéke az határtalan, plusz ilyen szexuális töltésű előadásmódja van, és ezt ki is használta, szóval ez nagyon érdekes volt, tehát ott táncoltak a színpadon a csajok, fölvillantották a pólójukat, meg minden volt, amit el tudsz képzelni, és amit mondtam, ezt a családi tragédiát, tehát a dobosa volt, a dobosunk volt az ő partnere, és aha. ő egyik alkalommal az előadás alatt második szett, negyedik szám, soha nem felejtem el, infarktus kapott a színpadon, és meghalt. Úgy és sem. Ezért bomlott fel pontosan az egész zenekar. Ugye meg volt a temetés, meg jött egy új dobos, meg itt, de az már nem volt olyan, úgyhogy akkor úgy határoztunk, hogy akkor abba hagyjuk, és akkor én visszajöttem Magyarországra. Na most ez egy olyan kapocs, egy olyan kötelék, és ráadásul ugye a gyerekeit, a fiait is ismertem, akkor még picik voltak, úgyhogy akkor... Szóval ez már sokkal személyesebb, mint sem, hogy egy egyszerű, most fölhívod a legendát, mert a legenda is egy ember.
1: Aha, jó, oké, te meg velük játszottál.
2: Igen. És én is legenda vagyok.
1: És ilyen jót röhög rajta. Hát de tényleg.
2: Csak a vicc kedvéért mondtam el, de szóval ez egy magát értetődő dolog, meg amúgy a blueszenészek mi nem foglalkozunk ezzel, mi zenélni szeretnénk.
1: És zenéltek is.
2: Igen, tehát van egy misszió, küldetés tudatunk, meg egy mondani valónk, és azt most, hogy ez most Memphisben csináljuk, Atlantában, vagy itt, ez tök ugyanaz.
1: Ja, azt látod, vagy tapasztalod, hogy azért ez nem egy bulvárműsor.
2: Igen.
1: De ha már mondtál egy ilyen sztorit, hát nem tudom megkerülni, hogy történik valakivel ilyen, hogy a színpadon meghal a társad. Ez koncert közben, gondolom ott a koncertnek akkor igen. Ott véget is ért. Na de hogy például te ezt a jelenetet úgy, úgy eltetted magadban, vagy időnként még kísért a színpadon?
2: Ezt nem lehet elfelejteni. Először is nem akarok én morbid lenni, de hát ugye ilyet én még élőben nem láttam. És képzeld, az egész sztorinak a legfurább, nem is tudom, konklúzió inkább, csak az, hogy képzeld, hogy hazajöttem, nem tudom, fél év múlva, meg mit tudom én, és a Nőklapjában megjelent egy cikk. Volt akkor egy magyar, nem tudom, most újságíró, vagy teljesen mindegy, utazgatott körbe-körbe az államokban, hogy ilyen sztorikat írjon, és képzeld, a cikkből kiderül, hogy ő akkor ott ült. Aha. Csak valószínűleg, sőt, biztos nem tudta, hogy én egy magyar gyerek vagyok. Aha. Ott volt azon az estén Memphisben, a Blue City Caféban, és ez megírta a Nőklapjában. Aha. Anyám félretette, azt hiszem, ez 2006 volt, mikor ez megjelent, félretette az újságot, hogy én is lássam. Hát mondom, ez nagyon súlyos. De a kérdésedre válaszolva, ezt nem lehet elfelejteni, megmondom, ez eleve 2005-ben még ugye nagyon friss emigráns voltam, tehát egy éve voltam ott, minden nagyon új volt. Az, hogy valakik ilyen önzetlenül segítenek, érted, mint ahogy Big Red meg a Mojo tette, azt azért amúgy sem felejteni el az ember. Úgyhogy, hát ez is volt az eredménye, tehát én akkor kijött a pánikbetegsége, meg mit tudom én, szóval nekem...
1: Közvetlen utána?
2: Persze, hát az tehát haza kellett jönni, mert nem voltam jól. Igen.
1: Azért most mégis nem akarom szomorú elvinni a beszélgetést, hanem akkor nézzük a pozitív részét, amik a Nőklapjás sztorinak. Igen. Hogy ott van egy magyar, és akkor ezek szerint nem néz magyarnak, mert annyira nem magyarul játszol, meg nem magyarul zenész. Érted? Tehát azért ez nem egy rossz dolog.
2: Jó, ezt koncepcionálisan eltitkoltuk, az az igazság, mert a Mojo az elején mindig bemutatta, hogy all the way from Budapest, whatever, és akkor észrevettük a különböző reakciókat. Ezt sokszor elmondtam már különböző interjúkban, hogy ezt tudomásul kellett venni, tehát hogyha nem tudták, hogy én Budapestről jöttem, és azt gondolták, amerikai vagyok, akkor jöttem le a színpadról, és akkor mindenki újjongott, hogy best guitarist, és ellenben, mikor bemutatott, és tudták előre, akkor csak annyi volt, hogy nem rossz egy magyartól. Aha. Tudod? És akkor ezt tudomásul kellett venni, hogy így működik az emberi természet, úgyhogy én a weboldalamon meg mindenhol eltitkultuk egészen 2004-től egészen 2013-ig, hogy én honnan jöttem, és be is jött. Uh-huh. Be is jött.
1: Az X-faktor az mikor volt?
2: 14-ben.
1: Aha.
2: 2014.
1: Tehát addig titkoltad?
2: A 2013-ban megjelent egy lemezem, akkor már az amerikai kiadó volt. Én 2013 januárjában nyertem meg az International Blues Challenge-et Memphisben, és akkor fél évre rá szerződtem ezzel a kiadóval, és ők döntöttek úgy, bár hozzá kell tennem, hogy én nem támogattam a döntést, mert szerintem mondtam, ez meg fogja osztani a közönséget, de ők döntöttek úgy, hogy szerintük ez cool, ez több baró sztori, és ezt vállalni kell, és akkor legyen úgy.
1: Hát, tényleg megosztotta a közönséget?
2: Meg határozottan persze. Uh-huh.
1: Na jó, az volt Amerika, most itt Magyarországon vagyunk, és elhozzátok egy picit Amerikát.
2: Így.
1: 8. a péntek, az Akvárium, 6. van a Szeged.
2: Május 6 Szeged, Rockpart 62, május 8 Akvárium Klub Budapest, Mojo Queen, Miss Zino, Mojo Queen, a Lilligy Weaver Bandel.
1: Azt már tudjátok, engem mindig az érdekel egy koncerten, hogy ha van intro, akkor az intro után mi lesz az első dal? Ha lehet spoilerezni, na mi lesz?
2: Úgy készültem, úgy csináltuk, hogy lesz egy olyan intro, ami a Booker T-nek az emlékére, tehát nyilván Memphisnek állítunk egy Booker T. Jones organista volt, illetve organista, neki állítunk egy ilyen tiszteletbeli medlit csinálunk, ez lesz az első intro, és aztán Mojo Queen a Let the Good Times-ról jön be. Ami szintén a Memphis-i műsorunknak a bevezetett, azzal jött be.
1: Izgalmas
2: mindig
1: lesz.
2: Igen, az egy B.B. King feldolgozás. Uh-huh.
1: Izgalmas lesz. No, és ha lement ez ugye ez a saját zenekarod, de ilyenkor, és nyilvánvalóan ez az édes gyermek, mint saját zenekar.
2: Igen.
1: De például a Vasicek féle produktum, az mi neked? Ahol zeneszerző is vagy. Oké, ez milyen szék, korrekt.
2: Testvére, de abszolút. Figyelj, én nagyon élvezem a közös munkát, nagyon jó
1: még a úgy is, hogy magyarok a szövegek.
2: De a zene nem magyaros.
1: Uh-huh. Jogos.
2: És hozzá kell tennem, hogy Vasicsek nagyon jól bánik a magyar szöveggel, nagyon énekelhető, ez külön eleve megbeszéltük, hogy ne legyen túl zsúfolva. Van egy ilyen hazai betegség, hogy vagy túl hosszú a refrén, vagy nagyon sok szó van benne, meg ne is beszéljünk a toldalékszavakról, tehát ilyen problémák itt nincsenek. Nagyon jól énekelhető, külföldi, az a lényeg, hogy mi úgy kell írni magyar zenét is, hogy külföldi füllel is énekelhető legyen. Ezt valahogy egy kicsit úgy elfelejtjük, hogy ez nem egy másik bolygó, ez ugyanaz a bolygó. Igen. Én ezt próbáltam mindig mondani, egy olyan magyar zenét szeretnék hallani, mindig a világzenészeket hozom föl példának, hogy jönnek mindenféle kontinensről, törzsi nyelven énekelnek, stb. Mégis meg tudod sok esetben jegyezni azt a pár szót, vagy akármi, amivel tudod énekelni. Szerintem erre kéne nekünk is törekedni. Ezt a Vasicsek egy pillanat alatt megértette, és tök jó az egész, és nekem megtisztelt ez is a Szkladányi Gerdesics Csejtei Gárdában tevékenykedni. A Nemes Zolival, a Mr. Jambalájával meg a több mint 20 éve együtt dolgozunk, úgyhogy az megadott.
1: Jó hazai terep ilyen szempontból. De most a fülembe ültetted a bogarat ezzel a, hát hogy a világnak kell zenélni a minden platformnak, meg földrésznek, de amikor te zenét írsz, akkor te elképzelsz valakit, mint hallgató? Akár nőt, akár férfit, és bármilyen nemzetiséget?
2: Mm-mm. Nem.
1: Neked tessen, az legyen az a legfontosabb, hogy te valamit szépet találj benne?
2: Persze, hát hogyha én írom a szöveget, ugye nyilván először is tudni kell, hogy miről akarsz írni.
1: Hát oké, de te itt ezt nem miért te írtad.
2: Igen, azért mondom, hogyha engem kérdezel, az, hogy most valahogy nem érdekes az a mondani, az üzenet a lényege az egésznek, szerintem. És tudod, a zeneírás az egy pillanatnyi ihletnek legalábbis nekem az eredménye. Aha. Igen. Én valahogy legalábbis ennél az anyagnál eleve nem írok bonyolult zenét, tehát kezdjük ott. Én az életben is mindenféle szempontból minimalisztikus srác vagyok, és ilyen eleve old school, tehát az egész Vasicsek projektet átüleli ez a rhythm and blues gondolkodás, és eleve ez a southern fajta rhythm and blues, tehát eléggé groove alapú a zenék, és akkor nyilván a blues, a boogie, a reggae, a rock and roll, ezek úgy összevegyülnek a dolgokban. Tudod, anélkül, hogy
1: de
2: ez túl lenne gondolva.
1: De csak a zenész fületben, vagy a közönségnél is?
2: Nem, ez
1: kell, mennyire kell értőnek lenni hozzá, arra vagyok.
2: Semennyire, mert majd a groove úgyis visz magával meg a dalom, de hozzátenném, azt ne felejtsük el, mert fél óráig dumálok, hogy azért a Nemes Zoli, Mr. Jambalaya, ő is írt zseniális darabokat, sőt, kértem is az öcsit, hogy írjon még többet a Zoli, hogy ne csak egy gitáros írjon, hanem legyen egy zongorista is, aki, vagy más hangszeres, aki...
1: Hogy színesebb legyen?
2: Hogyne, és ez be is jött, hiszen a Zoli zseniális, eleve ő zseni, tehát kezdjük ott, hogy a Mr. Jambalaya egy totálisan zseni, és gyerekműsoroktól kezdve színházi zenét mindent ír, úgy, hogy neki is a blues, az alap, blues és a boogie. Kitűnően működik.
1: Megvan a közös nyelv azért. Így. Ilyen szempontból. Na, annyit beszéltünk mindenféle nemzetközi terekről, és őszintén érdekel, hogy teszel-e különbséget színpad és színpad, ország és ország között? Tehát az, hogy Szegeden, Pesten, az akváriumban vagy mit tudom én, Amerikában, az tudom, hogy egy kicsit banális a kérdés. De foglalkoztat még? Van különbség?
2: Nem, olyan színpad és színpad között nincs különbség, az a különbség, hogy nyilván ez egy másik kultúra, tehát ott, hogyha az ember beül egy étteremnek a sarkában játszani, ott, és tudja, hogy az emberek csak félfüllel hallgatják, akkor is tudja, hogy akik hallgatják, azok tisztában vannak azzal, hogy mit csinálnak.
1: Hát akkor ők értők.
2: Hát persze, mert ez az ő kultúrájuknak a része. Mindig azt szoktam mondani, hogy azt kell megérteni, oké, hogy a blues baromira híres lett, de akkor is a blues az egy kultúrának a hangja. Ugyanúgy, ahogy nekünk is van a mi zenénk. Oké, hogy a magyar népzenének jelenleg még nincsenek olyan elektronikus vagy modern változata, amilyen széles körben népszerű lett volna, de ugye ez történt a blues-zal. Akkor is a blues az afroamerikai, aki az az ő kultúrájuk része, és az amerikai kultúra része. Uh-huh. Tehát itt van egy játékstílus, zenei elemek, a hangszereken is, a vokálokban is stílusjegyek, amik jellemzik, anélkül nem blues a blues. Tehát a különbség az, hogy itt mesélni kell, én a saját koncertjeimen előszeretettel mesélek, megpróbálok párhuzamot vonni a magyar kultúra és az ottani kultúra között, hogy értsék, hogy mi ez az egész, bemutatom a gitárhangolásokat, sztorikat mondok, stb. Ezzel próbálom áthidalni ezt hogyha idézőjelbe véve űrt, de nem űrt, csak egy... Igen. Hogy ne szeretik, sőt, meglepő, mert régen nem voltam ilyen, ezt egy pár éve kezdtem el, mert hát pontosan azt, hogy éreztem, hogy hallgatják, de szerintem de mindegy, szóval közelebb kell hozni őket, hogy egyáltalán megértsék, és szeretik. Mondanám, hogy majdnem mondtam, hogy meglepő módon, de tulajdonképpen miért meglepő.
1: Na jó, itt vagyunk már a végén. Azt mondd meg, hogy van neked itt egyáltalán Magyarországon konkurensed ebben a műfajban?
2: Én azt nem tudom. Nem az én dolgom
1: ezt megítélni. Tudom, hogy blues-t játszogatnak, de ennyire autentikusan, ahogy azt te csinálsz, szerintem nincs.
2: Figyelj, játszanak blues, de azért... Mondom, ezt nem az én dolgom megítélni, egy biztos, hogy, és most nem a technikai fejlettségről beszélünk, mert vannak sokkal technikásabb gitárosok, a népzene nem erről szól. Uh-huh. Azért 14 év az nagyon nagy előny, természetesen nem csak most a magyarokkal szemben, tehát bárki, aki nem amerikai blueszenész, azért az ember ott él, és kíváncsian éli az életét. Tehát az olyan, mint az Afrika kutató, érted? Hát most lehet a budapesti íróasztal mögött 800 könyvet elolvasni, de hát azért mégiscsak ki kell oda menni.
1: Há, hogy ne.
2: No, tehát nyilván ez egy hatalmas előny. Hát hogy ez most hogy hallatszik-e, vagy nem, azt még egyszer mondom, a közönség ítéli meg.
1: Na jó, ítélje meg. Május 6 Szeged, május 8 péntek, Akvárium, Mojo Queen és Little G Weevil, az új banda.
2: Így van. Igen.
1: Már csak ezért is érdemes megnézni benneteket, igen. És aztán a Vasicek féle Supergroup, az május 16-án az akváriumban, de gondolom a közösségi oldalakon, a te oldalaidon minden pontos, fontos információt megtalálunk.
2: Így van, igen.
1: Little G Weevilt kell keresni mindenhol.
2: Ennyi, csak be kell írni a Google-be,
1: és ott lesz. Kövessék, szeressék, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit beletesz a hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál. Tőle. Nagyon jó volt a...
2: Köszi szépen.
1: A csevegés, gyere vissza gyakrabban. Minden mérföldkőnél szeretettel várunk.
2: Amen.
1: Vigyázz magadra.
2: Köszi, te is.
1: Kedves hallgatóink, Little G Weevilvel beszélgettem, akitől most elköszönök, önöktől még nem, mert jönnek a legnagyobb slágerek. Változatosan a folytatásban, egy búcsú erejéig pedig még fogunk találkozni.
0: A Schlagerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Little G Weaver-nek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egésznapos rendszerváltó népünnepei tartanak szombaton a Kossuth téren. Az új kormány hagyhatja majd jóvá a Gellért fürdő felújítását. A Városháza Parkban rendezik meg a Jazzfest Budapestet. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Egésznapos rendszerváltó népünnepeit tartanak szombaton az új országgyűlés megalakulásának és a miniszterelnök eskütételének napján a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton, jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő, a Tisza párt elnöke vasárnap. A politikus ismertette, a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó ünnepély. A megválasztott miniszterelnök köszöntője a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után fergeteges bulit és utcabált ígérnek. Eközben Karácsony Gergely is meghirdetett egy rendezvényt a Lánchíd lábához az előző pénteki estére. A polgármester posztja szerint május 8-án rendszerzáró örömkoncert lesz este 6:30-tól, ahol az elmúlt években elnyomott érdekeket képviselőknek adnak hálát. A Gellért fürdő felújításához kormányzati engedélyre van szükség, amit az új kormánytól vár majd a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A cég vezérigazgatója Szűcs Ildikó elmondta, a csaknem 20 milliárd forintos beruházást hitelből finanszíroznák, ehhez azonban a kabinet jóváhagyása szükséges. A társaság kérelmét tavaly decemberben elutasították, ezért márciusban ismét benyújtották, most pedig az új kormány döntésére várnak. A kiviteli tervek már elkészültek, jelenleg ezek műszaki ellenőrzése zajlik. A BGH évvégére szeretné lezárni a finanszírozási kérdéseket, hogy 2027 elején elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint a belső terek egy része 2028-ban, a kültéri strand pedig 2029 nyarára készülhet el. Emellett május közepén döntés született arról is, folytatódhat-e a Széchenyi fürdő felújítása, és miként alakítják át a kormányrendelet által érintett 50 medencét. 5. alkalommal rendezik meg a Jazzfest Budapestet június 27-e és július 5-e között. A fő helyszín ezúttal a Városháza Park lesz. A 10-napos fesztiválon 12 országból közel 200 fellépő érkezik. A hazai jazz élet kiválóságai mellett világsztárok is színpadra lépnek. A közönség többek között Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd koncertjeit is hallhatja. Az idei díszvendég Dél-Korea, ahonnan több nemzetközileg ismert jazzművész érkezik Budapestre. A fesztivál Miles Davis és John Coltrane születésének 100. évfordulója előtt is tiszteleg különleges produkciókkal. A Ferencváros 5-0-ra győzött az Újpest vendégeként vasárnap a labdarúgó Fizliga 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől majd el a bajnoki cím sorsa. A címvédő zöldfehérek hátránya továbbra is egy pont az Éllovas Győr mögött. Az FTC a Szusza Ferenc stadionban csaknem 12 éve veretlen, összességében pedig 31 NB1-es és 2 magyar kupa mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől. Koranyárias idővel kezdődik május első hete, ma sok napsütés várható, a Dunántúlon lehetnek inkább fátyolfelhők az égen, de csapadék sehol sem lesz. Délután akár 28 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A hét közepén erős széllel lehűlés érkezik majd, de csak pár fokot csökken a nappali hőmérséklet, és többfelé kialakulhat majd zápor. Péntektől ismét melegedés kezdődik, 25 fok körül alakulnak majd a csúcshőmérsékletek.
3: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési információkat. Először is a városon kívül. Erősödik már a forgalom Budapest felé, például az M6-oson, Érd közelében, az M3-as autópályán, ahol a kiépített terelésnél Bag és Mogyoród térségében kicsit már le is lassult a haladás, illetve erősödik a forgalom a 31-es főúton Mende felől és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ami pedig a várost illeti, semmi komolyan fennakadásról nem érkezett egyelőre jelentés, bár így maradna, nyilván nem fog, hiszen hétfő reggel van, úgyhogy számítok önökre is, tudják, önök az én szemem és fülem kint az utakon, hiszen én a stúdióból nem láthatok mindent. A 0630

0: megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel, egy jó kis napsütötte hétfőhöz kezdhetünk hozzá, és akkor, ha még hozzáveszünk, hogy itt van mindenhez Pordán Petra,
2: Somogyi Zoltán és Zola!
1: Akkor aztán minden helyre kerül, szevasz!
2: Jó reggel!
3: Jó reggelt kívánok már meg!

0: Jó reggelt kívánunk, ez a Sláger reggel, 7:45 lesz már 3 perc múlva, és csak hogy stílusosak legyünk. Ezzel rápillantott a pólójára, így is igen. Van.
1: Milyen jól néz ki ez a Tom és Jerry póló.
2: Jó reggelt mindenkinek egyébként, ha igazán stílszerű akartam volna lenni, akkor ezt a dalt mennyire szerettem.
0: És itt a vége.
2: Igen.
0: Szóval ez a gyermeki lelkednek szól ez a póló?
2: Mint minden napom.
1: Ez mondjuk nagyon jó.
2: Főleg, amikor rádiózni jövök. De hogy egyébként, ha igazán stílszerű akartam volna ma reggel lenni, igen, akkor Star Wars-os pólóba jövök.
1: Igen, mert nemzetközi Star Wars-nak van.
2: Május 4.
1: Tényleg. Úgyhogy miért nem abban jöttél?
2: Úgyhogy ilyenkor ugye két dolog szokott történni. Ugye vagy bolygókat támadunk meg, vagy pedig elmondjuk a másik férfinak, hogy én vagyok az apád. Szóval Zoli, beszélnünk el majd.
0: De erről pont múltkor volt szó, ja, hogy erre mindenki rosszul emlékszik, mert hogy nem ezt mondja ugye a filmben, hogy
2: nem ezt mondja.
0: Luke, én vagyok az apád.
2: Tehát, hanem, hogy ez... apa, igen, én vagyok a Luke-ad. Vagy nem?
1: Mit mond?
2: Vagy mit mond?
0: Megint elfelejtettem, hogy ezeket a dolgokat verjem, hogy van.
1: Keres rá. ChatGPT a legjobb barátunk, mindent meg.
0: Van egy ilyen jelenség.
2: Nem az valami ilyen végzettel kapcsolatos dolgot.
0: Mindjárt megvan. Egyébként az a mandala effektus, igen, Nelson Mandelához kötődően, amikor kollektívan rosszul emlékszünk dolgokra, és ez az egyik tipikus példa, amit felszoktak hozni, hogy ugye ezt mondta, hogy Luke, én vagyok az apád, és nem mondta, hogy én vagyok az apád, ennyit mondott.
1: Tehát nem csak
0: mondta,
1: ennyit, hogy, igen, se nem mondta, Luke, hogy, se semmi.
2: Luke, I'm your father.
0: Tehát nem ezt mondta.
1: De miért?
0: I'm your father.
1: Hát... de miért emlékszik mindenki rosszul?
0: A Lukasékat kérdez meg, hogy miért
1: de így. Azért,
2: azért Petra, mert na, az emberek a kommunikáció során, igen, szeretik a szituációkat, esik, kontextusba helyezni.
1: Igen,
2: ez pontosan
1: igaz.
2: Azért van, hogy amiért te mondjuk tévésztél évekig, meg rádiózol, te a hétköznapi kommunikációban is úgy definiálsz valamit, hogy háromszor körbeírod, és jobban elmagyarázod, mint egy civil ember, aki nem ezzel foglalkozik. Ezt onnan tudom, hogy nekem is szóltak, mikor elkezdtem televíziózni, meg műsort csinálni, hogy idővel átveszem azt, hogy jobban kezdek el definiálni valamit, mint egy normális ember.
1: Ezért te amúgy is jobban helyezed, definiálsz bármit, mint egy normális ember.
2: De nem függ össze a kettő, azzal függ össze, alapvetően megszokod azt, hogy mindent jobban kell az embernek a szájába rágni.
1: Uh-huh.
2: És ezért van az, hogy kontextusba helyezzük.
0: De az még annyiban vitatkozik, hogy az, hogy valamit kontextusba helyezel, az nem szájbarágás. És egyébként én támogatnám, hogyha suliban például az ilyen típusú kommunikációra is nevelnék egy picit a diákokat. Nem volt ilyen a gimiben, ilyen gyakorlat, hogy
2: gondolsz?
0: Nem feltétlenül arra, de hogy odaállítottak a pulpitus mögé, hogy na beszél. És egyébként ebből a szempontból valahol jó az, hogy most már ennyire elterjedt az, hogy minden telefonon van kamera, meg ugye próbálnak, hát vagy jó lenne, vagy jó is lehetne, mert most már nem félnek megnyilvánulni persze, sokan. Persze. Mint ahogy még a 30-as, 40-es korosztály, odadugsz egy mikrofont, hogy úristen, vagy emberek, Jézusom, beszélni kell.
2: Világítás.
1: Igen.
2: Egyébként, igen. Bár én ilyen gyerek voltam egyébként. Ha már gyerekkor megtudom, hogy gyerekkor én ilyen gyerek voltam. Tehát jó, most anyák napja volt ugye vasárnap, és hát pont erről beszélgettünk valamikivel, vagy valamilyen dolog kapcsán, hogy én olyan gyerek voltam, hogy kirattak anyák napi ünnepségre, meg kell tanulni a verseket, és hogy én két sort elmondtam, elbögtem magam, és lementem a színpadról.
1: Jaj.
2: Tehát én ezt csináltam évekig.
1: De akkor miért csinálták ezt
2: veled? Én 35 éves koromig ezt csináltam.
1: Aztán, sőt, ugye, még annak idején a zenecsatornád is volt, hogy elsírtad magad nem miközben.
2: Az izgulás egyébként érdekes egyébként folyamat, és ugye ez nyilván egy ilyen önmenedzsmentnek a része, mm-hmm, hogy ezt hogyan tudod kezelni, de hogy az izgulás, ugye mindig megkérdezik az előadó művészeteket, hogy koncert előtt szoktál-e még izgulni? És mindig azt a választ szoktam adni, hogyha nem izgulnék, az baj lenne.
1: Uh-huh.
2: Tehát valamennyire mindig kell egy picit. Hmm. Amikor Zoli elmegy ugye konfolni a színpadon, és akkor
0: pont
2: az leges-legelső megszólás előtt
0: ez igaz,
2: azért van egy pici, hogy
1: persze,
2: kezdjük már el.
0: De most már lerövidült, tehát hogy közvetlenül előtte. Tehát amikor oda megyek, akkor valószínűleg azért, mert hogy 30 év alatt már annyiszor konferáltam, hogy az emberben kialakul egy olyan biztonság. kialakul egy biztonságérzet, hogy persze, hát ha az elmúlt 342 alkalommal nem történt semmi baj, akkor igen, valószínűleg 343-adjára is minden rendben és lesz.
2: Tudod, mi alakul még ki? Na. Ez a panelrendszer, ami ugye, hogy az, hogy te milyenekből építkezel. Tehát, hogy
0: én kínosan figyelek, nem. Én gyűlölöm ismételni magam, és például, amikor nem élő...
1: De az nem ismétlés a panelrendszer.
2: Hanem azt, hogy tudod azt, hogy ha nincsen semmi, igen, topik, akkor beszélj semmit, két percen keresztül valamiről.
1: Igen.
2: Ez a panelrendszer, hogy vannak ezek a beépített modemek, vagy nem tudom, minek hívják ezt,
0: aha,
2: mindenkiben kialakul, aki ugye ezzel foglalkozik, ugye most mind a hármunkra gondolok, de inkább kettőtökre, de hogy alapvetően ezek kialakulnak, és hogyha kell, 5 percig van egy ilyen űröd, egy space, hogy akkor most nincsen semmi, csak valamit mondj, akkor tudsz mit mondani.
0: Ezzel is vitatkozik. Nem feltétlenül. Tegnap képzeljétek el, nagy tartság konferáltam, egy néptánc találkozó volt fiataloknak, és az egyik csapat az többször fellépett, és nem értek vissza az egyik átöltözésből, és fú, ott teljesen kikészült a vezetők, hogy úristen, nincs valakit, mi lesz most, hogy ez a főnököt, hogy valamivel húzni kell, beszélj. És mondtam, én nem tudok a semmiről beszélni, viszont én ilyenkor mindig körülnézek, és találok valami kapaszkodót, és mivel ott lent voltak sátrak, meg kirakodóvásra, meg nem tudom mi, de teljes természetesen odasétáltam az egyikhez, hogy jól látom, hogy ez itt Nagy Tartsa címere akarna lenni. Na hát, ez milyen műalkotás, és elkezdtük arról, hogy ők ott festettek napközben, hogy egy Frida Kahlo Petrának el is küldtem a Frida Kahlo képet, hogy ilyen kis pixelekbe összeraktak egy Frida Kahlo-t. Aztán micsoda aktivitások voltak, tehát hogy szeretem azt is kitölteni, vagy megtölteni valamilyen valós tartalommal.
2: De én erre gondoltam.
0: Ja.
2: Tehát, hogy ez is a működésnek a része, hogy panelekből, modellekből építkezem, mert 30 év volt kialakult. Hogyha most space-tel, akkor mit csinálok? Akkor bevonom a közönséget, lemegyek, ahogy te is most ezt elmondtad, ugyanerre gondoltam.
0: Jó, akkor
2: persze, persze.
0: Én még azon lepődtem meg, most közben itt a Star Wars az elébe ugrott így már, tudod, egyszer rákeresel valamire. Te nagy rajongó vagy?
2: Hát inkább úgy mondanám, hogy 80-as évek
1: szülött.
2: Én a 80-as évek születje vagyok, és én az első generációs Star Wars, ami megvan.
0: Igen, pont jó lesz. C-3PO, megvan. Igen. Mi a különlegesség az egyik lábának?
2: Én voltam a szinkron hangja, nem tudtad?
1: Az a különlegesség a lábának, ez.
0: Szóval, mi a különlegesség az egyik lábának? Tudjátok-e? Ezt sem szokták tudni. És
2: hát
0: tudtam,
2: ez egy mosógépből lett átalakítva, azt tudom, mert George Lucas ilyen lóbudgetbe oldotta meg, de hogy mi a láb, azt nem
0: jó,
2: tudom.
0: Milyen színű 3CPO?
2: Hát fehér-kék.
1: Nem.
2: Aranyszínű. Ja,
1: aranyszínű.
2: Ja, igen, persze. Igen.
0: Kivéve a jobb lába,
2: uram,
0: ami lefelé ezüst színű.
1: Miért?
0: És ezt még azt nem.
1: Jó, ez nem derül ki.
0: Mit tudom én, nincs jelentősége, de hogy az egyik az ezüst színű, és hogy ezt a legelvakultabb rajongók sem feltétlenül tudják.
1: Csak nem
0: most
1: már.
0: Írja, ha már itt a közös kollektív emlékeinknél tartunk.
2: De hülye vagyok, hát én most Arturitot kezdtem el szinkronizálni itt
1: hát
2: a fütyülésemmel.
1: De nem baj, mindent. És tényleg ez is az
2: uram,
1: egyik lába. Jaj, de
0: hogy
1: cukker.
0: Na, most, hogy ezt is tisztáztuk.
1: Fekete a hasa.
0: Nekiindulhatunk Petra egyik kedvencével.
2: Nem volt pénzük.
0: Ennyi. És a mosógépből elfogyott az alkatrész. Egy jó kis kerti parti a hétvége emlékére, tiszteletére.
2: Ez nem valami soft nak a zené. Aztán tegyről.
0: Hát nem hard, az biztos.
2: Na, Petra, ilyeneket hallgatsz.
0: Jön a mezoforte.
1: Gered együtt.
2: Szat egyen.
0: Ott a szerencsekereket néztük meg, mert először a Glücksrán. Ja, mert ich möchte die Spülautoide Waschmaschine.
2: Ja, Punika, Orange Oase.
0: Guten Morgen, jó reggelt mindenkinek, üdv.

Sláger reggel. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Fortán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: Familypark.at.
5: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
6: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
9: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelő hátfalas teherautókkal is, bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások, B Fiesta szállítmányozási és logisztikai Kft. Az ön partnere.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Már megint a Premier Outletbe mentek.
13: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
14: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
15: Premier Outlet Budapest.
16: Képzelje egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
1: A reklám után.
17: Gyönyörű napos időre készülhetünk, már most 11 fokos a reggelünk, délutára pedig 26 fokot ígérhetek, és úgy tűnik, hogy holnap még a mainál is melegebb várható, 27-28 fokig kúszik majd fel a hőmérőhiganyszála.
2: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
18: Egyiptom, minden itt kezdődött.
19: Erősödik a reggeli forgalom Budapest felé az M3-ason, főleg a kiépített terelésben, Bagi és Mogyoród környékén, az M4-es autóúton Monornál, az M6-oson pedig Ért közelében. A 31-es főút Mende irányából, illetve az 51-es főút Dunaharaszti elkerülő szakaszán szintén kis és zsúfolt már. Budapesten a 7. kerületben a Garai utca nem járható a Hernád utcánál egy szabálytalanul várakozó jármű miatt, így a 79-es trolibusz is terelő útra kényszerül, kihagyja tehát a Cserhát utca megállót. Közben a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál szintén erősödik a forgalom. Aztán a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt korlátozás van, itt is picit ez megfoghatja a forgalmat. Mondjuk én nem nagyon tapasztaltam ezt még reggel. Viszont változás szintén, hogy az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es buszvonalán Muzsika utca néven létesült egy új megállóhely. Mehetnél oda Zola a zenélni egy élőben. A Muzsika utcában tök bulli lenne. Ott áll egy gitárral, leszámol. Nyissuk meg azt a megállót úgy, ahogy kell. Szóval a Monoki utcában a Muzsika utca után van ez a megálló, illetve a 274-es busz mindkét irányba megáll igény szerint az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen. De hát minden megálló ilyen, hogy igény szerint vagy jelzel, és megáll, vagy megáll. Vagy ott állsz, és
20: így megáll. Így a név, hogy megálló.
19: Jó utat.
21: A közlekedési hírek támogatója az
22: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 38 perc, ma ugye Zola csatlakozott hozzánk.
2: Jó reggelt.
1: A mai nap ez egy különleges lap, látom készültél.
3: Hát persze, hogy készült.
2: Igen. Én azért készültem erre a mai napra, mert annó ezt a bizonyítványt azért szerettem volna megszerezni, hogy le tudjam írni rendesen azt, hogy érettségi, mert mindig két csével írtam. És rájöttem, hogy csak egy csé.
3: Azt hittem, hogy azért, mert azt hitted, hogy ettől érett leszel, de nem.
2: Nem függ össze egyébként.
1: Ez igazi, úgy néz ki, mint egy játékbizonyítvány.
2: Szóval elhoztam nektek a 98-as. Hopp, spoilereztem egyet.
3: 98-ban érettségi?
2: Igen. És mindenki matekozik, hogy ajaj.
3: Akkor hány éves lehet ez a fiú?
2: Jó, hagyjuk ezt, már is kipeljük. Érdekes, hogy Petra a mikrofonja elromlott, szóval húzd le gyorsan.
1: Számoljuk csak ki, hány éves lehet ez 98?
3: Hát ez az.
2: 18 voltam egyébként.
1: Csak nem.
2: Nagyon kerek, mert ugye én tavaszi vagyok, és ráadásul kerek évszámban születtem, szóval tök könnyű mindig kiszámolni, nem kell mindig matekozni, hogy 58, akkor az 63, nem, én 80-as vagyok, és akkor pont 18.
1: Nem akarja kiadni a kezébe. Add már
2: na,
1: ide.
2: Odaadom nektek, ez ide. Nagyon szép zöld, ez már az újkori, igen, nagyon az, szép zöld
3: az
2: érettségi.
3: Az enyém nem ilyen.
1: Az enyém 97-es, tehát egy évvel régebbi, mint a tiéd, és még tök másképp néz ki. Azért csodálkoztam rá, ez olyan, mint egy ilyen játékbizonyítvány.
2: Ezt annó mi kérvényeztük, hogy ilyet kapjunk, és akkor megadták.
1: Ja.
2: Viccelek, akkor volt a váltás. Ugye egyébként pont én vagyok az a korosztály, volt az orosz-német váltás, ha még emlékezik erre bármelyik hallgató. Ugye?
1: Nálunk is volt.
2: Ugye pont én kaptam meg ezt a váltót, én már nem tanultam oroszt, és hogy én már németes voltam.
1: Aha.
2: Hál' Istennek, vagy nem tudom, féglük, de hogy,
1: ugye
2: én a Satányzon nőttem fel, de más műsorokat néztem. Szóval, hogy igen, elhoztam, mert hogy demonstratív, hogy alapvetően mennyire szélsőséges volt a...
1: Hát akartam mondani, igen, hogy, és hogy nem ezen múlik, hogy valakiből lesz-e valaki, ugye? Tehát, hogy melyikkel kezdik?
2: Hál' Istennek, fiam!
1: Melyikkel kezdjük?
2: Hát kezdjük a rosszabbakkal, nem? Vagy a...
1: Jó.
3: Van rosszabb benne, mi rosszabb? A hármas? Rosszabb.
1: Nem, matematikából konkrétan átcsusszant a fiú.
3: Ne!
1: De!
3: Elégséges. Kettesett a matekód.
2: Méghozzá nem is akárhogyan.
3: Na hogy?
1: Ippek csak. Na, átuszkolták, hogy amikor valaki összesik a célvonal, és még átolják. Nem, beért.
2: Az egy nagyon komoly sztori, mert hogy nekem pótvizsgáznom kellett, nem is egyszer.
3: Nem.
2: Most egyszer kellett pótvizsgáznom matematikából. De
3: mi történt?
2: Hát képzeljétek el, ez 94-95 nyarán történt, amikor első gimnázium évvégén engem megbuktattak matematikából.
3: Ó, szegényem.
2: A tanárom nem fogadta el a haladó és a hanyatló nyugati gondolkodásomat, és nem fogadta, hogy alternatív módon oldok meg különböző feladványokat. Magyarul rosszul.
3: Igen.
1: És hogy ütő meg kettő, mert én úgy akarom. Legyünk már PC-k, én ötnek gondolom, akkor az öt.
2: Na, szóval spoileresen annyi, hogy én mindig is ugye humán beállítottságú voltam, és első gimnázium első évvégén én megbuktam matematikából. Ezért egész nyáron eljártam tanárhoz, egészen pontosan Csömörről Kelenföldre. Heti háromszor. Viszont a pótvizsgámat augusztus végén ötösre, azaz hiba nélkül csináltam meg.
3: Tehát magyarul, ez azt jelenti, hogy nem az agyaddal volt baj.
2: Ezt aztán mondani, igen. Hogy úgy tetszik, nem velem volt a baj, hanem mégiscsak valaki nem volt annyira jó oktató. Szóval, hogy...
1: Nem voltak ilyenek.
2: Szóval, hogy az a lényeg, hogy átcsusszantam az érettségén, ott valamiért megint visszaestem, mert nem gyakoroltam annyit erre, mert hát sosem érdekelt a matek. Úgyhogy én éppen hogy csak átcsusszantam valóban, viszont kompenzáltam a többi tantárgyal, mint például a... Igen, Zoli, figyelek, mi volt az a te kezedben?
3: Mi volt az ötös?
1: Most, bocsánat, de a igen. Töri meg a magyar nyelv és irodalom is csak jó. Nem ötös?
3: Mi az, hogy négy. Csak? Nem mondj már ilyet!
1: Várjál, szívom a vérét, mert most mondtad, hogy kompenzált.
3: Kedves mert... érettségizők, akik ott ültök anya mellett, a négyes most is jó.
1: Most Zolával beszélgetünk.
3: Léci, ne érezzétek úgy, hogy a négyes az nem jó, kérlek. Az jó.
2: Az, hogy jó. Ezt én sem értem egyébként. Ott valószínűleg nem a nyelvtannal volt a baj soha, hanem valószínűleg ott a valaminek a memorizálásával szerintem
3: nem volt
2: a problémám.
3: Nem volt jó a memóriád, de most jó, nem? A dalszövegeidet meg tudod
2: érezni. Én annyi, hogy én koncentrációzavaros
1: segítek,
2: vagyok.
1: Petra, Zoli, Petra.
2: Tudom, Kálmán, de hogy én a koncentrációzavaros vagyok, és valószínűleg ez kihatott a memóriámra is.
1: A Kálmán az egy másik.
2: Igen, az egy másik sztori.
3: Tudjuk, hogy dolgoztál Kálmánokkal. Ennyit Zoltán, ez meg itt a
2: persze. Szóval, hogy igen, ott a magyar azt kb. Azt így végig blicceltem, a töri meg olyan volt, hogy ha rossz tanárt fogtál ki, akkor igazából nem volt történelemből jó oktatásod. Mm. És a különböző párhuzamokat, az, hogy egyik órán Mátyást utána megmondjuk Rákosi tanulsz,
3: azért az, annyira, elég beteg.
2: Nem annyira jó, az akkor jó, hogyha nagy vannak ugrás. Olyan összefüggések, átfedések, aha. Mondjuk ilyen 500 év távlatában, hogy van relevanciája. Ha nincs, akkor nem annyira jó.
1: Nekem, de ez valószínűleg ez ilyen mármint, hogy Magyarországon belül globális probléma volt az oktatásban, nem tudom, hogy azóta mennyit változott. Az sokat egyik szívfájdalom az volt, hogy például a történelem, meg az irodalom tanár nem konzultáltak egymással, hogy mondjuk ugyanazt a korszakot próbálják. Nehéz is valószínűleg, mert töriből ezzel foglalkozunk sokat, az meg közben elsatnyal, az irodalom meg más, tehát nem lehet feltétlenül ugyanabban az ütemben
2: ezt
1: haladni, ezt is értem.
2: Elsatnyal,
1: de most alkottam, szerintem tök jó. A másik, hogy a történelem oktatás, és nyilván ez a rendszerben volt kódolva, vagy van kódolva, hogy nálunk az arról szól, hogy a tanár kiáll, mondja, te lejegyzeteled, aztán az bebiflázod, ugye sokat seggelsz, mondtuk annak idején, megtanulod, visszamondod, jól mondod, de vissza, az kész. De nem készített közös gondolkodásra, tehát nem megbeszéltétek, mert akkor volt a tananyag, hogy erre nem is nagyon volt valószínűleg lehetőség, hogy elkezdjétek beszélni arról. Szerinted, amikor ez a diplomat oda ment és ezt kérte, vagy a németek azt akarták a franciáktól, vagy az Elzász, vagy a nem tudom mi, tehát hogy ez nem egy közös gondolkodás, amit kitalálunk, ráadásul ott ül 30 gyerek, hanem leírtad, fölírtad, megtanultad, visszamondtad, és ezért felejtjük el.
2: Nálam a kooperatív hozzáállás, a kommunikációban lévő kooperatív hozzáállás akkor alakult ki. Mert volt egy történelmi téma, megkérdeztek róla a tanár, és azt mondtam, hogy nem tudom, tanárnő szerint hogy van ez? És mindig volt egy kooperatív hozzáállásom, nem mindenki értékelte.
3: Elgondolom,
2: volt, a magyar tanárom, ugye azért voltam magyarból négyes, mert én kaptam szaktanári intőt azért, mert összetett szavakat tanultunk, ezt nem tudom, mondtam el a rádióban nektek ezt a sztorit, hogy összetett szavak, mindenki mondta, villanykörte, automobil, mindenki jelentkezik, és akkor én is, igen, Zolika, hasonló.
3: Nem.
2: És kaptam egy intőt.
1: Na jó.
3: Nekem na. Az érettség az óriás stressz volt, mert matematikában én sem voltam jó. A 4 év alatt volt, azt hiszem, hogy 11 tanárunk összesen, és nem jutottunk el a végéig, ahova kellett volna akkorra, amire mész érettségizni. Hát mondom, hát valami kis kettes azért csak legyen, de hál' Istennek 4-esre sikerült, és az összes többi meg 5-ös lett, úgyhogy annak nagyon örültem, de emlékszem arra, hogy én úgy mentem érettségizni, nem tudom, hogy ti ezt így éltétek-e meg, hogy egy világ fog összeomlani, ez nem sikerült.
2: Így van.
3: És stresszeltem magam azon, hogy én azóta nem vagyok ilyen, tehát hogy inkább pozitív gondolkodású vagyok, de akkor kész. Úgy mentem oda, hogy így...
2: Mert ezt plantálták belénk.
3: De kik? És mikor? Mert anyám nem. És nem emlékszem rá, hogy ki.
2: Bocsánat, én úgy kezdtem a gimnázium a 94-ben, hogy ezzel kezdték a mondatot.
3: Ez volt
2: az opening welcome,
3: mit
2: ez
3: mondta?
2: Volt.
3: Mert lehet, hogy nekem is mi volt a mondat?
2: Hát az, hogy igazából mostantól minden annak a targetja, vagy mi ez az, hogy az az egésznek a fókusza, igen, hogy érettségi lesz 4 év múlva.
3: Lehet, hogy nálunk is ez
2: minden,
3: volt, és a tanárok
2: teszel,
3: csinálták,
2: minden,
3: mert anyám
2: csinálsz,
3: nem stresszelt.
2: Arra fog ugye kifolyni, vagy kibukni, hogy az érettségi majd te
1: milyen
2: hogyan fogsz.
1: Milyen mázlisták vagytok? Nálunk már úgy kezdődött, hogy majd az egyetem. Tehát érettségi, mert majd az egyetem felé, az egyetem így, az egyetem úgy. Én egy versenyistálóba jártam, tehát hogy azért volt ez valószínűleg így.
2: Látszik is rajta, Zoli.
3: Ez látszik, igen. Önmagával is, mindenki mással is mindig versenyez. Igen.
1: Nem, másokkal nem
2: szoktál amúgy?
1: Nem.
2: Okay.
1: Most saját magammal kellett, mert hogy tényleg ez volt, és ott egy érzékeny pontra tapintott Petra, amikor mondta néhány perccel ezelőtt, hogy valahogy ezt plantáltak bennünk, hogy ezen múlik minden. És például, hogy te, én sem rajongtam a matematikáért, de hogy az nem volt kérdés, hogy azt ha tűzzel vassa, vagy de azt meg kell tanulnom, és tudni kell megoldani, és nincs olyan opció, hogy ez nem működik. Bizony. És az volt a fura az első felismerés, amikor például Hollandiába mentünk diákcserére, ahol először szembesültünk azzal, hogy a harmadikosok már ott válogattak, hogy hát neki ez a tantárgy, ez nem lesz fontos a későbbi tanulmányai, vagy az élete szempontjából, ez meg igen. Aha. És mondtuk, hogy és néztek ránk elülve a hollandok, hogy nálunk ilyen nincs, nálunk irodalomból és történelemből és rajzból és mindenből is tökéletesnek kell lenned. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valami. És most már az itthon is kezdik felismerni ezt, akik mondjuk ilyen oktatás elmélettel foglalkoznak, hogy, hogy nincs. Tehát, hogyha te jó vagy humán tárgyakból igen. Például, mint említetted, akkor miért lenne neked kutya kötelességed matematikából csupa 5-öst hozni?
3: Én, szóval, hogy nekem pontosan. Ez az amerikai oktatási rendszerben tényleg nagyon tetszik. Tudom, hogy sokan ekézik azt is, de ott legalább a gyerek, hogyha valamiben jó, akkor azt próbálják pozitív felhangot.
2: Igen, csak más nem kompenzálnak, és ugye ez sem egyébként jó.
3: Nem jó, de ezt a részt ki lehetne.
1: És ott aztán tényleg versenyeztetik egymással a gyerekeket.
3: Jó, de srácok, nálunk még mindig poroszos oktatás
2: igen,
3: van. Talán
2: igen.
3: Ez most
2: de
3: már
2: ez
3: majd
2: most
3: változik.
2: Változik.
1: Igen, ezt mondtam, hogy tök jó lenne, hogy beszélgetni, és így együtt gondolkodni.
2: Nem tudom, lesz a mai napon arra alkalom. Hogy lehetőség vagy idő,
3: vagy
2: hogy megkérdezzelek titeket arról, két ilyen profit, akik rádió mögött, mikrofon mögött ülnek, és a hangjukból élnek, hogy mikor mondták először nektek azt, hogy szép a beszédhangotok. Uh-huh. Nem jó, a beszédtechnikátok, nem. a beszéd hangotok, a hangszínetek szép, és ezzel kéne valamit kezdeni.
1: Aha,
2: és erre tök kíváncsi vagyok.
3: Ezt is megbeszéljük.
1: Csak előtte még akkor tisztázzuk, hogy azért jelest is szerzett az Ola.
3: Létsz, igen, ezt akartam mondani, hogy szegény.
1: Ezt hagytok a végére, hogy mert szerintem ez egy tök jó út, hogy a végén. Angolból,
2: mivel én jó rajzos voltam világéletemben, és nagyon, nagyon korán kezdtem el rajzolni, és állítólag szépen is volt hozzá érzékem, én ezt elkezdtem fejleszteni magánórákon, és jártam rajzra a szüleim segítségével, és hát én komoly terveim voltak azzal, hogy én indiskolába fogok menni. Tehát én az iparművészeti iskolára akartam jelentkezni, akkor még iparművészeti főiskola volt, valami ilyesmi.
3: Igen.
2: Azt ezt átalakították, ugye, mint minden más, de hogy én nekem voltak komoly terveim a kezemmel. Aztán végül ugye máshol kötöttem ki más...
3: Hát de a kezeddel, a gitározol.
2: Igen, tehát alapvetően akkor kezdtem ezzel élni.
3: Hát
2: ott
3: a gitár a kezedben, igen.
2: És akkor rajz háttérbe szorult, de én abból érettségiztem. Tehát nekem rajzolnom kellett, aztán hogy szénnel, meg aztán olajjal voltak elég komoly tételek.
1: Ez milyen menő.
3: Ez nagyon, én nem is tudtam, hogy te tudsz rajzolni.
2: Hát amúgy én a mai napig hobbi szinten én ezt néha kihasználom, sőt valaki kihasználja, például vannak olyan cégek, ahol én komoly ilyen alkotásokat vittem véghez. Majd mutatok nektek ilyen fotókat. Ez a rádió néző kedvéért baromi jó lesz, hogy én ezt mutogatom majd, fogják értékelni. Szóval, hogy én alapvetően mai napig hobbi szinten néha még rajzolok, például a kislányomnak szoktam rajzolni, és nagyon értékelik otthon, hogy én, wow, ilyen a mi kiegered. Ja, én is lehet rajzolni, mi kiegered, nem csak hurkapálcikát. Szóval igen, vannak ilyenek rejtett.
3: Édes drága hallgatóink, tessék üzenni az érettségizőknek a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben, vagy ha ott ül önök mellett egy kis érettségiző, akkor nyugodtan hívjanak minket.
2: Vagy az érettségi bizottság elnökét.
1: Jaj, az elnök. Na, akkor igen. Petelek, megadjam az elégtételt itt a verseny istálóság tekintetében. Képzeljétek, hogy nálunk, én egyrészt nekem a választott tantárgyam az érettségén az informatika volt, tehát hogy a töri, meg magyar, meg matek, egyebek mellett informatikából érettségiztem, és ráadásul tök véletlenül kiderült, hogy az elnöke a nálunk az érettségbizony, az informatikus. Összevesztem vele a vizsgát, és ő ugye egy másik iskolából érkezett, és a saját, minthogy elnök, delegálták valahonnan, és a saját talán mondták, hogy hagyd már, de a végén ötös kaptam. A Windowson vesztünk össze, és valamit rosszul tudott a fickó. És én magyaráztam el neki, de mondták, hogy nem baj, hagyd rá, kérlek, hogy hagyjad most már. De tök jó.
2: Tanár úr,
1: hogy azt, hogy kiállni magadért, az meg fontos. Ja. Na, várjuk még a sztorikat majd.
0: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-ig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
6: Autóüveg Pilkington!
7: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
8: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
9: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
10: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
11: Egy kőfelverődésből könnyen lehet. Pak. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
12: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.
15: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
0: Sláger FM.
3: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Letartóztatták a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfit. Ma kezdődik a szúnyoggyérítés a Balaton térségében. Júniusban megrendezik az ország első Pilates fesztiválját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Letartóztatták a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfit. A gyanú szerint ő verte meg múlt hétfőn Pető Pétert a 75-ös troli Dózsa-György úti megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. Rab Ferenc helyettes sajtószóvivő tájékoztatása szerint a gyanúsítottal szemben a kényszerintézkedést az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetben hajtják végre. A bántalmazásról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, ököllel az arcába ütött, majd miután a földre került, rugdosni kezdte. A főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, a Honvéd kórházba vitték, ahol órákat töltött, de végül nem kellett megoperálni. Kigyulladt menet közben egy kis busz az M5-ös autópályán Inácsnál tegnap délután. A jármű teljes egészében égett. A baleset miatt teljesen le kellett zárni az autópálya egy részét, közölte a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Elindul ma a balatoni szúnyoggyérítési program. A szokásosnál kisebb, néhány száz hektáros területen dolgoznak ma és holnap, főként a dél-balatoni partszakaszon, Fonyódon, Ordacsehin, Balatonbogláron, Balatonlellén, Balatonszemesen, Zamárdiban, Siófokon, valamint Balatonakaratján és Balatonkenesén. A biológiai szer engedélyezett, emberre és állatra ártalmatlan. A következő beavatkozás időpontja az időjárástól függ majd. Heti három napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a pesterzsébeti jódos sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni, és 5 alkalomra érvényes. Magyarország első Pilates fesztiválját rendezik meg június 6-a és 7-e között Balatonfüreden. A kétnapos esemény a Tagore sétány és a Forrásport központ helyszínein teremt találkozási pontot a testtudatos közönség, az oktatók és a szakma meghatározó szereplői számára. A résztvevőket expótér, egészségtudatos gasztronómiai kínálat és networking programok várják. Szombat este pedig exkluzív VIP rendezvényt tartanak az Anna Grand Hotelben. Vasárnap a nagy közönség felé is nyit a fesztivál. A Tagore sétányon Street Pilates programmal hozzák közelebb a mozgás örömét az érdeklődőkhöz. A pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a vasárnapi Forma 1-es Miami nagydíjat. A második helyen a VB címvédő brit Lando Norris végzett a McLarennel, harmadik helyen pedig csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri ért célba. Az előző futamot a japán nagydíjat március 29-én rendezték, azóta szünetelt a világbajnokság, mert a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíjat törölték.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté. www.caféperté.com.
1: Az M0-as autóton baleset történt a 11-es főút csomópontban. Szentendre felől a 11-es főútól a körforgalomba érve egy személygépkocsi akadályozza a haladást. A torlódás most már az M0-as főpályájára is hatással van. Közben erősödik a forgalom az M1-esen, M2-esen, M3-ason, M4-esen, M6-oson, szóval igazából mindenütt, ahol szokott, meg a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főúton. Apropó M3-as, az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihály útnál a belső sávban korábban baleset történt, megszűnt, elhárult a forgalmi akadály, de mivel kisebb torlódás kialakult, lehet, hogy itt most valameddig még a szokottnál is lassabb lesz a haladás. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál egy műszakhibás jármű foglalja el a busz sávot, de azért legyünk résen, és ha lehet, akkor segítsük a BKK járatainak haladását. Ugyanez vonatkozna a Cserhát utca megállóra is, ahol szabálytalanul várakozik valaki, ott parkol egy jármű, úgyhogy a 79-es troli nem is tud arra menni, terelő úton közlekedik egyelőre. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 7 óra volt 7 perccel. Jó reggelt kívánunk a stúdióban. Bordán Petra.
3: Somogyi Zoltán.
4: Jó reggelt kívánok.
3: És
4: Én magamat soha ja. Nem szeretem.
1: És az Zola.
3: És az Zola.
1: És várjuk még mindig az érettségi sztorikat, hogy megnyugtassuk kicsit a szülőket, meg az utolévőket.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 előtt egy perccel az érettségi napján. Képzeld, Zola, hogy a Kriszti is rajzból érettségizett. Kriszti Budapestről jelentkezett.
2: Jó reggelt. Szia, jó reggelt.
3: Szia, Kriszti.
4: Jó reggelt.
1: Neked mit kellett csinálni? Rajzolni kellett, vagy elméleti kérdést kaptál?
4: Nekünk már szóbelin rajzokat kellett csinálni, 7 darabot. Aha. És arról kellett beszélni.
3: Mit rajzoltál? Lehet tudni?
4: Hát igazából témák voltak megadva, tehát hogy jól sikerült munka, nem jól sikerült, kedvenc technika, tehát ezekről kellett csinálni rajzokat. Volt ilyen csendélet, volt, hogy egy ilyen rongyot összekötöttünk, és akkor arról csináltam rajzot, tehát hogy így több minden volt rajzban. Már pontosan nem emlékszem, nem most volt.
3: És elméleti része, mint műalkotások elemzése olyan nem volt nektek egyébként? Vagy te nagyon fiatal vagy, nem, a hangod alapján, és neked már nem volt ez?
4: Nem igazán voltak ilyen elemzések, inkább olyan volt, hogy raksz sorba a képet, akkor írd le, hogy ki volt a festője mondjuk, tehát hogy én, így ilyenek voltak
3: mondjuk
4: az írásbeli, de hát az írásbeli része jó volt nekünk, mert aki vigyázott ránk tanár, így kinézett a folyosóra, mondta, nem jön senki, segítsetek egymásnak.
1: Hú, nálunk olyan szigor volt. Köszi, Kriszti!
2: Köszi!
1: Szia!
4: Szia,
1: Kriszti! Zola, nálunk a rajz tanárunk, illetve a rajz és műalkotások elemzése tanárunk a gimnáziumban egy művész ember volt, a Sándor, és úgy kezdte az első óra első mondata következő, ez nekem beégett, odaállt a táblához egy krétával, ilyen nagyon hányaveti módon, felhúzott egy X-et, azt mondta, hogy ez itt a pont. A pont, mint olyan, nem létezik. Tehát így indult
2: az
1: oktatás, és akkor elkezdve ez, hogy ezt lehet még tovább bontani, meg ízének, hogy azt látja az agyunk, amit látni akarunk. Úgyhogy nagyon belecsaptuk rögtön a közepébe.
3: Egyébként nagyon sokan nem tudják, hogy mennyire fontos maga a rajzoktatás. Mondok egy élő példát. Uh-huh. Én akkor is ott tanultam meg.
1: Hát itt vagy
3: meg,
1: te magad például.
3: Ennyi. Akkor is ott tanultam meg a rajztanáromtól, hogy a fekete, meg a fehér, ezek nem színek.
2: Igen,
3: a fekete,
2: is
3: minden szín egyben, a fehér pedig a színek hiánya. Uh-huh. Na most, akinek ezt most fejlőfejre elmondom, én nézem, hogy ez most micsoda, most hogy viccelek, vagy valami ilyesmi, és mondtam, hogy nem, ez egy tudományos megalapozottságú
1: tény.
2: Ezt mi is manifestáció. Annak idején, igen.
1: Őszintén szóval nem is emlékszem, hogy nálunk például a rajz az szerepelte a választható tantárgyak között, mert hogy minket eleve presszúráltak abba az irányba, hogy ilyen tantárgyakból nem érettségizünk, hanem hogy ugye a kötelező irodalom, történelem, matematika, meg idegen nyelv mellett, igenis tessék, földrajzot, informatikát, tehát hogy ilyeneket választani. És ez is milyen érdekes, nem, hogy
3: mintha többet érne a földrajz, mint a rajz.
2: Hát ez az.
1: Hát
2: pedig
1: egy szóval
2: nem.
1: Biztos több. Egy szóval az összetett szavakat.
2: Steffi is itt van velünk, aki zavarba hozta az egyik tanárt az érettségén. Azt nem tudom, hogy mivel, majd mindjárt elmondja.
1: A tudásoddal, hogy valami mással. Jó reggelt.
5: Jó reggelt, sziasztok. Hát inkább valami mással.
2: De mi történt?
5: Hát az történt, hogy sajnos a írásbelim az finoman szóval sem sikerült jól, úgyhogy tudtam, hogy a szóbeli az egyetlen esélyem, és szerencsémre egy ilyen fiatal tanárnéni volt a érettségén, és akkor kihúztam a tételemet, ez a weekenden déli rutin, tehát hogy egy hétvége és a szabadidőnek a elmondása volt. Aha. És akkor hát elkezdtünk angolul beszélgetni, hogy nálatok a meséljek. És akkor elkezdtem mondani angolul, hogy mondom, szombaton alszom délig, ezzel letudtam a szombat délelőttöt, aztán utána mondom, elmegyek meccsre, mert abban az időben még fociztam, akkor elmegyek meccsre, azzal is elterik egy 4 óra. Itt már belekérdezett ilyen finoman, hogy milyen poszton játszom, stb. Ezekkel így még elvoltam. És mondom, este pedig találkozom a barátnőmmel. Na, gondolta, hogy itt lesz a jó. És mit csináltok? Erre csak így elbittentettem a fejemet, rámosolyogtam, és kérdeztem, hogy mondjam, vagy mutassam.
3: Ez jó.
5: És erre annyira elpirult, annyira zavarba jött, hogy mondta, hogy jó, köszönöm, kettes.
3: Végül is provokált téged, tehát teljesen jogosan válaszoltál neki, vagy kérdeztél tőle.
5: Hát, én is ezt gondolom, hogy én nem csináltam semmi rosszat.
2: Csak kíváncsi volt.
5: Egyszerűen
2: moziba mentek bulizni.
5: Igen, utána próbálkozott ezzel, hogy hát ő arra gondolt, hogy mozizó filmezik. Mondom, azt is.
3: Miért nem mondtad neki, hogy a petting az gerundos?
1: Köszönöm
5: szépen.
1: Amikor még a Rigó utcába kellett ugye menni a nyelvvizsgára, rettegett Rigó utcába.
3: Nekem is kellett, mert nekem kezdtek el, hogy érettségi kor, amikor 98-ban érettségiztem angolból, nekem megvolt az alapfokú nyelvvizsgám már. Uh-huh. Ami egyébként semmit nem ért, akkor sem, és ma sem ér sokat. És utána akartam elmenni pont középfokúra. Rá 2 évre el is mentem, sikerült is, de én nem magyar tettem le, hanem az Oxfordit. Tehát én elmentem egy olyan vizsga fülkébe, vagy helyszínre, ahol nekem felvették a hangzóanyagomat, kiküldték Oxfordba, ott vizsgálták meg, és küldték vissza eredményt. Az írásbelimet szintén. Tehát megírtam, és elküldték. Akkor ez így ment.
1: És mivel a rádiós pályafutás.
3: Mivel én megkaptam az oxfordi angol középfokú nyelvvizsgámat, ez minden más országban érvényes volt, csak nálunk nem, ezért kellett egy különbözeti Rigó utcai fordítást csinálnunk a műegyetemen. Tehát nekem el kell mennem fordítani egy szöveget szótárral, és akkor kaptam meg az állami nyelvvizsgát.
1: Meg lehet, akkor légy magad a büszke, mert egy osztálytársam, aki Hollandiában élt éveken keresztül, ott járt suliba, neki megmagyarázták a Rigó utcában annó, hogy ő nem tud hollandul. Tehát, hogy szóval érted, tehát volt
2: aki ilyenek. Az igen. Elég jó.
1: Szóval, hogy a Steph sztoriára
3: jutott. De a hollandok sem tudnak hollandul.
1: Mentem a Rigó utcában németből középfokúzni, és akkor egy ilyen telefonbeszélgetést kezdtünk el eljátszani a vizsgáztató hölgyel, és hát az 90-es évek közepén, akkor már bontogatta szárnyait az a fajta modern PC világ, ami most van, és amikor fölhívott ő telefonon, ugye, hogy hát, hogy akkor ja nem, hogy nekem volt a feladat, hogy hívjam föl, és mondjam neki, hogy már áthívtam a kollégáimat estére vacsorázni, és hogy készítsem vacsorát. És amikor megkezdte, hogy miért, és az volt a legfőbb érve, hogy hát te vagy a feleségem, mert ezt kérem, és kész,
2: ott vége látsz, volt a
1: vége volt, látszott, hogy pff, hogy jövök én ahhoz, hogy merő egy büszkenő, és hát nem is lett meg, igen.
2: Na néhány üzenetet engedjetek meg, mert abszolút. A hallgatóink na. Nagyon jó fejek, azt írták arra a kérdésünkre, hogy üzenj az érettségizőknek, illetve arra a kérésünknek, minden rendben lesz, sok sikert mindenkinek, köztük a fiamnak is, ez Kriszta üzenete, aztán csak bátran. Szuper ügyesek lesztek, ezt Anna Mária írja, sok sikert mindenkinek, kéz- és lábtörést, jó szerencsét, kalandra fel, bíz magadban, mert menni fog, túlélitek, sikerülni fog. És engedjétek meg, hogy az unokaöcsémnek is üzenjek, aki ma érettségizik, úgyhogy Pordán Álmos nagyon ügyes leszel. Tegnap felhívtam, hogy minden rendben van-e vele lelkileg.
3: Igen, szép a neve.
2: Igen, köszönöm. Azt mondja, persze, miért aggódnék? Hát mondom, mert én nem így mentem érettségizni, és meg ilyen tök lazán. Nagyon, képzeld el. Igen, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
1: Az egyik kedves pécsi barátom az otthoni közlekedési vállalatnál dolgozik, vezető beosztásban, és valamelyik nap megkérdezte, hogy szerintem az nagyon gagy, hogyha buszokra, tudod, előre kiírják már, hogy sok sikert.
2: Nem, meg, az meg, szuper.
1: Ja, nem, a ballagókkal kapcsolatban is kérdezte ugyanezt.
3: De a buszoknak sok sikert,
1: hogy nem, hogy ők a ballagókat is búcsúztatták már ugye pénteken, vagy csütörtökön, hogy az olyan, és mondta, nem, az tök jó.
2: Tök tehát, jó,
1: az
2: igen.
1: Az bátran, mert mondta, hogy már Emma vesz, hogy néha mindenért kapnak ők
2: nem, ideget, meleget.
3: Igen, én egy érdekes analógiát hoznék majd fel a következő blogban, hogyha lesz rá idő, az érettségi fontosság az elmúlt 30 évben, hogy alakult át. Erről van egy érdekes tanulmányom, és szeretném veletek majd megosztani.
2: Jó. Mert...

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! 7:25-kor, szóval mit szerettél volna mondani? Milyen tanulmányod van az érettségi fontosságát illetően?
2: Ez igazából nem is egy tanulmány, hanem inkább egy ilyen életfilozófia, hogy megfigyelés. Abszolút.
1: Hogy saját tanulmány, értem.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy mi még az a korosztály vagyunk, akiben azt nevelték bele, hogy az érettségi mennyire fontos, mert utána ugye felsőoktatás, és addig van 4 éved arra, hogy kitaláld, hogy mi akarsz lenni. Ugye? És én abban nőttem fel, bocsánat, hogy lehetőségünk volt arra, nyilván köszönhetően a szüleimnek, hogy egyrészt gimnáziumba mentem, mert nem tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni. Tehát tanulni akartam, és ugye volt egy sztereotíp hozzáállás, ugye ez a továbbtanulás fontos. A továbbtanulás, meg a szakmunkás képzés, az teljesen külön volt szedve. Azt, hogy te tovább tanulj, mint autószerelő, az nem volt opció, mert azt nem úgy hívták. Akkor a 80-as, 90-es évben ezt nem így hívták. És én azt tapasztaltam, hogy megvett ez a gimnázium érettségim, és én rá egy évre, volt egy év, amíg kihagytam, az egyetem és a gimnázium érettség között volt egy év, ami luft volt alapvetően, kihasználtam, mert jártam angol tanfolyamra, jártam informatika tanfolyamra, képeztem magamat, stb. De utána bekerültem a Magyar Honvédséghez. Engem besoroztak 9 hónapra, és képzeljétek el, hogy nekem tök kellemetlen sztorijaim voltak azzal, hogy nekem van egy gimnáziumi érettségim. Miért? Mert a honvédségben ez nem volt egy kétkezi, kézzelfogható valami, hanem ott álltál a századodban, Somogyi magának mi a foglalkozása? Kérem szépen, lakatos vagyok, rendben, menjen le a gépjárművekhez, ott lesz a százados, várni fogja. Maga mit csinál Pordán? Én kérem, festő vagyok, rendben van, fel kell újítani a homokzatokat, menjen festeni. Újvári maga, gimnázium érettségén van. Úristen, mit tettek magával? Tehát a gimnázium érettség az egy ilyen, minek hívják ezt, az a fekete ló, vagy ilyen kicsit ilyen pejoratív volt, hogy maga senki házi, mert magának csak egy érettségje van, nem tudok magával mit kezdeni. Jó, akkor menjen fel, és most jön a poén, akkor menjen fel az írnokhoz. Mintha az valami utolsó semmi meló lenne, menjen az írnokhoz, arra majd biztosan jó lesz. És igazából azt tapasztaltam az elmúlt 15-20 évben, hogy a gimnázium érettségi és a kézzelfogható szakma, az hogyan változott meg a dinamikája, hogy mennyivel lett fontosabb az, hogy inkább szakmád legyen, mint hogy valamilyen humán...
1: Nem is csak az érettségi, hanem az egyetemi diplomához képest is, miközben még mindig ott tartunk, hogy ugye mindenki arra presszionálja a gyermekét, unokáját, hogy tessék egyetemre menni, akkor leszel valaki. És egyébként bocsáss meg, amit mondtál itt az érettségivel kapcsolatban, mert hogy arra tanítottak bennünket, én ezt még kiegészíteném azzal, hogy és nem csak az érettségi vonatkozásában, hanem összességében úgy nőttem fel én legalábbis, hogy azt tanultam, hogy tanulni, jó jegyeket hozni, mert akkor lehetsz majd valaki. Miközben, ha ma körülnézek a világban, akkor azt látom, hogy egy csomó olyan ember, aki tehát, hogy még érettségivel...
3: Kérlek, nevezd meg őket.
1: Sem. Nem, most nem csak rá gondolok, nem csak abba az irányba, hanem hogy összességében, hanem azok, akik inkább ügyeskednek, akik fittyet hánynak az írott vagy iratlan szabályokra, meg más emberekre, meg embertársékra.
2: Talpra
1: meg,
2: esettek.
1: Igen, mondhatjuk ezt így, hogy és egyébként talpra esettek, ők azok, akiknek áll a világ, és nagyon sok ismerősömmel, akik viszont tényleg is még nem a büfészakot, hanem valóban nagyon komoly egyetemet ültek végig fennékkel 5 éven keresztül, és bifláztak be több száz oldalnyi könyveket, meg mentek el vizsgázni, és izzadtak le, hogy ők meg így vannak, és pont ezt érzik, amit te a honvédségnél, hogy ott van, dolgozik egy cégnél, ahol igen, és nagyon fontos a kétkezi munka, persze, anélkül nem működne, de hogy ott már nem tudom, harmadjára, meg negyedjére sztrájkolnak ebben az évben, és kapnak újabb és újabb emelést, és mondja, hogy ő meg, aki végigcsinálta, és aki egyébként, akinek a vállán ott van annak a több száz dolgozónak a felelőssége, ő meg még mindig ugyanazt a pénzt kapja, amit 5 évvel ezelőtt, mert ő nem tud sztrájkolni, mert nincs kivel összefognia. És neki meg kus van, és hogyha bemegy dolgozni hétvégén, vagy este, amit például a szakszervezet miatt azok a bizonyos sokszor sztrájkoló beosztottak nem tesznek meg, mert neki lejárt, ő hazamegy, ő meg ott ül hétvégén is, meg ünnepnapon, meg stb. Neki meg azt mondja a főnök, hogy hát, tűnik én így jártál.
4: Akkor most mit vonjanak le ebből? Milyen konklúziót az érettségizőkig, hogy pozitív legyen?
5: A konzekvencia az, hogy nézd, érettségi, megvegyem, hogy alapvetően szerintem mindenki a maga sorsának egyrészt, kettő pedig ez ki fog alakulni.
4: Ez így
5: tehát
4: van.
5: Nem szabad elkapkodni.
4: Ez a legfontosabb.
5: Hagyd el rá időt, mert a rossz döntések is egyébként fordulhatnak át. Hú, mekkora életbölcsesség nekem 8-kor.
4: De hogy így tényleg legyen pozitív a vége, tessék, még fejezd be a gondolatot.
5: Abszolút, én ezt neked akartam feldobni, mint labda.
4: Nagyon köszönöm.
5: Nagyon szívesen.
4: Bármi lehet belőletek, kedves Kim. Ez a lényeg.
1: Szerintem az, amíg nem volt baj, hogyha valaki tanult, csak kell mellé, igen, a minden egyéb.
4: Mert a rátermettség nagyon fontos, hogy tessék kihasználni a lehetőségeket, és ne állni és várni, hogy majd valami történik. Na, éppen ezt tudom ajánlani azoknak, akik jelentkeznének a hablatjátékunkba, mert hogy van páros belépőnk a Punani Masszív koncertjére a Budapest Parkba, elég menő. Aztán lehet menni az Oroszlán Királyra is, kérem szépen, a Margit szigeti szabadtéri színház jóvoltából, hajrá!
1: Egyébként tényleg legyenek ügyesek az érettségi, mert ha már ezt is elengedik, hogy már se cél a fiatalok számára, hogy legalább az érettség megmutassuk, akkor micsoda?
2: Egy dolgot kérdeznék az érettségizőktől, hogyha van ilyen szülő, aki tudja, vagy van érettségiző, aki majd esetleg betelefonál, vagy ír nekünk, vagy nem tudom, hogy van-e még olyan, hogy Puskatól? Ennyi.
4: Szerintem más van neked? Helyette. Engem ez érdekel. Hogy használhatják vajon?
2: Mire használhatják?
4: Hát nem használhatják, csak hogy valahogy biztos rájönnek, okosak.
2: Akkor addig éltek. Én nem hagyatkoznék rá. Inkább a Puskatól. Ez a... Hey guys, it's Taylor.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen.
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
7: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
6: Irány az Osan! Spórolj okosan!
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
11: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A magyar írásbelivel megkezdődnek ma az érettségik. Május 17-én tartják meg az életmenetét Budapesten. Programokkal készülnek a Madarak és Fák napjára a Vászrátóti Botanikus Kertben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Megkezdődnek ma az érettségik. Ma magyar nyelv és irodalomból tartják az írásbeliket. A diákok reggel 9-től délután 13 óráig írhatják a feladatlapot. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak, közép vagy emelt szinten. Holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek következnek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, közép szinten június 15-től tartják. Zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán a Balatonnál a következő napokban. A 29-es számú vasútvonal Székesfehérvár és Balatonfüred közötti szakaszán, valamint Révfülöp közelében lesz előre tervezett éjszakai munka, olvasható a Füred TV közösségi oldalán. A Csaják-Balatonfüred szakaszon május 5-e és 8-a között hajnalban 0 óra 30-tól 3 óra 30-ig, Révfülöp állomáson május 6-án, 7-én és 8-án este 9-től másnap 3-ig. A Balaton-Kenese-Balatonfüred szakaszon május 12-e és 15-e között szintén hajnalonként lesz munkavégzés. A zajterhelés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Május 17-én tartják meg az életmenetét Budapesten, ahol a résztvevők együtt emlékeznek a holokauszt áldozataira. Az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek majd, a menet 16:30-kor innen indul. Az Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők emlékművéhez a Kárl utc rakparton, ahol a program a nagy színpadnál folytatódik. Itt többek között Molnár Ferenc Karamell, valamint Bíró Eszter énekesnő és színésznő is fellép. A szervező az Életmenete Alapítvány célja, hogy közös jelenléttel álljon ki az emberi méltóságért, az együttérzésért és az élettiszteletéért. Madarak és fák napját rendeznek május 10-én vasárnap Pátzrátóton a Nemzeti Botanikus Kertben. Az egész napos programon az érdeklődők ökológusokkal találkozhatnak és betekintést kaphatnak a természetkutatás legizgalmasabb kérdéseibe, a madárénektől a holtfák szerepéig. A látogatókat vezetett tematikus séták várják, lesz madárodú kukucskáló program, legkész séta, valamint különleges erdő ökológiai bemutató is. Délután 2-kor nyílik meg a Mifán terem a Habitatfa és a Holtfa című tanséta, amely a fákhoz kötődő mikroélőhelyeket mutatja be. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a természetvédelem és az ökológiai kutatások világát a nagy közönséghez.
13: Gyönyörű időre készüljenek, igazi napsütés vár ránk, úgyhogy az érettségizők remélem nagyon nem fognak izzadni, vagy ha igen, akkor maximum attól, hogyha esetleg egy-egy kérdésre nehezebben jön a válasz, de biztos vagyok benne, hogy mindenkinek sikerülni fog, úgyhogy kitartás nekik. 25 fokot mérünk majd egyébként délután, holnap már ennél is melegebb lesz, akkor akár 27-28 fok is várható. Szerdán lesz egy kisebb lehűlés, illetve záporok, zivatarok, de ez a 22-24 fok közötti érték, ez jellemzi majd az egész hetünket, úgyhogy mindenkinek kellemes kirándulós időt kívánok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
14: A Mávinform ügyeletese Jancsurák Bence a vonalban. Mi újság most a vasúthálózaton? Jó reggelt!
15: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonatforgalom, valamint a volánjáratok közlekedésében sem kell jelentős változásokra számítani. Elkezdődött az előszezoni menetrend a Balatonnál. Sűrűbben induló vonatok több kerékpárhely várja az utasokat a magyar tengerpartján. Pontos változás, hogy valamennyi Balatonra tartó Intercity és Express vonatra már helyjegyet is kell vásárolni, ez érinti a Székesfehérvár és Budapest között utazókat is. Jó utat!
14: Köszönjük szépen! Az M3-as autópályán Budapest felé két baleset is történt, Kerekharaszt térségében. A 49-es és 47-es kilométereknél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, nagyjából 6 kilométeres már a torlódás. Az M5-ösön is baleset nehezíti a haladást Budapest felé, Inárcsnál. A 32-es kilométer közelében sávzárás van, és közel 10 kilométeres a dugó. Az M0-as és a 11-es főút csomópontjában található körforgalomban két személygépkocsi ütközött. Itt már nincs sávzárás, de nagyon komoly torlódás alakult ki, ami csak lassan oszlik. Az M0-ás felől érkezők még a 73-as jelű Dunakeszi csomópontnál is csak araszolni tudnak, és ha már a 70-es számok bűveleténél tartunk, a 79-es troli ismét az eredeti útvonalán közlekedik várva.
8: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 7:40-kor.
1: Van egy példabeszéd erre. Jézus fent van a keresztfán, és a sebéből folyik a vér, és a sebben különböző bogarak, meg legyek ott. A katona, aki ott áll őrséget, megsajnálja Jézust, és a dárdájával elhesegeti a legyeket, meg a bogarakat. Azt mondja neki Jézus, hagyjad, fiam, csak éhesebbek jönnek.

0: Lagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Gábor, szia, jó reggelt!
2: Hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mi a véleményed itt az érettségi témánkkal kapcsolatban?
3: Engem mindig azt szokták mondani, hogy nem tanulni kell, hanem tudni.
1: Ebben mondjuk igazadban.
3: Kicsit túl van ez hype-ova, mindent meg lehet tanulni, mindent meg lehet jól tanulni, és aki csak idézőjelben csak szakmunkásképzőt végzett, az is lehet intelligens. Én azért tudom, mert én végeztem szakmunkásképzőt is, meg egyetemet is.
1: De várjál, akkor
2: és aki egyetemet végzett, sem feltétlenül intelligens.
3: Így van, így
1: tehát
3: van.
1: Tehát te szakmunkásképzőt végeztél, utána pedig elmentél egyetemre is.
3: Igen,
1: mit tanultál?
3: Igen, édesanyám megrugdosott, hogy menjek érettségizni.
1: Igen.
3: Isten áldja meg a nevét. És aztán úgy gondoltam, hogy dolgoztam az egészségügyben, aztán úgy gondoltam, hogy én most intellektuell leszek.
1: Aha.
3: És soha nem fogok fizikai munkát végezni.
1: Aha.
3: Aztán elvégeztem egy főiskolát levelezőn, utána meg egy egyetemet, ugyanazt, HR területen. Uh-huh. Dolgoztam HR-be, elegem lett az irodába, visszamentem egészségügybe. Otthoni betegápolás, illetve hát kertészkedés gondnok is voltam.
1: Aha.
3: sok helyen.
2: Én multifunkciós.
3: Úgyhogy végül abból sikerült.
2: Én úgy szeretnék még műbútorasztalos lenni egyszer.
4: És hogyha üzenni kéne, és ha üzenni kéne a mostani fiataloknak, akik most érettségiznek, te mit üzennél?
3: Azt, hogy ne álljanak meg az érettségénél.
1: De király vagy.
3: Mi lesz? Ez a lifelong learning. Én ezt vallom. Élethosszig tartom.
1: Na, ez a legjobb, amit eddig kaptunk.
3: Hogy műkörmös lesz utána, vagy csak bélyeggyűjtő, vagy valami, tehát a tudás szívja magába.
2: Figyelj, az élethosszig tartó tanuláson nálunk a Cilla is gondoskodik, mert mindig meg tud lepni valami újdonsággal, amire nem vagyunk felkészülve. Te készen állsz a feladványára?
3: Én még soha nem találtam neki.
4: Ez egy nagyon komoly munka, hogy hablagy fordító.
2: Igen. Figyelj, mutatjuk.
5: Ta ta ta na na na ta ta ra ta ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta ra ta ra ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta.
2: Zola lefagyott,
4: ebből nem tudni, mert ne haragudj.
3: Én ezt tudom tökre.
1: Komolyan?
3: Persze.
1: Mi ez?
3: Hát a hétvégén most elmegyünk a hegyekbe. Ez egy fiú.
1: Igen.
2: Jön a vuk. Hip-hop boys, igen. Mondta. Figyelj, tök ügyes, mások ezt fordítva van, mindig kitalálják, de amikor adásban vannak, akkor nem.
1: Figyelj,
2: te vagy az első,
1: vagy.
2: Aki soha nem találta ki, de most adásban
3: igen
2: vagy.
1: Gratulálunk, mehetsz a Punani Masszív koncertjére, mert hogy tiéd egy páros belépő a május 8-ira a Budapest Parkba, két fő részére szóló belépő a május 30-i Oroszlán Király című filmzenei koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, illetve egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ennyi.
3: Nagyon szépen.
1: Nincs mit. Szia, Gábor.
4: És ez is volt tehetsége.
1: Igen. Látod,
4: jó.
1: Ennyi.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: turisták.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en és a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
4: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Műtét akár 2 héten belül. Ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtétek a Dr. Rossz Magánkórházban. Magas színvonalú ellátás, tapasztalt és empatikus orvosokkal, rejtett költségek nélkül. Most az első konzultáció ingyenes, ha a műtétre minket választ. Foglaljon időpontot még ma www.drrossz.hu.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
10: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A buszokat és teherautókat ellenőrzi ezen a héten a rendőrség. Az új kormány hagyhatja majd jóvá a Gellért fürdő felújítását. Szurkolói balhé tört ki a tegnapi Újpest-Fradi meccsen. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Országos razziát tart a rendőrség ezen a héten. Május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. A Roadpol Truck and Bus európai kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidő betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. A Gellért fürdő felújításához kormányzati engedélyre van szükség, amit az új kormánytól vár majd a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A cég vezérigazgatója Szűcs Ildikó elmondta, a csaknem 20 milliárd forintos beruházást hitelből finanszíroznák, ehhez azonban a kabinet jóváhagyása szükséges. A társaság kérelmét tavaly decemberben elutasították, ezért márciusban ismét benyújtották, most pedig az új kormány döntésére várnak. A kiviteli tervek már elkészültek, jelenleg ezek műszaki ellenőrzése zajlik. A BGH évvégére szeretné lezárni a finanszírozási kérdéseket, hogy 2027 elején elindulhasson a kivitelezés. A tervek szerint a belső terek egy része 2028-ban, a kültéri strand pedig 2029 nyarára készülhet el. Letartóztatták a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfit. A gyanú szerint ő verte meg múlt hétfőn Pető Pétert a 75-ös troli Dózsa-György úti megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. Rab Ferenc helyettes sajtószóvivő tájékoztatása szerint a gyanúsítottal szemben a kényszerintézkedést az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetben hajtják végre. A bántalmazásról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, ököllel az arcába ütött, majd miután a földre került, rugdosni kezdte. A főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, a Honvéd kórházba vitték, ahol órákat töltött, de végül nem kellett megoperálni. 5. alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Budapestet június 27-e és július 5-e között. A fő helyszín ezúttal a Városháza Park lesz. A 10 napos fesztiválon 12 országból közel 200 fellépő érkezik. A hazai jazz élet kiválóságai mellett világsztárok is színpadra lépnek. A közönség többek között Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd koncertjeit is hallhatja. Az idei díszvendég Dél-Korea, ahonnan több nemzetközileg ismert jazzművész érkezik Budapestre. Szurkolói balhé tört ki a tegnapi Újpest-Fradi meccsen. A 75. percben 4-0-ás Fradi vezetésnél félbeszakadt a meccs, mert a hazai drukkerek egy csoportja a kapu mögül a másik kapu mögötti vendégtábor felé indult. A biztonságiak és a rendőrök is észlelték ezt. A találkozó addig nem folytatódhatott, amíg vissza nem tértek az eredeti helyükre, vagyis a kapu mögé az újpesti ultrák. A rendteremtés körülbelül 10 percig tartott, ennyi volt a hosszabbítás is. A meccs 5-0-ás végeredménnyel zárult a Szusza Ferenc stadionban a Fradi javára. Koranyárias idővel kezdődik május első hete, ma sok napsütés várható, a Dunántúlon lehetnek inkább fátyolfelhők az égen, de csapadék sehol sem lesz. Délután akár 28 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A hét közepén erős széllel lehűlés érkezik majd, de csak pár fokot csökken a nappali hőmérséklet, és többfelé kialakulhat majd zápor. Péntektől ismét melegedés kezdődik, 25 fok körül alakulnak majd a csúcshőmérsékletek.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
0: Az M5-ös autópálya Budapest felé Inács térségében baleset történt. A 32-es kilométer közelében ezért sávzárás van, és nagyjából 10 kilométeres dugó alakult ki. Az M3-ason a főváros felé két baleset is nehezíti a közlekedést Kerekharaszt térségében. Az egyik a 49-es, a másik a 47-es kilométernél. Mindkét helyszínen a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Itt nagyjából 6 kilométeres a torlódás. Az M0-ason is több balesetünk van. Egyrészt a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon Kistarcsa térségében egy személyautó és egy kis teherautó ütközött egymásnak. A 60-as kilométernél a külső sávba soroljanak át kellő időben, mert hogy pillanatok alatt alakul a torlódás, már többi 4-5 kilométeres, és még mindig azt mondják, hirtelen kell fékezni, legyenek tehát óvatosak. A másik pedig valójában nem is konkrétan a nulláson történt, hanem az M0-as és a 11-es főút csomópontjában, ott a körforgalomban. Sávzárás itt már nincs, de lassan oszlik a korábban kialakult torlódás. Budapesten a Váci úton, a Gyöngyösi utca közelében, a Szekszárdi utcánál szintén baleset lassítja a haladást, és van még egy hírem, az 51-es és az 51-es A villamosok helyett a Haller utca, Mester utca és a Mester utca Ferenc körút megállók között jelenleg pótlóbuszok közlekednek egy meghibásodott jármű miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: 8 óra

0: Jó reggelt kívánunk itt a Sláger reggel, 4:95 perccel, és mint házas emberekhez fordulok hozzátok. Képzeljétek el, azt olvasom, hogy általában kezdenek kimenni a mindenféle félelmek a köztudatból a házassági szerződésekkel kapcsolatban, tehát hogy most már egyáltalán nem olyan ördögtől való felvetni azt esküvő esetén, hogy hát mi lenne, hogyha nagyon szeretlek, meg te is engem, de ha kötnénk egy szerződést, írnánk egy papírt is arról, hogy kinek mi jár, hogyha majd elválunk, akkor mi lesz?
1: Szerintem ez azért lehet, mert most már a nők is ugyanolyan karriert tudnak befutni, mint a férfiak.
0: Sőt.
1: Még régen a férfiak szerintem attól féltek, hogy egy nő mondjuk a pénzért szeretheti, vagy a család attól félt, és folyamatosan pusolták a pasit, hogy már pedig írassál alá házassági szerződést. Most már egy nő is csodálatos karriert tud befutni, és nincs ezzel probléma, hogy leültök, megbeszélitek.
2: Egyrészt ez, kettő pedig az, hogy szerintem az emberi gondolkodásban átalakult. Az
1: hál'
2: emberi kontakt. Az emberi szociális háló, az egymás irányába való dinamika, az teljesen átalakult. Szerintem ma már nem ördögtől való, hogy az Oli szavára csatlakozzak, de hogy szerintem már teljesen másként van az ismerkedési, minek hívják ezt, metodika. Szerintem már más, mint mondjuk volt 20 évvel ezelőtt.
0: Értem, amit mondtok. Értem azt, amit Petra mond, hogy most már a csajok is sikeresek, tehát nincs az, hogy fú, nekem mindenem van, neked semmi nincs, és akkor ezért kell előre tisztázni a jogi dolgokat, de ettől függetlenül az, ami miatt, vagy legalábbis nekem ez volt a fenntartásom évekkel ezelőtt, mondjuk a házassági szerződéssel kapcsolatban, hogy az kicsit olyan, hogy nagyon szeretlek, de igazából nem bízom benned. Tehát, hogy ezt üzeni, függetlenül attól, hogy ki milyen anyagi helyzetben van, tehát nekem az elvi része volt mindig is ilyen kérdéses, hogy az olyan furi, hiszen már előre kijelentjük, hogy tulajdonképpen én nem bízom meg benned, vagy te nem bízol meg bennem, holott, hogyha igazán szeretjük egymást, akkor majd ha úgy alakulna, hogy valami baj van, és kenyértörésre kerül a sor, majd akkor is majd igen, biztos meg tudjuk ezt beszélni.
2: Én ezt úgy tenném egymás mellé, hogy ahogy vannak különböző dinamikájú kapcsolatok,
0: igen.
2: És vannak különböző dinamikájú emberek, akik egymás irányába tök másként működnek, mondjuk a te párkapcsolatod tök másként működik, mint a Petráé. Az enyém tök másként működik, mint a Petráé, vagy a tiéd. És hogy lehet, hogy az ugyanúgy működik ennél is, hogy lehet, hogy ők már a legeslegelétől így állnak egymás irányába, aha. Valahol pedig a klasszikus, mondjuk azt, hogy romantikus hozzáállás, pedig az a motorja a kapcsolatnak. Én ezt egyébként nem ítélem el. Azért nem ítélem el, mert gondolom, hogy van egy kapcsolat, ahol normális az, hogy mondjuk a férfi az a nővel mondjuk paraszt.
1: Igen,
2: az elfogadott, hogy mondjuk, mit tudom, én nap mint nap találkozok ilyenekkel, hogy a férfi az még egy ilyen soviniszta állat.
1: Így van,
2: és a nőnek ez full normális.
0: Persze, én se ítélem el, mert azt tudom, hogy sokan sokfélék vagyunk. Én magamból kiindulva mondom, és csak saját magamra vonatkoztatva mondom azt, hogy én ezt egyelőre nem tudnám így elképzelni.
2: Ezen analógián elindulva, odajukadunk ki, hogy a föld banánlakú, nem, de hogy odajukadunk ki, hogy akkor lehet, hogy ebben is másként dolgozunk, és másként működünk, és az abban a dinamikában meg tök normális, akkor a szerződés legyen. Egyébként hoztam magammal a szerződést.
1: Hoztad a házassági szerződést? Jó.
0: Az is van meg? Ja, és bocsánat, és elfelejtettem mondani, mert hogy azt gondolnám, hogy sem Petrának, sem neked nincs ilyen, és nem is gondolkodnátok rajta a mai világban sem.
1: Nincs házassági szerződésünk.
2: De spoilerezzük még el.
1: Nekünk nincs házassági szerződésünk, de azért nincs, mert én eddig minden kapcsolatomból úgy ugrottam ki, hogy normálisan váltunk el egymástól. És én azt gondolom, hogy ha mi elválnánk valaha Tomitól, soha nem kérnék semmit abból, ami tudom, hogy az övé. Még hogyha a házasságunk alatt is szereztük, de tudom, hogy sokkal több, mert én engem így nevelt anyukám, én így gondolkozom.
2: Erről
1: viszont sajnos
2: beszélek.
1: Vannak olyan emberek, akik láttak olyan rossz példát, hogy halálszerelem volt, tudod, és amikor válásra került sor, akkor még a gyerekeket is felhasználják egymás ellen. Ez nálunk nem működhet, mert pontosan ugyanúgy gondolkodom, mint te, hogy én nem tudom ezt megérteni, hogy fordulhatsz ki ennyire magadból, ha valakit szerettél valaha.
0: Igen, ezt már néhány alkalommal Petrával áttárgyaltuk itt adásban, hogy mi alapvetően nem értjük azt, hogyha te valakivel őszintén vagy valakivel szeretitek egymást, akkor hogy lehet az, hogy majd egyszer csak. Tehát nekem is ne röhögjél.
1: Ne röhög,
0: tehát, hogy oké, még házasságot nem kötöttem, de bármilyen kapcsolatból eddig mindig úgy jöttem, hogy
1: igen.
0: Persze, békében váltunk
1: így
0: el,
1: van.
0: nincs harag, igen. Nem dobáltunk egymásra kígyót béket. Tehát vége lett, elmúlt, az szevasz. Tehát
1: igen.
0: Valószínűleg ezért nem tudom, még egyszer mondom, a saját vonatkozásomat elképzelni. Az, hogy valaki olyannal ismerkednék meg, akinél azt mondanám, hogy hát jobbnak látnám, hogyha erről írnánk egy papírt, mert valószínűleg vele nem kerülnék olyan közeli kapcsolatba, ha valakivel kapcsolatban már ilyen fenntartási vannak.
1: Bocsánat, és még annak ellenére sem irattam a házassági szerződést a Tomival, hogy nekem volt egy olyan szerelmi kapcsolatom pont előtte, akit elhagytam ő miatta, aki a világ legnagyvonalúbb embere volt, és mi közösen vettünk lakást. Én beleraktam pénzt, ugyanúgy, mint ő. És amikor eljöttem, pedig hangsúlyozom, nagyon jó családból származik, nagyon nagyvonalú volt addig, amíg el nem hagytam. És utána a saját pénzemet nem akarták nekem kifizetni, és tudod, ez annyira rosszul esett, mert én tudom, hogy fordított helyzetben nem csináltam volna.
0: Miért röhögtél ezelőtt?
2: egy vicc eszembe jutott.
0: Csak nem, sosem volt még ilyen, hogy valamiről egy vicc itt az eszedbe, Zola.
1: Tessék.
2: Nézd, Andi, házassági szerződés, enyém.
1: Akkor most megyünk is tovább.
0: Igen, és mindjárt egy családjogi ügyvéd konzultálunk arról, hogy egyébként mi áll a háttérben, és közben várjuk
2: az... A hasonlóság az élettel csak a véletlen mi van.
1: Így ez fontos hozzátenni.
0: Várjuk az önök történeteit is. 0-30-30-98, és ha már válunk, hova te mész? Where do you go?
2: Az a enyém.

0: Itt a Sláger reggel 7:58 perccel. Szerintem azért azt nagyjából főszabályként mindenki pontosan tudja, hogy amikor válásra kerül sor, akkor ugye azokon a vagyontárgyakon kell osztozni, amit közösen az házassági életközösség fennállása alatt szereztek együtt. Tehát, hogyha valakinek már korábbról volt egy családi háza, mint örökség, akkor az nem képezi a közös vagyon tárgyát. Hasonlóképp, hogyha valamely fél a házassági életközösség kezdetén mondjuk ajándékba kap valamit, akkor az is az övé. Tehát, hogy ilyen szabályok vannak, ezt tudjuk, és akkor ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy akkor gondolhatnók, hogy ez már bebiztosítja az ember, de mégis nagyon sokan vagy egyre többen kötnek házassági szerződést, mert vajon mit akarnak még lefixálni vagy bebiztosítani? Ebben kérnénk egy kis segítséget. Dr. Bozsoki Tas családjogi ügyvéd csatlakozik most hozzánk. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, jó reggelt!
1: Jó reggelt. Segíts kérlek, hogy az a felvetésünk, hogy talán ma már elfogadottabb egyáltalán a házassági szerződés, az valid?
2: Igen, az azért ez egy általános kijelentés így önmagában, hogy általánosságban elfogadott. De tény, hogy egyre elfogadottabbá válik, bár az fontos tudni szerintem, hogy azért itt elsősorban ezt nem maguk a házasulók meg a házastársak találják ki saját kútfőből, hogy egy ilyen szerződést kívánnak kötni, tehát sokszor megjelenik azért a háttér családi nyomás ezeknél a szerződéseknél.
1: Tehát mondjuk ez akkor, ha van egy családi vállalkozás, ami nagyon jól menő, és például félti a család többi tagja, hogy esetleg a feleség vagy a férj közbe szólhat, ha válásra kerül sor?
2: Igen, itt azért ez általában így szokott lenni. Legalábbis ez az én tapasztalatom és ez az én megítélésem, aztán persze lehetne hosszadalmasabban is kutatni. De azért itt ez elhangzott már itt a műsorban is, hogy azért általában, hogy az azért furcsa, nem, hogy amikor valaki ott megy a nagy lamúr, a nagy szerelem a rózsaszín között, és mégis felveti, ugye, hogy kössünk egy ilyen szerződést. Hát ugye ez pont azért tett furcsának, mert hogy ez általában nem itt szokott működni, hanem a szülői nyomás oldaláról.
0: Mi az, amiket ki szoktak kötni jellemzően ilyen típusú szerződésekben?
2: Hát ugye ezeknek a szerződéseknek nagyon széles a skálája, de általánosságban három nagy szerződéscsoport közül, illetve nem is szerződés, hanem vagyonjogi rendszer közül lehet választani. Ugye van az alap, nálunk Kelet-Európában mondjuk így, hogy ez a vagyonjogi rendszer, a közös vagyonjogi rendszer, vagyonközösség már szóval, amit már ugye az előbb itt felvezettetek. És ugye van a teljes vagyonelkülönítés, meg van egy közszerzeményi rendszer. A közszerzeményi rendszer az az, amikor mindenki önálló vagyonszerző, tehát egy ilyen vagyonelkülönítéshez hasonlatos rendszer alakul ki, de a végén mégis osztozkodunk az érték töbleten. Mert ott nem a vagyontárgyakat osszuk meg, hanem csak a töbletet, amit szereztünk, azt jelzítottan egymással. De ettől függetlenül, ugye mivel szerződésekről van szó, ugye a magyar polgári jog az pedig ugye a szerződéses szabadságot részesíti előnyben, hogy azért az elmondható, hogy a szerződéses rendszerek azok vegyíthetőek is, tehát hogy meg lehet kötni olyan szerződést is, például, hogy valamely vagyontárgy tekintetében teljes vagyonelkülönítést alkalmazunk, valamely vagyontárgy esetében pedig egy közszerzeményhez hasonlatos értékmegosztást.
3: Mindig mindenre van megoldás, tehát teszem azt, hogy az egyik fél kitalál valamit, hogy neki ebben kell lenni a szerződésnek, akkor a másik fél nem fogadja el, akkor ezt jogilag hogyan lehet jól menedzselni? Sok ilyen példa van?
2: Hát csak ilyen példa van, igen. Mert ugye az egy szerződésekről van szó, azért ez nem lehet azért minden akaratot átvinni a másik félen, tehát ha valamelyik fél behúzza a kéziféket, és azt mondja, hogy így nem írja alá a szerződést, ott nem lehet tisztelt tartani a fejéhez.
3: Ha, és akkor azért kompenzálni kell valahogyan, igaz?
2: Hát, kompenzáció, igen, értem. Lehet. Uh-huh. Ez mindig a másik félen.
0: Ne csak pozitív irányba gondolkodjunk, tehát, hogy vagyontárgyak, hanem többlet, hanem negatív irányba is, adósság. Például azt ki lehet-e kötni szerződésben, hogyha az én párom a tudtomon kívül mondjuk fölvesz valamilyen hitelt? Mert ugye erről azért szoktunk hallani ilyen rém történeteket, hogy utána a másik fél kényszerül visszafizetni részben legalábbis az adósságot. Szóval ilyeneket is bele szoktak írni, hogy oké, ha valaki fölvesz egy hitelt, akkor azt neki kell majd visszacsengetnie.
2: Hát ugye általában már, hogyha valaki vagyonjogi szerződést köt, akkor ugye, mint mondtam, ugye vagy a vagyonelkülönítést, vagy ezt a közszerzeményi rendszert szokták kikötni, bár ez az utóbbi, ez nem annyira ismert nálunk, átemelésre került a törvénykönyv, 2013-os polgári törvénykönyvünk tartalmazott, de ez inkább Németországban ismert rendszer, ott ez az alap. Itthon, ami a köztudatban él, az a törvényes vagyonközösség, és a vagyon elkülönítés. Na most, hogyha vagyon elkülönítésben élek, akkor viszont már az adósságok is ugye külön vagyonná válnak.
0: Ja,
2: tehát ott nem jön létre vagyonközösség, tehát konkrétan ilyen kikötésnek nincs
0: értelme.
2: Mondhatni értelme.
0: Okay.
1: Figyelj, és olyan előfordulhat, hogy valaki útközben jön rá, hogy ő szeretne házassági szerződést kötni?
0: Tehát amikor már házasok?
1: Már házasok, igen. Mert például bejön majd, tudja, hogy a jövőben bejön valami olyan bizniszemből, neki sok pénze lesz, és mondjuk ezt nem akarná a másikkal megosztani. Ezt hogy lehet?
2: Megnyerte a lottóötös.
1: Ezt bármi, voltak már ilyenek, tudod, hogy megnyert a lottóötös, és utána pereskedtek, igen.
3: Ne nézd rá,
2: igen, nincsen semmi akadály egyébként, tehát ugye a törvény az csak annyi rendelkezést, vagy korlátot határoz meg, ugye, hogy ilyen szerződést házasulók és házastársak köthetnek.
1: Aha.
2: Tehát, hogyha már valaki házastársával kíván szerződni, ott semmilyen korlát nincsen. A tekintetben, hogy megkössék a szerződést, persze a tartalom tekintetében ott vannak korlátozások, ugye nem lehet visszamenő hatályú a rendelkezés, ami azt jelenti, hogy nem vonhatja el például más követelés kielégítésének az alapját.
1: Uh-huh.
2: Tehát nem mondhatom azt, hogy ez idáig házastársi közös vagyon volt, amit már terhel egy közös adósság mondjuk, akkor nem mondhatom azt, hogy ugye mondjuk a jelzálog jogosult hozzájárulása nélkül, vagy akkor innentől kezdve mondjuk ez csak az enyém.
0: Vagy nem lehet visszamenőleg, tehát ha két hete megnyerte valaki a lottó ötöst, és mondjuk ma szerződik a kedves házastársával, hogy mostantól ők külön vannak, akkor ez visszamenőleg a két héttel ezelőtti lottó nyereményre még nem érvényes, ugye?
2: Hát nem, mert ugye a szerződéskötés időpontjától kezdődően érvényes egy szerződés, hát onnantól egy hatályban.
0: Oké.
2: Igen, bár hozzáteszem azért itt az a lottó ötös példa, ez elég extravagáns példa volt, mert bár ugye ez nem minősül külön vagyonnak, ugye, hogy házasság életközösség alatt szerezte valamelyik fél, de azért az a felsorolás a törvényben, hogy mi minősül külön vagyonnak, az egyébként bővíthető.
0: Tehát jó, de várj, megnyerte két hete, de mondjuk csak holnap utálják át neki, amikor már aláírta a szerződést. Mikor történik meg a vagyonszerzés? Amikor kihúzták a lottószámokat, vagy amikor az SRT átutalja a zsét?
2: Hát az én álláspontom szerint ugye akkor, amikor átutalja a pénzt, akkor kerültem a pénzek.
3: Van egy ilyen kalambor rész egyébként.
0: Igen. Tudom.
3: Nekem van egy személyes kérdésem, ha és amennyiben ez szabad. Az első kérdésem az, hogy neked van-e ilyen szerződésed? Kettő, mikor irattad?
0: Most gondolkodott el rajta.
1: Igen.
2: Nekem nincsen. Örvénél szóval én nem is terveztem kötni egyébként ilyen szerződést. Én úgy gondolom, hogy maga a házastársi vagyonközösség már egy annyira kialakult és kiforlott gyakorlat, ott tudhat magáénak, hogy egyébként alapvetően nincsen arra szükség, szerintem, hogyha nincs olyan vagy. És másképp kell igazából megragadni ezt a kérdést itt a szerződésnél, mert ugye azt itt föl lett vázolva korábban, hogy mi minősül külön vagyonnak, és ugye az akkor is külön vagyon, hogyha házastársi vagyonközösség jön létre. Tehát igazából nem az lenne a célja egy házassági vagyonjogi szerződésnek, hogy a korábban megszerzett vagyon biztosítsa, hanem az lenne a célja egy ilyen szerződésnek, hogyha én azt a már meglévő külön vagyon mondjuk forgatom, és abból hasznot húzok, akkor az a haszon is a sajátom legyen.
0: Aha.
2: Mert ugye törvényes vagyon, mert ugye törvényes vagyonközösség esetén a házastársi közös vagyonban nem tartozó külön vagyonnak a haszna, az viszont külön vagyon. Vagy, bocsánat, közös vagyon. Tehát, hogyha van egy ingatlanom, amit már behozok a házasságba, és azt bérbeadom, akkor a bérleti díj az a házastársi közös vagyonba fog tartozni.
1: Ah,
2: hogyha közök egy vagyon elkülönítő szerződést, ott nem jön létre közös vagyon.
0: Érthető. Meg a közös cégeknél is érdemes, hogy közös vállalkozás.
3: Vagyon elkülönítés.
0: Dr. Bozsoki Tasz családjogi ügyvédnek köszönjük szépen.
1: Nagyon köszi, szép napot.
3: Nagyon szépen köszönjük a kedvességet, meg a szakmaiságot.
0: És várjuk még az önök
3: egyébként jókat mondott a fiatal ember.
0: Az elején volt nekem egy elbotlás, tehát hogy ha menet közben öröklöd meg, mit tudom én, az is a tiéd maradt, tehát az se száll bele a közösbe.
3: Én abszolút értettem, és fel is írtam.
0: Jó. Készülsz valamit?
3: Csak akartam neki mondani, hogy neki nincsen szerződés, akkor hívjuk már fel egy év múlva, hogy miért nem volt. És miért nem figyelt ránk.
0: No, 0-30-30-30-95-8 a számunk. Ide megírhatják, javasolják-e Petrának, hogy házassági szerződés kössön. Meg a saját történeteinket, persze.
3: Akkor a vagyonommal, hogy őrület. Petra, jött egy fax, nem a tiéd?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Bordán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
4: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelő hátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az ön partnere.
8: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
9: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
10: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
11: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n. Carglass javít,
12: Carglass cserél. Már megint a Premier Outlet bementek.
13: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
14: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
15: Premier Outlet Budapest.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Egésznapos rendszerváltó ünnepélyt tartanak szombaton a Kossuth téren. Győrben nem használtak aszbesztel szennyezett zúzott követ. Ferencvárosban 4 utca újulhat meg az egészséges utcák program keretében. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Egésznapos rendszerváltó ünnepélyt tartanak szombaton az új országgyűlés megalakulásának és a miniszterelnök eskütételének napján a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton, jelentette be Magyar Péter. A leendő kormányfő ismertette, a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély. A megválasztott miniszterelnök köszöntője a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után bulit és utcabált ígérnek. Győrben nem használtak azbesztel szennyezett osztrák bányákból származó zúzott követ útfenntartási és útfelújítási munkákhoz. Erről tájékoztatta az útkezelő Pintér Bence polgármestert. A város közlése szerint az önkormányzati beruházásokhoz Tatabánya, Ugod, Uzsa és Iszka-Szentgyörgy bányáiból származó kőanyagot vásároltak, és a magyar közút kezelésében lévő győri utaknál sem voltak osztrák szerződéses partnerek. Az ügy előzménye, hogy a Greenpeace januárban Ausztriában és Magyarországon is súlyosan rákkeltő azbesztel szennyezett betonzúzalékot talált. A vizsgálat több nyugat-magyarországi települést is érintett, köztük Szombathelyet, Bozsokot és Kőszeget. Ferencvárosban 4 utca újulhat meg az Egészséges utcák program keretében. A cél, hogy gyalogos és kerékpáros barát, több zöld felülettel, fákkal, ivókutakkal és pihenőhelyekkel kialakított közterek jöjjenek létre. A csaknem 30 milliárd forintos uniós forrásból finanszírozott programban több mint 10 budapesti kerület vesz részt. A beruházásokat 2029-ig kell megvalósítani. Ferencvárosban a Nagykörút és a Haller utca közötti középső ferencvárosi utcák érintettek. A tervek szerint a felújítás egyszerre javíthatja a közlekedés biztonságát, a kerékpározás feltételeit és a nyári hőterhelés mérséklését. Elindul ma a balatoni szúnyoggyérítési program. A szokásosnál kisebb, néhány száz hektáros területen dolgoznak ma és holnap, főként a dél-balatoni partszakaszon, Fonyódon, Ordacsehin, Balatonbogláron, Balatonlellén, Balatonszemesen, Zamárdiban, Siófokon, valamint Balatonakaratján és Balatonkenesén. A biológiai szer engedélyezett, emberre és állatra ártalmatlan. A következő beavatkozás időpontja az időjárástól függ majd. A munkát a 93 település tömörítő Balatoni Szövetség finanszírozza, amely egész évben monitorozza a térséget.
18: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek. Délután 25-26 fokos hőmérsékletre számíthatunk. Holnap még marad a kellemes idő, 27 fokkal, szerdán viszont már lesz egy kis zápor és zivatar.
19: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az EDI utazási iroda.
20: Egyiptom, minden itt kezdődött.
21: Az M5-ös autópálya Budapest felé Inácsnál baleset történt. A 32-es kilométernél most már valamennyi sáv használható, de a torlódás az nem szűnt meg, még mindig nagyjából 8 kilométeres a dugó. Az M3-ason Budapest felé Kerekharaszt térségében történt két baleset, a 49-es és a 47-es kilométernél. Mindkét helyszínen a belső sávban vesztegelnek még mindig a sérült járművek, itt közel 6 kilométeres a torlódás. Az M0-ás keleti szektorában az M3-as felé Kistarcsánál ütközött egy személyautó és egy kis teherautó, a 60-as kilométernél a belső sávot foglalják el, itt nagyjából 4-5 kilométeres a torlódás. Az M0-ás és a 11-es főút csomópontjában található körforgalomban sávzárás már nincs a korábbi baleset nyomán, de a torlódás csak lassan oszlik. Az M0-ásról érkezők már a 73-as jelű Dunakeszi csomóponttól csak araszolni tudnak továbbra is. Ami Budapestet illeti, a Váci úton, a Gyöngyösi utca közelében a Szekszárdi utcánál, valamint az Istenhegyi úton, a Béla Király út közelében szintén baleset lassítja a haladást. Az 51-es villamos a Koppány utca és a Mester utca Ferenc körút között pedig nem közlekedik, míg az 51-es A villamos szintén nem jár járműhiba miatt, a 2B villamos pedig a Koppány utca és a Haller utca Mester utca közötti szakaszt hagyja ki. Pótlóbuszok járnak a Koppány utca és a Mester utca Ferenc körút között.
22: A közlekedési hírek támogatója az
23: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Folytatódik a Sláger reggel.
25: Let me tell you.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:49 után járunk 4 perccel. A házassági szerződésekről beszélgettünk, tanakodtunk mi magunk is, meg egy családjogi ügyvéddel egyeztettünk, és kérdeztük persze önöket, hogy mit gondolnak a témáról.
2: Meg hát az is szóba került, hogy lehet az, hogy valakik tök jó házasságban éltek, aztán egyszer csak beszélni se tudnak egymással. Na, hát egy fodrászunk, Kriszti, konkrétan azt is meg kellett, hogy oldja, hogy ők ne is találkozzanak a fodrászszalomban, mert ugyanoda jártak. Jó reggel.
1: Fodrászok a legnagyobb pszichológusok. Jó reggel.
2: Szia.
3: Így sziasztok.
2: Meséld el kérlek, mi történt itt velük?
3: Hát nem mai a történet, már 20 pár évvel ezelőtt jártak hozzánk, nem mondom a nevüket, tök mindegy, egy pár, nagyon régóta, 10-20, nem tudom hány éve együtt éltek, nagy gyerekekkel, és akkor nem hagyták őket békén, hogy de miért nem házasodtok össze, hát már csak a buli kedvéért is, na esküvő, frizura, minden megvolt. Nem tudom, másfél-két év múlva azt se tudom, hogy minden ők úgy összevesztek, és új, olyan gyorsan el is váltak, és akkor utána jártak hozzám külön-külön, és mondták, hogy úgy adjak időpontot, hogy véletlenül se anyóssal sem, meg senkivel se találkozzanak össze.
2: Tehát mindenki hozzád járt a családból, és neked még azt is logisztikáznod kellett, hogy soha senkire találkozzon a másikkal, az jó?
3: Így van, igen.
2: És azt tudjuk...
3: utána elmaradtak egyik fél is, másik fél is, de egy darabig ezt így kellett szervezni, igen.
2: És tudjuk, hogy volt a házassági szerződésük, vagy erről nem beszéltek?
3: Nem tudom. Előfordulhat, mert ugye már nem az első házasság, meg idézőjelben nem fiatalok voltak, tehát akkor ilyen 38-40-es korosztály. Nem tudom. Ezt nem tudom, hogy volt a szerződés közöttük.
2: Ez szép.
4: Hát ebből is látszik, hogy ugye mi a különbség a mellékhelyesség és a házasság között. Nem tudom, Kriszti, ezt tudod-e?
3: De ezt
4: fodrászképpen nyugodtan tett fel a vendégeidnek, az a különbség a mellékhelyiség és a házasság között. Ez utóbbinál a papír nem mindig jön jól.
2: Jaj, de fond vagy.
4: Bocsánat, ez muszáj volt.
2: Kriszti, nagyon köszi.
1: Köszönjük, és további jó munkát. Szia.
2: Persze, mond.
3: Csak ha már fodrász és pszichológus, a legjobb tanácsot a fodrász adja, mi az?
2: Mindig emeld fel a fejed?
3: Emelt fel a fejed, igen.
1: Ez milyen menő.
2: Ezt hallottam már. Köszi, Kriszti. És igaz.
4: Az ad igazi tartást.
1: Ja. Jó, emelt fővel mondom, mert tudod, valamikor így megkapom, hogy mit okoskodok, hogy nem voltam házas, és mindig mondom, hogy azért látod, mert így viszont én már 2 várást legalább expóroltam.
4: Sosem voltál, az tényleg?
1: Nem, mert akivel nem éreztük, tehát nem jutottunk el odáig, mert megbeszéltük, nem működik a dolog. Tehát lehetett volna erőltetni, tudod, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, és aztán valószínűleg válás lett volna vége.
4: Nem az volt a baj, hogy te mindig behozod ezt a papírt, témát, hogy mégiscsak én a szerződés. Ez elriasztotta a hölgyeket, nem Zoli?
1: Majd akkor szeretnék, amikor eljutok oda, hogy nem érzem azt, hogy papírra van szükség, és az lesz az igaz.
4: Igen.
1: Ez a Sláger reggel 9 óra lesz, 8 perc múlva.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
2: Familypark.at.
3: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
4: Nem felejtettem el, Anna. Csak hát nincs grillünk.
3: Hogy nincs?
4: Nyugi, Anna. Mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
3: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.
12: Képzelje el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Kezdődik az érettségi. Karácsony Gergely áthelyezte a budapesti rendszerzáró rendezvény időpontját. Júliustól emelkedhetnek a banki és távközlési díjak. Jó napot kívánok, Szendős Bori vagyok. Kezdődik az érettségi. Ma magyar nyelv és irodalomból tartják az írásbeliket. A diákok ezekben a percekben kezdik írni a feladatlapot, és délután 13 óráig dolgozhatnak. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek következnek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Karácsony Gergely a Tiszapárttal egyeztetve új időpontban tartja meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt. A főpolgármester közlése szerint az esemény május 9-én szombaton 13 órakor kezdődik a rakparton. Így a résztvevők ezt követően csatlakozhatnak a Kossuth téri rendszerváltó népünnepéhez. A rendezvényt eredetileg előző estére, május 8-ára hirdették meg. Magyar Péter azonban ezt bírálta, mert úgy vélte, az időpont rászervezés lett volna a május 9-i közös ünnepre. A felek végül megállapodtak az új időpontról. Karácsony Gergely azt írta, a rendezvény azoknak szól, akik az elmúlt 16 évben közéleti ügyekért álltak ki, és ezért szerinte támadások, lejáratás vagy megaláztatás érte őket. Júliustól emelkedhetnek a banki és távközlési díjak, miután lejár a pénzintézetek és a szolgáltatók korábbi vállalása, hogy az idei választásokig nem drágítanak. A bankok az inflációhoz igazodva módosíthatják áraikat. A legtöbb nagybank június végéig tartotta fenn a díjstoppot. Az OTP jelezte, júliustól 3,6%-os emelést vezet be, de eközben több szolgáltatás díjmentessé tesz. A Raiffeisen 4,4%-os drágítást jelentett be, de egyes számláknál az akciós feltételek miatt továbbra is elérhető maradhat a 0 forintos havi díj. A CIB-nél bizonyos termékeknél a 2024-es és 25-ös infláció együttes hatása miatt 8% feletti emelés is megjelenhet. A távközlési piacon a Jettel már közölte, hogy július végéig 4,4%-kal korrigálja a lakossági tarifáit. A Telekom és a Ván egyelőre nem jelentett be változást. Két bérlakás pályázatot hirdetett meg Ferencváros önkormányzata. Szociálisan rászorulók számára összesen 6 önkormányzati lakásbérleti jogára lehet pályázni május 27-éig. Emellett 30 év alatti pályakezdő fiatalok számára is kiírtak pályázatot gyermekkel költöző és gyermek nélkül költöző kategóriában, egy-egy üres lakás bérleti jogának megszerzésére. Ebben az esetben a határidő május 18-a. Május 23-án és 24-én a pünkösdi hétvégén rendezik meg az Alcsúti Arborétumban a jubileumi 10. Válvölgyi Zsúrt. A kétnapos ingyenes rendezvény koncertekkel, családi programokkal és kézműves vásárral hoz igazi tavaszi fesztivál hangulatot a Válvölgybe. A fesztiválon két színpadra is érkeznek majd az ismert hazai előadók, köztük például Ruzsa Magdi, a Valmár, a Nox Curtis, a Vétek, Radics Gigi és Tídeni. A zenei programok mellett gasztrostandok és street food kínálat is várja majd a vendégeket. Derült napos időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyol felhő az égen, de csapadék kizárt. A déli délkeleti szelet többfelé kísérhetik, élénk helyenként erős lökések. Szinte nyári meleg lesz, a hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul délután. Késő estére 12-19 fok köré hűl a levegő.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
15: Köszönjük szépen, Bori. Nézzük a friss közlekedési információkat. Gyanítom, még mindig komoly fennakadás van az M3-ason. Nem, onnan már nem kaptunk ilyen hírt, viszont az M5-ösön a korábban említett baleset Budapest felé Inács térségében még mindig fennakadást, torlódást okoz a 32-es kilométernél, bár most már minden forgalmi sáv használható. A 31-es főúton Szent Márton káta közelében két személyautó karambolozott. Az 58-as kilométernél félpályás zárás van, úgyhogy a két irány forgalmát felváltva engedik át. Erősödik a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszosan lelassult a haladás. És hát persze az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy térségében az átépítés miatt komoly fennakadás tapasztalható, és az M3-ason is Budapest felé a Mogyoródi terelés azért megfogja a forgalmat. 5 km hosszan csak lassabban araszolgatva lehet haladni. A Krisztina körúton megszűnt a forgalmi akadály, a Váci úton a Gyöngyösi utca közelében a Szekszárdi utcánál és az Istenhegyi úton a Béla Király út közelében viszont még mindig fennakadás tapasztalható, és továbbra sem jár az 51-es villamos a Kopány utca, Kopány utca és a Mester utca Ferenc körút között, valamint az 51-es A járműhiba miatt, a 2B villamos pedig a Kopány utca és a Haller utca, Mester utca között nem közlekedik, pótlóbuszok járnak helyettük.
14: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 9 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk a stúdióban, Pordán Petra,
16: Zola
17: és Somogyi Zoli.
15: És vendégeket is várunk, mert ugye a Forbes szerint megint megvan, hogy kik a legmeghatározóbb influencerek?
16: Igen, de most már vannak új kategóriák is, képzeljétek.
15: Bizony.
18: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 10 perckor. Kérem szépen, megvan a Forbes egyik legfrissebb listája, és bár ugye a fejünkben a Forbes az egy ilyen gazdasági magazin, ahol mindenféle gazdasági elemzéseket szoktak olvasni az emberek, nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Most egy olyan listáról beszélünk, egy olyan friss rangsorról, ami a celebeket, pontosabban az influencereket rangsorolja, mert ezt múltkor jól megbeszéltük, amikor Csabi is itt volt, hogy válasszuk külön. És most a Forbes Top Creators 2026-os listája készült el, a legértékesebb magyar influencerekről, és majd minden szót szerintem a helyére kell majd tenni valószínűleg. Köszönjük tehát Vaszkó Ivánt, aki a Forbes főmunkatársa.
2: Jó reggel.
3: Jó reggel.
4: Jó reggel.
2: Iván, kérlek, próbáld meg gyorsan összefoglalni, hogy mi alapján kerül fel valaki a legértékesebb influencerek listájára.
3: Ez egy márkaérték lista. 13 éve foglalkozunk a Forbes-nál listákkal, nem csak vagyonokat értékelünk, hanem hírességeknek a márka értékét is mérjük, tehát hogy milyen márka potenciál van ebben akár hirdetők számára, akár a saját pályája szempontjából, hogyha hirdetéseket szeretne eladni a felületén, vagy pedig saját

0: terméket népszerűsíteni. Negyedik éve foglalkozunk az influencer piaccal, eddig a legértékesebb magyar influencerek néven ismerhették az olvasók ezt a listát.
1: És mi változott most?
0: Például a neve, mert most már nem az a neve. Igen. Force Top Creators, sokkal tágabban kezeljük a digitális teret, hiszen valószínűleg ebben a teremben mindenkinek, még nekem is van digitális jelenlétem, perszónám, amit mi, ti is, én meg többé-kevésbé gondozok, és ez pedig ugye, főleg, ha például influencer piacról beszélünk, akkor ez márkáknak igenis értékes. De hát most már azért haladunk a korra, nem csak a hagyományos tartalomgyártók gyártanak tartalmat, 9,5 millió gyártalak tartalmat Magyarországon.
1: 9,5 millió.
0: Hát most azt mondom, mindenki. Tehát tulajdonképpen, aki mondjuk, tehát most ez ugye arra akartak célozni, hogyha mondjuk aréna koncerteket szerveznek a Puskásban, egy országban, akkor 9,5 millió. Koncertszervező országa vagyunk, a foci VB-ben, akkor 9,5 millió. Futballedző országa vagyunk.
2: Igen.
0: De az általánosságban igaz, hogy mindenkinek van online jelenléte. Nyilván, aki professzionális szinten űz valamit, nehogy Isten zenél, sportol, véleményvezérkedik, vagy hát ugye politikus, hiszen a politikai marketingben is óriási szerepe lett a közösségi médiának. Okay. Ezeket mind lehet különmérni, és mi mérjük is most már.
1: Bocsánat, ha márkaértékről beszélünk, pont azért, mert most már 9,5 millió tartalomkészítő van. Pusztán az számít, hogy kinek hány darab követője van, vagy mennyi aktivitás történik, vagy hányan lájkolják az adott tartalmakat, vagy valamilyen módon mérhető az, hogyha mit tudom én, a Coca-Cola úgy gondolja, hogy egy adott híres, adott influencerrel fog hirdetni, az kimutathat, hogy emiatt majd több kólát vásárol bárki is. Vagy csak azt vélelmezzük, hogy fú, akkor ez majd jót tesz az adott márkának.
0: Hát mi abban hiszünk, hogy a potenciált az hogy tudjuk felmérni, és valóban az, hogy kinek milyen követőszám van írva a profil neve mellé, az már régóta nem feltétlen releváns. Eleve meg kell nézni, milyen platformokon van fent, tehát olyan platformon van-e fent, ami eleve úgymond trendingel a magyar piacon, mert van benne növekedési potenciál, mert hogy oda terelődik a figyelem adott esetben akár a TikTokon. Megnézzük azt is, hogy ezek a követőbázisok eleve mennyire valósak, tehát hogy mennyi a botok aránya, tehát ki az, aki valós követő ebből az arányból.
3: És hát
0: az
3: adatok... Szokott lenni, bocsáss meg, ilyen aránykimutatás, mondjuk a botok aránya a valós, valid emberek arányában hogyan néz ki, százalékos lebontásban?
0: Ezt mi abszolút nézzük, ez nekünk egy módszertani szempontunk. Eleve, akinek túl magas a botok aránya, az nem fog felkerülni el a listára.
3: De hogy van ilyen nagyon... még mindig?
2: Ja,
3: hogy
2: persze. Azért erről lehet mostanában sokat hallani. És hoztál magaddal egy fiatal embert, adjuk át neki egy kicsit a szót, aki rajta van ezen a listán. Méghozzá hányadik helyen?
4: A 9-en, szép üreget kívánok minden kedves hallgatónak, ezt mindig ki akartam próbálni. 9. helyen vagyok.
2: Jó volt. Akkor a nevedet is mondd el.
4: Stúr Patrik vagyok.
1: Itt nem látnak.
2: De látni fognak majd a TikTokon, a Facebookon és az Instán.
4: Igen, a 9. lettem idén, aminek nagyon örültem. Tavaly a 10. voltam, szóval jó fele haladok. A top 5 a cél, de erről ugye beszéltünk így korábban már, hogy ez igazából egyfajta validálás szerintem, mivel ez egy üzleti magazin, nekem a munkám nagy része az üzletről is szól, sőt most már 2 éve
2: fixen. De neked
4: fixen.
2: Ez a munkád? Tehát kettő neked nincs éve, más melód, hanem ez a munkád, a főállásod, hogy tartalom...
4: Ez az életed,
2: a főállásod, hogy tartalomgyártó vagy.
4: Így van, igen. Aha.
2: Milyen tartalmakat készítesz?
4: Humoros, vicces vagyok alapvetően, most lehet, hogy itt nem jön annyira rá, de egyébként humoros tartalmakat szoktam
1: magáról.
4: Igen, én is ezen elgondolkozom, hogy lehet, hogy nem vagyok vicces, de hogy különböző personáim, alter egóim vannak, parókát is rendszeresen
2: húzok. Ez most nagyon
4: húzok.
2: Megy, tavaly, amikor Gingis itt volt vele, és azt beszéltük,
4: igen,
2: hogy nagyon
4: egyébként
2: mennek
4: a
2: ezek a karakterek.
4: Igen, nagyon hasonló gyártók, és szerintem a humorunk is egyébként hasonló, és most már ugyanúgy nézünk ki lassan, úgyhogy igen, ez egyébként izgalmas. Nagyon szeretem csinálni.
1: De Patrik, téged alapvetően az mozgat, hogy valamilyen tartalmat készíts, és egyébként ez csak egy ilyen kellemes velejárója volt, hogy kiderült, hogy ezzel még pénzt is lehet csinálni, nem is keveset, vagy mindig a fejedben volt az a szándék is, hogy igen, te ezzel szeretnél szakszerűen foglalkozni, és hogy ebből te zsuzsót akarsz hosszú távon termelni.
4: Hazudnék, azt mondanám, hogy ez nem volt benne. Üzleti életből jövök, előtte pedig nem tartalomgyártóként, hanem grafikusként dolgoztam. Aha. Tehát ennek a kreativitás az a mozgatórugóm. Minden felett van. Tehát, hogyha én nem tudom kiélni a kreativitásomat, akkor ott végem. Úgyhogy nekem az egész egyébként így jött, és ezt fűszereztem a humorral. Szóval sok tartalmam nem csak a poénból áll, hanem azzal, hogy valahogyan máshogy veszem föl, máshogy közelítem meg a dolgokat, mint mondjuk a többiek, és akkor ez egyébként az a titkom szerintem.
3: Én rákapaszkodnék erre a humor dologra. Engem tök érdekel, hogy ez a generáció alapvetően miből táplálkozik humorforrásként. Tehát ugye a mi generációnk, én 80-as vagyok, nekem Hofi Géza, Lárpullár, a Monty Python, igen, ilyen tápanyag.
1: Ez Zola is nagyon humoros, csak
3: egyébként
1: mondom.
3: Ez most is nyilván megvan még a mai popkultúrában, de az érdekelne, hogy... Tessék,
0: csak...
3: Igen. De engem az érdekelne, hogy ti például nektek mi a humor a tápanyag, mi a humor forrás?
4: Hát az én humorforrásom az igazából a mindennapi élet, leginkább az anyukák és az ilyen otthoni környezet, ugye a Csingisz is beszéltük, igen, hogy én erre nagyon szeretek rámenni, és szerintem igazából minden lehet humor. Tehát, hogy én arra jöttem rá, hogy ha kiparodizálsz valamit viccesen, és azt jól közlöd, akkor az már egy humor lehet.
2: Szerinted hol van a határ a paródia és a bántás között? Mert ugye ez nektek, hál' Istennek, tök fontos a ti generációtoknak, hogy ne bántsák egymást az emberek.
3: Nagyon piszik vagytok.
2: Igen,
3: már, nem?
2: Igen, igen, sokkal inkább, dolog, mint a mi generációnk. Igen. És ez tök jó.
4: Hát ez ugye emberfüggő is, mert én alapvetően kicsit ilyen PC-nek érzem magam, szóval nem szeretek senkit megbántani, inkább az ironizálás, meg az ilyen humor köré szoktam építeni, és akkor ez kevésbé bántó, de nem szoktam kinézni egy célcsoport, és akkor itt most teljesen kifigurázom. Persze. Egyébként az influencereket szeretem kifigurázni, úgyhogy...
1: Stumpf Patrik influencer a vendégünk, és Vaszkó Jana Forsztól. Folytatjuk még mindjárt, mert egy csomó kérdésünk van.

0: Sláger reggel.
1: Fél tíz lesz, 10 perc múlva jó reggelt. A Forbes influencer listája az aktuális elkészült, a Top Creators 2026-os, úgyhogy Vaszko Iván itt ül velünk a Forbes-tól, illetve Stumpf Patrik influencerként, aki az előbb mondta, hogy 9-ként került föl, és az előbb Zola kérdezte azt, hogy mit is jelent számodra például a humor, vagy a generációt számára, hiszen te alapvetően humoros tartalmakat készítesz. Én ami mindig elgondolkodom, amikor így akár az Instagram is valamit elém dob, tehát mondjuk én a TikTokot nem használom, azt már más mondom, hogy most nem szeretném, de hogy az Instánál ugyanígy megfigyelt az a jelenség, hogy mintha egyfajta kényszer spirálban lennétek benne, hogy folyamatosan töltögetni kell a tartalmat, tehát hogy nem az van, hogy hetente tehát csinálsz egy nagyon valamit, azt beleadsz apait, anyait, és akkor dolgozol rajta, vágod, még megnézed, még megmutatod valakinek, és akkor kikerül egy hét múlva, hanem gyakorlatilag napi szinten akár többször kell kirakni valamit ahhoz, hogy folyamatosan ugye ébren tartsd a figyelmet. Hogy vajon ez a mennyiség, ez nem megy a minőség rovására? Nem érzed úgy néha?
2: Jó embert kérdezel, mert én hetente maximum 2 posztot rakok
3: hát
2: ki,
3: akkor...
2: tehát hogy én már azon túl vagyok, mikor elkezdtem az egészet, akkor nyilván folyamatosan kellett. Most már úgy érzem, hogy nincs rá szükség, illetve tényleg, amit te is mondtál, hogy a minőség rovására megy, tehát hogy nekem még mindig fontos az, hogy az humoros legyen, és ne legyen összecsapott valami. Szerintem nekem ugye ez a munkahelyem, tehát hogy én folyamatosan telefonfüggő vagyok, és azt nézem, hogy mit lehet csinálni, és mindig megpróbálom azokat a külföldi inspirációkat ugye felhasználni, mert bevallom őszintén én is inspirálódok azért onnan is, akár trendek, stb., hogy belevigyem az én kis spice-omat.
1: Most bocs, a mennyiséget azt nem is csak úgy értem, hogy a minőség rovására mehet, hogy nincs idő megvágni, mert nagyon gyorsan meg lehet a mai eszközökkel már, hanem sok lesz például az ismétlődés, hiszen nyilván nem lehet minden napra valami, mondjuk ebből a merítésből, amit mondtál, hogy ilyen családi témák, hogy az anyukát leutázott, stb. Tehát egy idő után elfogy, és nyilván ugye nagyon hasonlóak lesznek a különféle videók.
2: Abszolút, ezt én is így még szoktam érezni, hogy hú, basszus, most már nincsen ötletem is, hogy mit csináljak. Aha. Szóval, hogy nehéz. Itt jön az szerintem be, hogy kinek van kreativitása, mert én sokszor teljesen olyan dolgokat csinálok, hogy néha magamon is meglepődök, hogy ez hogy jött a fejemből. És ugyanezt kérdezik a követőim, hogy ez most mi, Patrik?
4: És mennyi idő mondjuk egy jó minőségű videót összerakni? Onnantól kezdve ötlet, onnantól kezdve, hogy publikálsz. Ez mennyi idő? Napban, órában, számolod, percben?
2: Szerintem egy nap.
3: Azért egy nap alatt meg vagy, azért az elég jó.
2: Egy nap alatt szoktam már, mint úgy, hogy akkor nyilván felveszem, előkészülök, felrántom a kis parókámat, a kis karakterbe belelépek, és akkor utána, miután megvan, akkor megvágom a nyersanyagot, és akkor publikálom mondjuk 6-kor, amikor posztolok.
4: Ezt Robbie Williams is elmondhatta volna 93-ban, a Mrs. Doubtfire forradás alatt, de nem.
3: Ugye, olyan világcégekkel dolgozom, mint mondjuk egy Mackie, vagy egy Coca-Cola, vagy mondjuk egy Volt. Amikor az első ilyen megkeresésed volt, akkor... Mit éreztél?
4: Milyen szépen rimben kérdeztél. Ja,
1: volt.
2: Igen. Hát igen, nekem ez, még mindig egy álomba vagyok.
3: Tehát ez nagyon durva, hogy
2: most már 2 évet csinálom így fixen az együttműködéseket, és minden egyes alkalommal olyan márkák jönnek, hogy nekem ez volt a kedvencem. Aha. Hát én Mackie függő voltam, anyukámnak egy ilyen Mackie-t raktam össze, és mutattam, hogy nekem egyszer lesz saját McDonald's-om. Arra már letettem, de hogy tényleg vannak olyanok, hogy tehát minden egyes nap. Hogyha van egy olyan együttműködés, vagy egy munka, akkor még azért én is meglepődöm.
4: Apropó munka, akkor egy HR-es kérdést engedj meg. Kedves Patrik, hogyan látja magát 5 év múlva? Tényleg érdekelne?
2: Ezt el szoktam mondani, hogy én igazából addig fogom csinálni, hogy szeretem, tehát hogy én megélhetési influencer nem leszek, illetve celeb se leszek, úgyhogy ezek abszolút távol állnak tőlem, valamit fogok csinálni majd. Vagy visszamegyek a grafikába, vagy egy saját ügynökséget csinálok, vagy visszamegyek a backendbe, és mondjuk az influencer marketinggel foglalkozom.
4: Mindenképpen üzleti víziód van, igen.
1: Iván, milyen gyorsan használódnak el ma ezek a márkák? Mert azt látjuk, hogy az influencereknél ugye nagy a pörgés, tehát pillanatok alatt kerülnek a reflektorfénybe, válnak nagyon ismerté, ontják a tartalmakat 100 számra, 1000 számra, van, aki tényleg napi szinten, de ez nem hozza magával azt is óhatatlanul, hogy viszonylag gyorsan eltűnnek majd, mert aztán ráadásul jön az újabb és újabb generáció.
5: Biztos van benne egy ilyen faktor, és nyilvánvalóan majd egyszer kortünetként, vagy a korleletként majd a mi listánk lesz, tudod, ennek az ilyen révai nagy lexikos szerint megmondja, hogy így felcsapott majd az 50 évvel ezelőtti 2026-os top creators listát, hogy hogy alakult akkor.
1: Van olyan influencer, aki 10 éven át ugyanolyan magasan tud maradni ebben a rangsorban?
5: Hát gondolj bele, hogy akik most a rangsorban az élvonalban vannak, 3 évig volt a The VR az első helyen, egy debreceni tartalomgyártó páros. Őket előzte most meg a Pamkutya, akik a YouTube arany generációjának eleje óta ott vannak a platformon, az élvonalban is.
3: Az már hány éve?
5: 16 éve.
3: És most lettek
5: tehát,
3: első,
5: hogy nyilvánvalóan a magyar piac ilyen szinte egy kicsit máshogy működik, mint a nyugati piacok, a trendek is egy kicsit lassabban érkeznek, meg talán lassabban is tudnak tetőzni ezek a trendek. meg hát a növekedési platformokon, most ez egy csúnya szó, lefordítom, TikTok, Instagram, YouTube, ott azért látszódnak olyan követőbázis növekedése, meg olyan interakciószám növekedések a mi adatkutatásaink alapján évről évre, hogy azért látszik, hogy bőven van ezekben potenciál, hát meg a költésekben egyébként, a magyar influencer piacon 2025-ben 9 milliárd forintot költöttek a márkák, ez egy éves alapon 11, ez egy konzervatív becslés, egyébként már ezek a legálisan jelölt hashtag reklám a jelölt tartalmak. Ja, az, hogy a szürk és a fekete piacon mi történik. Aha. Hát például ezért születik ez a lista, meg ez a címlap összeállítás, és pamkutyáikkal a címlapon májusban a Force magazinban, hogy edukáljuk a piacot, hogy ez ugye hogy történik. Igen. Rendes keretek között. Szóval azért bőven van növekedési tér, főleg úgy, hogy a hazai digitális reklámköltésekben 4% az influencereknek az aránya, ez európai átlag tudő csúcs szinten 15% is lenne a teljes költésekben.
1: Azt megkérdeztem, hogy kit tekintünk alapvetően digitális tartalomkészítőnek? Bárkit, aki digitális, nem tudom, valamit készít, ami fölkerül a netre, vagy azért van valami kritérium, hogy a tartalom az szóljon is valamiről? Vagy bárki, aki most bocsánat, leegyszerűsítem, aki böffent egyet, de azt sokan megnézik, és ebből csinál egy 10 másodperces videót, ő már eleve tartalomkészítőnek számít?
5: Hát a mi listánkon nem. Mi azt azért módszertanilag elég erősen leszűrjük, hogy azokkal a hagyományos, a digitális tartalomgyártással széles ismertséget elnyerő szereplők, akik üzleti megfontolásból készítenek tartalmat, és hirdetnek akár más vállalkozások, márkáknak a termékeit, vagy akár sajátot. Mi ebből indulunk ki. Aha. Ahogy említettem, mi már sokkal bővebben értelmezzük a digitális teret az idei listában, ha nem is influencer piaci logika mentén, de hogy 4 külön listában mérünk most már zenészeket, sportolókat, ilyen hagyományos véleményvezéreket, hagyományos, illetve politikusokat is egyébként, ami főleg egy választási évnek és a kampánynak a véghajrájában kifejezetten izgalmas volt, még hogyha végeredmény tekintve nem is azt hiszem, ugye már tudjuk a választások az eredményét, és nagyjából korrelál ezzel az online.
3: Van nekünk egy cilánk, aki tavaly megdorgált téged, hogy miért kerül ő össze olyan emberekkel a listára, akikkel ő nem akart. Nem tudom, most készítettetek egy külön listát, amin ő is szerepel, majd mindjárt felhívjuk és meglepjük azzal, hogy hányadik helyen jó, úgyhogy maradjatok
5: nekem, még. Nekem ennél szebbek az emlékeim szerintem erről, de...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen.
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
4: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-ig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Szakorvost keres? G1 intézet. Minden, ami egészség. 30 szakterület minőségi magárendelései kényelmes környezetben. Kiváló szakemberek, laborok egy helyen. Választ a kiorvosát akár most a g1intézet.hu-n.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Képzelje el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
1: A reklám után.
11: Gyönyörű napos időre készülhetünk, 25 fok lesz ma, holnap már 27 fokot mérünk, szerdán és csütörtökön egy picit jön egy erősebb lehűlés csapadékkal, amire igen nagy szükség van, de olyan erős azért nem lesz ez a visszahűlés, akkor is mérünk majd 23-24 fokot.
12: Agrár a lány, látod? Az, a csapadékra szükség. Hány millimétert szeretnél?
11: Fú, nagyon állítólag már 3 évnyi hiányzik a földekből, hát, azt tudtátok?
12: Igen, azt mondják, hogy tized annyi esett, mint aminek kellene.
11: Igen, sajnos.
12: Ja. Reméljük.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
12: Az M7-es autópályán a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos torlódás alakult ki, legyenek óvatosak és tartsanak kellő követési távolságot. Az M7-es autópályán Budapest felé Inácsnál baleset nehezíti a közlekedést, a 32-es kilométernél most már minden forgalmi sáv használható, de a torlódás csak lassan oszlik. Az M1-esen Budapest felé még mindig sokan autóznak, és ugye Bicske és Biatorbágy térségében az átépítés, illetve terelés miatt bizony csak araszolgatni lehet. Az M3-ason Budapest felé ugyanez a helyzet, nagyjából magyarod térségében, ott alkalmanként meg-megtorpan a sor, úgyhogy szintén legyenek nagyon óvatosak. Az M0-ás keleti szektorában az M3-as felévezető oldalon Kistarcsa térségében egy személyautó és egy kis teherautó ütközött korábban. A 60-as kilométernél a nagyjából 4-5 kilométeres torlódás alakult ki, mert hogy csak az egyik forgalmi sáv használható. Budapesten az 56-os A-villamos terelve közlekedik az Alkotás utcán át, nem érintve a Szél-Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér közti megállókat, legalábbis a Móricz Zsigmond körtér irányában egy meghibásodott jármű miatt. Pótlóbusszal is lehet utazni a Szél-Kálmán térről a Móricz Zsigmond körtér felé. És még egy közlekedési, mármint tömegközlekedési info, a 193-as E és a 236-os autóbusz is terelve jár, nem érintve a Lincoln út és a Lőrinci utca megállókat, Kőbánya-Kispest és a Havanna lakótelep felé hatósági zárás miatt.
8: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: 3:10 lesz már 4 perc múlva. Forbes Top Creators 2026, a közösségi média 60 legmeghatározóbb magyar arca. Ugye erről beszélgettünk, hogy elkészült az a bizonyos lista az influencerekről, amelynek az élén ott van a Pamkutya, második lett a The VR, és bronzérmes Verevi Vivi és Nagy Norbi.
1: Igen? És itt kötnék egyébként a VR-ra, hogy most éppen velem szemben ül Patrik és Iván, akik most éppen a VR de próbálják el, mert úgy álltok a mikrofon mögött, hogy egy fülhallgatón osztoznak, mint Bruce Springsteen és Bob Dylan
0: a VR
1: Kávé. Annyira jó az a kép egyébként.
2: Még szerencs, hogy egy rádióban vagyok.
3: És az a jó, hogy Patrik tudta, látják, hogy mi ez a VR The World, pedig nagyon fiatal. Tehát ennek azért örültünk, mert hoztam fel ezt pont poénként.
2: Én is tudtam.
0: Igen. Szóval Stumpf Patrik ugyanis ott, aki még most csatlakozott volna be, mint szintén meghatározó influencer, illetve Vaszko Iván a Forbes-tól, aki elmesélte nekünk azt is, hogy idén ugye változás történt, hiszen vannak külön a véleményvezérek, a meghatározó véleményvezérek, és ezen a listán viszont rajta van a mi véleményvezérünk, a Kajdi Cilla Csaba is, és akkor megoldottuk, megcsörgetjük. Hát
3: jó reggelt!
0: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok mindenkinek, elnézést, hogy nem... Na?
3: Mit jelent a na? Mit szeretnél tudni, hogy hányadik vagy ezen a listán?
4: Hát például szeretném tudni, hogy jó döntés született-e ugye első körben.
3: Tessék!
2: Hát egy döntés született az adatokból természetesen. A listákkal is dolgoztunk idén, sportolókon, zenészekkel és politikusokkal kívül véleményvezéreket is megmértünk. Behind the scene, ez a kategória a leadás napjáig megmondó ember néven működött, aztán arra gondoltam, hogy a mostani politikai klímában nem biztos, hogy jó konnotációja van ennek a kifejezéstek, és a véleményvezéret talán jobban edukálom a piacot.
0: Figyelj, már megy a mellébeszélés, Csabi, fordítok neked.
2: Nem, hát dobpergés.
4: Nem, csak azon gondolkodom, hogy akkor az influencer az mit jelent ez a szónálatok?
2: Külön szedtük azokat a kategóriákat, akik nem...
4: Nem, mit jelent az a szó, hogy influencer a Forbes listas szerint? Tehát influálni az mit jelent nálatok?
2: Nálunk azt jelenti, hogy influálni, hogy az a digitális tartalomgyártó, aki elsősorban erről lett ismert, és erre is építi az üzleti tevékenységét, mert hirdet akár saját márkát, akár más hirdetőknek a márkáit. Ettől mi külön szedtük azokat a véleményvezéreket, akik nem feltétlen 100%-ig ezen influencer piaci üzleti logika mentén működnek.
4: Jobban hanem... válaszolsz, mint az Orbán Viktor, komolyan mondom.
2: És még sincs egy közhatalmi felhatalmazásom. Igen.
3: És akkor ezen a listán a Csabi?
2: Ezen a véleményvezéri listán a Csabi a harmadik helyezett. Itt szeretnék gratulálni Csabinak, akivel most közöltem a hírt.
0: Tetszik neked a harmadik? Addig azt, hogy elvárod, hogy...
2: Örülök, hogy a rádióban tudtad meg először, hogy hanyadik vagy a listán.
3: Gratulálunk!
4: Ilyen kellemetlenkedéseim mellett még a harmadik is vagyok.
3: De Csabi, de nem érdekel, hogy ki az első és a második? Mert azt is elmondja neked, Iván, egyébként.
2: Abszolút.
4: Hát mondjuk, várom.
0: Na, ki a második?
2: Menjünk felfele?
3: Igen.
2: Egy ilyen politikailag, közéletileg igen terhelt időszakon vagyunk túl a választási év miatt. A második helyezett a Juhi lett, ugye a Juhász Péter, főleg a YouTube csatornám, miatt az első helyzet pedig a Potyondi Edina lett. Ez utóbbiban én nem látok túlzott meglepetés, de tény is való, hogy az elsősorban nem üzleti, hanem valamilyen társadalmi tőke mentén gyarapodó tartalomgyártóknak elsősorban ettől volt hangos az évük. És
0: hát igen, de most ugye összesítve, tehát az Edinő kifejezetten ilyen tartalmakat gyártott nagy mennyiségben, a Csabi pedig alkalmanként elmondja, hogy mit gondol, de közben, mit tudom én, hát Rio de Janeiro-ban sétálgat a tengerparton.
2: Hát ugye önazonos neki ez is, meg az is, és nem kellett neki igazán.
3: Csabi, ennek most örülünk, mert a tavalyi listának annyira nem örültél, ez most jó?
0: Így már
3: rendben.
0: Külön kategóriát csináltak miattad, csak mondom.
4: Szerintem nagyon szórakoztatóak ezek a listák, megmondom őszintén.
3: Mint a díjátadók, amiket szintén szeretsz.
4: Tényleg, szerintem én nagyon hálás vagyok, hogy egyáltalán fölkerülök egy ilyenre, mert valójában nem tudom, hogy van-e ennek az üzleti világban bármilyen jelentőséget tudod, tehát hogy így, hogy megugrik-e, hogy most azt tudom-e mondani mondjuk egy ügyfelemnek, hogy fizeted a dupláját, anyád úristen.
3: Ezt már is elmondja neked az Iván, hogy tudsz-e ilyet mondani.
2: Tehát ez a te tárgyalókészségeden is múlik egyébként az, hogy ez nyilvánvalóan tartalomgyártóként.
4: Hogy ezt odadugom az orra? Úgy lehet.
2: Hát ez egyéni megküzdési stratégia. Ezt neked kell eldöntened, hogy elegáns se vagy, nem egyébként.
4: Jó, lehet, hogy akkor elkezd. Meg lehet, hogy egy-egy ilyen megbeszélést majd viszem a díjakat. Tudod, mert vannak díjaim.
2: Vigyünk egy magazint, Csabi.
3: Vigd magaddal a Forbes-ot.
4: Hát mondjuk, mondjuk jól esne. Jól. Patrik, akkor te is most már kezdjél el így tárgyalni.
5: Látod? Hogy... Na, hát örülök, hogy végre beszélhetünk. Gratulálok. Nagyon-nagyon.
4: Én meg neked, ne hülyéskedjél.
5: Fantasztik, figyelj, hát azóta jobban alszom, esküszöm, teljesen
4: más. Hát lenyomtad a pamkutyáékat, mert nem meg se érted.
5: Visszafele, igen.
3: Nem annyira,
5: visszafele.
3: De igen, még van benne ráció. Pamkutyáék ja. Nyertek.
4: Nem nyomtad, nem. Azt hittem, hogy a karaktereiddel lenyomtad.
5: Hát nem akartam ezt így hangosan, de nem sikerült. Gratulálok viszont nekik is, úgyhogy szerintem, ja.
4: De Iván, akkor még egy gyors kérdésem van, tehát hogyha én is csinálok karaktereket, tehát akár anyámat eljártam egy konyharuhával a fejemben, akkor
3: abban... Örülni fog.
4: Ahogy akkor lehet, hogy át tudok kerülni a másik listára is?
2: Megnézzük, hogy milyen hatással lesz az adatoknokra, és hogyha minden második posztod el lesz adva hirdetésként, akkor ígérem neked, hogy megfontoljuk, de...
0: Patrik jelentkezik, hogy kollabot csinálna veled szívesen.
2: Hát, hogy igen, így, ez is egy stratégia. Igen, lehet, hogy akkor egy közös csatornát kéne indítanod.
4: Lehet, hogy a Patrik anyját kéne eljátszanom, mint a pszichóba, és akkor így...
2: Ezt beszéljétek meg.
0: Lehet.
4: És akkor úgy lehet, hogy úgy oda tenném magam.
5: Jó. Egyébként azt hiszem, hogy már önmagában egy karakterek vagyunk, úgyhogy itt nem is kell semmit felhúzni, úgyhogy ez így szuper lesz.
4: Nagyon izgalmas.
3: Nagyon örülünk.
0: Pénteken találkozunk, hogy együtt influáljuk így tovább a kedves hallgatóságot, jó?
1: Köszönjük, Norman.
4: Fantasztikus.
2: Ja. Kérdésed van, keresd, Csabi.
4: Érdemes volt erre a napra ébredni, ugye? Iván, köszönöm. Látod?
0: Kérd meg Ivánékat, hogy nyomtassák is ki ezt az oklevelet, hogy ne csak virtuálisan
2: ezt
0: legyen meg.
2: Ez úgy magazin, igen, újságosnál kapható.
0: Bekeretezve föltelted a falra.
4: Érted, hogyha valami multicég akar hirdetni velem, akkor tudja, hogy hányos a kabát, érted?
2: De,
4: hogy
2: így... de ők már olvasták ezt a listát.
4: Ők már tudnak róla.
2: Persze,
0: tehát nem kell magaddal vinni, ez milyen praktikus. Tudod, ez egy újság, mások is látják.
4: Én ezt most is van egy megbeszélésem a mai napon egy nagy multicéggel. Én odavágom az asztalra, hogy gondolják meg az életüket.
3: Helyes.
0: Okay.
2: Vertünk rá a meetinget.
3: Legyen így.
0: Szia, Csabi!
4: Sziasztok, szép napot!
2: Neked is!
0: És hát akkor tőletek is búcsúzunk. Nagyon köszönjük szépen, hogy bejöttetek, megosztani velünk így exkluzív a friss hírt.
1: We are the children. We are the ones you never know.
0: Te meg hozta gitárod inkább búcsúzólag. Jó. Búcsúzunk Stumpf Patriktól és Maszkó Ivántól.

0: Sláger reggel.
1: Te jó ég, hogy elszaladt az idő. Hát jó társaság van, ugye? Pont. 10 óra lesz, 6 perc múlva.
2: Jó, hogy itt voltál, Zola. De, rád gondoltunk.
3: Nem,
2: rád gondoltunk. Te voltál itt 4 órán keresztül, és ennek mindig nagyon örülünk, úgyhogy köszönjük.
1: Gyere máskor is.
2: Igen.
3: Én azzal a ősi bölcselte szeretném zárni soraimat, hogy soha ne felejtsétek el, hogy az érettség az egycsé, nem kettő.
2: Talán ez így lehet így jó zárszó a végére.
1: Matematikából volt kettesed, ugye? Magyar nyelvből, mint hogyha valami...
2: Még meg kell mutatnunk a bizidet tényleg.
3: Egyébként, bocsánat, ha már itt tartunk, engem nagyon-nagyon fel tud bosszantani az, hogy érett tanult emberek a mai napig úgy írják le SMS-ben, levélben, üzenetben, üzleti levélben, hogy egyenlőre, hogy N betű van benne.
2: Ja, ez nekem... És általam értelmesnek vélt emberek
3: azért
2: is
3: mondom, számtalan az szó. Igen. Lehet, hogy csak egy papír, azért valljuk be.
2: Igen.
3: Fontos, hashtag egyenlőre.
2: Így.
3: Üzenném minden tanult embernek.
1: Köszönjük szépen.
3: Az a foci meccs, amire gondoltok, hogy egyenlőre, az egyenlőre az N betű, tehát Nokedli nélkül van. N, mint Nokedli nélkül van. Köszönöm a figyelmet. Minden jót kívánok.
1: Zolát hallották. És Pordán Petrát.
2: És Somogyi Zoltán.
3: Köszönöm szépen, szabadtok.
1: Viszont.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Péter, Carglass autóüveg szerelő Budapest.
4: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.

0: Follow the Flow, május 23, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Laci, Laci!
2: Igen, Anna?
1: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
2: Igen, láttam. Miért kérdezed?
1: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
2: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
1: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
2: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.
4: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061-533-111. fürdőkádajtó.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: A reklám után.
8: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: A strandszezon igazán a hónap második felében indulhat el. Új sebességkorlátozásokat vezettek be Komárom-Esztergom útjain, és manganapot tart a Néprajzi Múzeum. 10 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Bár több strand már a hétvégén megnyit, a többség csak a hónap második felétől, illetve június elejétől várja a vendégeket. A fővárosban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT létesítményei fokozatosan nyitnak az időjárás függvényében. A Balatonnál a szabad strandok már használhatók, a fizetősek később nyitnak. A Velencei tónál és több vidéki fürdőben is hasonló ütemezés várható. A belépő árak több helyen mérsékelten emelkednek, de akadnak olyan strandok is, ahol nem változnak az árak, vagy kedvezmények próbálják vonzani a látogatókat. Több forgalmas útszakaszon csökkentették a megengedett sebességet Komárom-Esztergom vármegyében, írta Kemma.hu. A módosítások főként csomópontokat érintenek, ahol a baleset veszély csökkentése volt a cél. Az egyes főúton több helyen 90 helyett 70 km/órára mérsékelték a határt, például Szárliget és Tata térségében. A 10-es, 13-as, a 103-as és a 117-es főútakon is hasonló korlátozásokat vezettek be. Egyes szakaszokon 50 vagy 60 km/órára csökkent a tempót. A döntések mögött forgalmi felülvizsgálat, rendőrségi javaslat vagy lakossági kérés áll. A cél minden esetben a biztonság növelése. Összehangolt ellenőrzést tartott a rendőrség a főváros több kerületében, közölte a police.hu. Az akciót előzetes felkészítés előzte meg. A nyomozók 1926 ügyet vizsgáltak át áprilisban. Az ellenőrzés során 62 körözött embert fogtak el, vagy azonosították a tartózkodási helyüket. A körözések oka összesen 16 év, 9 hónap meg nem kezdett szabadságvesztés, valamint mintegy 850 ezer forint be nem fizetett bírság volt. A rendőrök 3 eltűnt szemét is épségben megtaláltak, és 6 embert kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Az akció célja a körözött személyek felkutatása volt. Új programot indított a Józsefvárosi Önkormányzat, amelyben térítésmentesen biztosítják a pneumokokkusz elleni védőoltást az 55 év feletti helyieknek. A kezdeményezésre több millió forintot különítettek el, az oltás piaci ára ugyanis jelentős összeg lehet. Az ingyenes vakcinát azok kérhetik, akik helyi lakcímmel rendelkeznek és kerületi házi orvosokhoz járnak. Az oltást a házi orvosok adják be. A pneumokokkusz baktérium súlyos betegségeket, például tüdőgyulladást vagy agyhártyagyulladást okozhat. Ezért a szakemberek különösen ajánlják időseknek, krónikus betegeknek és legyengült immunrendszerűeknek. A Néprajzi Múzeum május 9-én egésznapos programokkal várja a látogatókat a Manga, Hókuszai Manga kiállításhoz kapcsolódva. A közlemény szerint a rendezvény célja, hogy az érdeklődők ne csak nézőként, hanem alkotóként is megismerjék a manga világát. Lesznek tárlatvezetések, előadások és bemutatók, amelyek a japán művészet és a modern képregények kapcsolatát mutatják be. A látogatók több hagyományos technikát is kipróbálhatnak, például az origamit és a japán hímzést. A programok között szerepel papírszínház, teaszertartás, harcművészeti bemutató és koncert is, így minden korosztály találhat érdekes elfoglaltságot a nap során. Ma a fővárosban és Veszprémben is napos nyárias időre készülhetünk. Legfeljebb vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, ezekből csapadékra egyáltalán nem kell számítani. A déli szél többfelé élénk lehet, maximum 25-27 fokot mérhetünk most már.
7: 193 E és a 236-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Lőrinci utca megállót, Kőbánya, Kispest és Havanna lakótelep felé hatósági zárás miatt. Ma 9 és 15 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A mától szintén az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában, a Muzsika utca után továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton, a Csókakő utca megállóhelyen is. Nézzük, hogy mi újság van kijebb. A 31-es főúton Szent Mártonkát a közelében két személyautó karambolozott az 58-as kilométernél, egy sávon irányonként váltakozza halad csak a forgalom, és erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térség.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

napjainkban. Ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Azért énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt tőle a Too Sweet. Hoztam most egy jó hírt a Margit szigeti szabadtéri színpad szerelmeseinek, ugyanis ezen a hétvégén hivatalosan is megnyitja kapuit a Margit szigeti színház 2026-os szezonja, amely minden eddiginél látványosabb élményt ígér. A felújított víztorony idén a legmodernebb fényfestési technológiával válik az Éjszakai sziget központi díszletévé. Az előcsarnokban pedig interaktív digitális installációk vezetik be a nézőket az előadások világába. A szervezők az idei évadban kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra is, ezért a színház és a kikötő között sűrített, bővített elektromos buszjáratok segítik a közlekedést. Érdemes ezért időben érkezni, hiszen az előszezon első bemutatói már most teltházzal futnak. A nézőtér feletti ikonikus tetőszerkezet alatt pedig idén is a hazai és a nemzetközi művészvilág legjava váltja egymást. Nyílik tehát a Margit szigeti szabadtéri színház 2026-os szezonja. Luis Capaldi és a Forget Me érkezik itt a Sláger FM-en.
1: Hello, it's Luis Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Yeah.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Hé, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
4: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061-533-111. Fürdőkádajtó.hu.
5: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
6: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
5: Hogy nincs?
6: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
5: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
7: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Szakorvost keres? G1 intézet. Minden, ami egészség. 30 szakterület minőségi magárendelései kényelmes környezetben. Kiváló szakemberek, laborok egy helyen. Választa ki orvosát, akár most. A g1intézet.hu-n.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
10: Ricky Martin Budapesten. A latin szupersztár vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után.
11: Ma a fővárosban és a Dunántúlon igazi koranyárias időre készülhetünk, a napsütésé lesz a főszerep. Legfeljebb vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, főként nyugat felől, de ezek nem zavarják meg érdemben a napsütést. Csaparék egyáltalán nem várható, így száraz időben telik a nap. A déli szél napközben többfelé megélénkül, különösen a Dunántúlon és az északnyugati területeken. Időnként erősebb lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 25-27 fok között alakul, a szelesebb északnyugati részeken, akár még ennél is melegebb lehet.
12: A 31-es főúton Szentmártonkáta közelében két személyautó karambolozott az 58-as kilométernél. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 405-ös főúton Nyáregyháza térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 12-es kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Budapesten torlódásra kell készülni a Rákóczi hídon Budára, a Margit hídon Pestre, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, és történt egy baleset az M0-as autóúton az M3-as autópálya felé Kistarcsa térségében, arrafele is óvatosan közlekedjenek, és hogyha látnak valamit útközben, akkor írják meg nekünk, vagy hívjanak és mondják el, hívható és SMS számunk 0630303098. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en sok sikert kíván nekünk Loy, aki a tehetségkutató műsorba került be a köztudatba, és az idei év egyik legnagyobb reménységének tartják őt ezzel a friss, játékos, pajkos hanggal minden rádiónak, illetve toplistának. Ott van az élmezőnyében, aztán megyünk tovább, érkezik az égen át a Jetlag, illetve Mars közös dala kollaborációja, amely a mai napig szintén ott van a lejátszási listák élmezőnyében. A dal tökéletesen ötvözi a Jetlagre jellemző ilyen lüktető elektropopot, illetve Molnár Tamás szövegvilágát, amelyet Mars lágy, mégis karakteresének hangja fűszerez még meg egy picikét. Ezzel a dallal zárul ez az óra, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Restaurante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Kötényshop.hu, egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Műtét akár 2 héten belül. Ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtétek a Dr. Rose Magánkórházban. Magas színvonalú ellátás, tapasztalt és empatikus orvosokkal, rejtett költségek nélkül. Most az első konzultáció ingyenes, ha a műtétre minket választ. Foglaljon időpontot még ma www.drrose.hu.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
10: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás. Please, please
11: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Egész napos népünnepét jelentett be szombatra Magyar Péter. Sokan nem fejezték be az adó 1%-ról szóló nyilatkozatot, és két helyen is sávlezárás lassítja a forgalmat ma Budapesten. Már is mondom a részleteket, 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Egész napos rendszerváltó népünnepét tartanak szombaton Budapesten, közölte Magyar Péter Facebook bejegyzésében. Az esemény az új országgyűlés megalakulásához, valamint a miniszterelnök megválasztásához és eskütételéhez kapcsolódik. A program 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülésével, amelyet kivetítőkön is követni lehet. A miniszterelnök megválasztása és eskütétele 15 órakor lesz. A rendezvény 16 órától díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a Kossuth téren. A szervezők műsorokkal és esti programokkal várják az érdeklődőket. A politikus pedig arra biztat mindenkit, hogy vegyen részt az eseményen. Sokan elkezdték, de nem küldték be az SZIA 1%-áról szóló nyilatkozatukat, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Idén eddig 685 ezeren rendelkeztek az adójuk felajánlásáról. Ugyanakkor 190 ezeren csak elkezdték a kitöltést, de nem véglegesítették. A határidő május 20-a, ami jogvesztő, vagyis aki addig nem küldi be, már nem tud élni a lehetőséggel. A felajánlás civil szervezeteknek, vallási közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak adható. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek ezzel, és összesen 42 milliárd forint jutott a kedvezményezettekhez. Két útszakaszon is sávlezárásra kell számítani ma a fővárosban, közölte a BKK. A Dózsa-György úton, a Hősök terénél, valamint a Hungária körúton az Ajtósi Dürer sor és a Mimóza utca között dolgoznak. A korlátozások délután 3-ig lesznek érvényben. A lezárások miatt lassabb haladásra és torlódásra kell készülni az érintett szakaszokon. A közlekedőknek azt javasolják, hogy lehetőség szerint válasszanak más útvonalat és fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületek közelében. Ingyenes egészségügyi szűréseket szerveznek a 20 és 40 év közötti józsefvárosiaknak. A program május 8-án pénteken 2 és este 8 óra között lesz a Józsefvárosi Szent Kozma egészségügyi központban. A résztvevők többféle vizsgálatra jelentkezhetnek, például kardiológiai, nőgyógyászati, szemészeti és bőrgyógyászati szűrésre, valamint légzésfunkciós és mozgásszervi vizsgálatra. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, személyesen vagy telefonon. A szervezők hangsúlyozták, hogy a szűrések megelőzési célt szolgálnak, ezért elsősorban azokat várják, akik jelenleg nem állnak kezelés alatt. A túl sok kozmetikum használata ronthatja a tinédzserek bőrének állapotát, közölte a Semmelweis Egyetem. A szakemberek szerint egyre több fiatal használ felnőtteknek szánt erős hatóanyagot tartalmazó készítményeket, amelyek irritációt, bőrszárasságot vagy allergiás reakciót okozhatnak. A fiatal bőr érzékenyebb, ezért nem igényel bonyolult ápolási rutint. Az alap a kíméletes tisztítás és a megfelelő fényvédelem. Gyakori hiba, hogy egészséges bőrre is erős, pattanás elleni szereket használnak, ami súlyosbíthatja a panaszokat. A szakemberek azt javasolják, hogy probléma esetén kérjünk tanácsot a bőrgyógyásztól. Napos, meleg idő várható ma, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napsütést, eső egyáltalán nem lesz, a déli szél pedig többfelé megélénkül, helyenként erősebb lökések is előfordulhatnak, de ezek is leginkább a Dunántúli térségekben. A hőmérséklet már 24-27 fok körül tetőzik, ami kellemes, nyárias időt eredményez, kültéri programokra tökéletes lesz. Aki viszont autóba ül és közlekedik, vigyen magával napszemüveget, hiszen a napsütés zavaró lehet.
13: 31-es főúton Szent Mártonkáta közelében két személyautó karambolozott az 58-as kilométernél. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 405-ös főúton Nyáregyháza térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 12-es kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Budapesten torlódásra kell készülni a Rákóczi hídon Budára, a Margit hídon Pestre, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, és történt egy baleset az M0-as autóúton az M3-as autópálya felé Kistarcsa térségében, arra fele is óvatosan közlekedjenek, és hogyha látnak valamit útközben, akkor írják meg nekünk, hogy hívjanak és mondják el, hívható és SMS számunk 0630303095. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A mikrofonnál Jekkel Dániel. Jönnek a rakpartra a közlekedést érintő változások. Ezzel kapcsolatban fogok mondani részleteket hamarosan. De előtte még Bon Jovi megnyitja az órát, és szép napot kíván nekünk. Jön tőlük a Have a Nice Day.

Itt a Sláger FM-en Taylor Swift énekelt nekünk az előzőekben, aki az új turnéján a keretein belül több mint 3 órás koncerteket ad, és ez annyira nagy fizikai megterhelést jelent, miközben táncol és énekel, hogy így mire belegondolok, már el is fáradtam. Úgyhogy menjünk is tovább, és beszéljünk egy picit arról, hogy hogy alakul át a mai naptól a Pesti Alsórakpart. Ugyanis újabb szakaszához érkezett a Pesti Alsórakpart rehabilitációja, ami jelentősen átalakítja a belváros lüktetését. A legfrissebb bejelentés szerint a hétvégi autómentes napok sikerén felbuzdulva a városvezetés a nyári szezonban már hétköznap esténként is korlátozza a forgalmat a Lánchíd és a Szabadsághíd között. Ez a döntés közvetlen választ ad a lakosság igényekre. Több hely jut a teraszoknak, a gyalogosoknak és a szabadtéri közösségi programoknak a Dunaparton. A cél az, hogy a rakpart ne csak egy tranzit útvonal legyen, hanem egy élhető, zöld, közösségi tér, ahol 2026 nyarán már hétköznap is zavartalanul élvezhetjük a panorámát és a budapesti fővárosi esték hangulatát. Én nagyon tudom támogatni az ilyen jellegű fejlesztéseket, úgyhogy most már érkezhet a Jonas Brothers és Marshmello közösse. Ez tőlük a Leave Before You Love Me. Itt a Sláger FM-en.

0: leszárnyal.
1: A halott pénz újdonságát hallgattuk, ez volt tőlük a gyerekek, aztán hamarosan felpörgünk egy picit, Lasgóval jön tőlük a Something. Viszont előtte még hozzuk a friss időjárási és közlekedési infókat Ágival kéz a kézben.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen!
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, oh-oh. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
7: Fedezze fel a Dunakanyarék szerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
9: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Kifejezetten napos meleg időt ígértek már a meteorológusok térségünkben, kevés felhővel. A Dunántúlon időnként fátyolfelhők jelenhetnek meg, de ezek nem hoznak csapadékot. A légmozgás déli irányból többfelé élénk lesz, ami kissé megmozgatja a levegőt, de nem hoz majd lehűlést. A hőmérséklet délutánra már 24-28 fok között alakul véterkörzetünkben, így kifejezetten kellemes, kora nyárias időre számíthatunk, sőt frontmentes is lesz az idő, viszont a melegedő időben egyeseknél fejfájás is jelentkezhet.
1: Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódást tapasztalható. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán is, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között kell a szolgatásra számítani a külső sávban. A 405-ös főúton Nyáregyháza térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 31-es főúton Szent Mártonkárta közelében két autó karambolozott, az 58-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva tud csak haladni a forgalom. Budapesten útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé, a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot, csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Ott a továbbiakban a József Attila lakótelep Táviro utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Ülői úton lévő Ecseri úti megállóhelyén is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM-en ez volt Olivia Dean és a The Man I Need. Aztán menjünk tovább egy olyan zenekarral, akik a 2010-es évek, illetve a 20-as évek elejének egyik meghatározó magyar alakulata. Ők a Margaret Island, és annyira szomorú, hogy a tavalyi évben ők visszavonultak, feloszlottak, de szerencsére a zenéik azért megmaradtak, és most meg tudjuk hallgatni tőlük a Veled mindent néhány perccel délelőtt. Itt a Sláger FM-en ez indul.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben! Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
0: Sláger FM.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Több Pest megyei akkufeldolgozó működhet hiányos engedélyekkel. Szombaton délután 1-kor kezdődik a rendszer záró rendezvény. Jókai és Vasalbert is szerepel az idei magyar érettségén. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Több Pest megyei akkufeldolgozó működhet hiányos engedélyekkel, írja az átlátszó.hu. A beszámoló szerint van olyan üzem, amelynek jelenleg csak hulladékgyűjtésre van engedélye, így a begyűjtött akkumulátorokat máshová kell szállítani feldolgozásra. Más cégek esetében a hatóság nem írta elő a kötelező környezetvédelmi engedélyt, noha ezt a jogszabály már kötelezővé teszi. Egy kistartsai telephelyen évek óta zajlik akuk kezelése engedély nélkül. A céget korábban több mint 16 millió forintra bírságolták. A cikk szerint az engedélyezési gyakorlat ellentmondásos, ezért átláthatatlanná vált a rendszer. Szombaton 13 órától tartják a Hála Nektek rendszer záró rendezvényt a budapesti rakparton, írta Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester közlése szerint az eseményt a Tisza párttal egyeztetve szervezik, és célja, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik az elmúlt 16 évben kiálltak közös ügyekért. A rendezvény után a résztvevők a Kossuth térre vonulhatnak, ahol meghallgathatják a miniszterelnöki eskütételt. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az esemény a civileknek, tanároknak, diákoknak, jogvédő és más közösségeknek szól, akik szerinte nehézségeket is vállaltak a közéleti szerepvállalásuk miatt. Az idei középszintű magyar érettségi feladatai között Jókai Mór és Vas Albert is megjelenik, írta az Eduline. A vizsga első részében a diákok egy szöveget olvashatnak el, majd ehhez kapcsolódó kérdéseket oldanak meg, például Jókai életéről. Az irodalmi tesztben szóképekkel, versrészletekkel és művek szereplőivel kapcsolatos feladatok is szerepelnek, valamint Vas Alberthez és Herceg Ferenchez kötődő kérdések is. Az első feladatsorral összesen 40 pontot lehet szerezni, az irodalmi műveltségi teszttel további 20 pontot. A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésre, az érettségin több mint 76 ezer diák vesz részt. Tematikus programokkal készül a Közlekedési Kultúra napjára a Budapesti Közlekedési Központ. A rendezvény sorozatot május 11-e és 14-e között tartják Budapesten. A nyitónapon 18 órától filmvetítés lesz a kinómoziban, másnap reggel pedig bringás reggelit szerveznek a Rákóczi téren. A programok között szerepelnek tematikus városi séták is, amelyeken a résztvevők megismerhetik a közlekedés tervezés hátterét és a főváros fejlesztéseit. Lesz kerékpáros túra is, ahol a bringás infrastruktúrát mutatják be. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a tudatos és biztonságos közlekedés fontosságára. Megkezdődött a beiratkozás a csepeli önkormányzati óvodákba. A szülők május 4-e és 6-a között személyesen végezhetik az ügyintézést naponta 8 és 17 óra között. A jogszabály szerint minden gyermeknek kötelező az óvodai nevelés attól az évtől, amelyben augusztus végéig betölti a harmadik életévét, legalább napi 4 órában. A szülők szabadon választhatnak intézménygyermekük adottságai és saját meggyőződésük alapján. Az első nevelési nap szeptember 1-e lesz. A sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele szakértői javaslat alapján történik, integrált keretek között, tették hozzá. Igazi koranyárias idő ígérkezik, sok napsütéssel és száraz idővel. A Dunántúlon időnként megjelenhetnek fátyol felhők, de a mai napon csapadék már nem várható. A déli szél viszont élénk marad, estére meg is erősödhet. A maximum hőmérséklet 25-28 fok között alakul.
11: Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél, szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra kell készülni. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között kell a lassulásra számítani a külső sávban. Ugyancsak a főváros felé vezető oldalon, csak kicsit távolabb Győr és Nagy Szent János Bőny csomópont között új terelést építenek ki. A 108-as és a 101-es kilométerek között mozgó teréléssel. Csak a leálló sáv járható, jelenleg csak lassabb haladást okoz egy rövidebb szakaszon, de nagyobb dugót nem, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír. Nézzük, mi a helyzet Budapesten, azt látjuk, hogy lezárják mától a 8. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a délután a legnagyobb slágerekkel változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ma reggel a sláger reggel vendége Zola volt, úgyhogy ebben az órában biztosan meghallgatjuk tőle az újdonságot, ez lesz a Sehova se basszolok, a Don't Be So Shy-jal pedig már indulunk is.

Ez volt az újdonság Harry Styles-tól, az új album első kislemeze, az Aperture. Igaz, hogy hivatalosan csak május 10-én, tehát most vasárnap lesz a madarak és fák napja. Budapest zöld felületein már ezen a héten megkezdődnek az ünnepi készülődések. A Gellért-hegyen és a Tabánban szakvezetett botanikai séták és látványos odúkihelyezési akciók várják az érdeklődőket, ahol a városi élővilág titkaiba nyerhetünk betekintést. A Zöld Budapest program keretében az önkormányzat idén több ezer új facsemete elültetését tűzte ki célul, melynek pontos menetrendjét és helyszíneit éppen ma délután ismertetik majd a városházán. Ez a kezdeményezés nem csak a környezet tudatosságra nevel, hanem hosszú távon biztosítja a fővárosunk élhetőségét és természetes hűsítését a forró nyári hónapokra. De jó, ilyen hírekről értesülni, ahol tényleg egy picit zöldebb lesz Budapest, ez mindenképpen egy jó hír, én azt gondolom. Lato és a Lottery érkezik itt a Sláger FM-en.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggel beszélt, most pedig énekelt nekünk Zola. Itt a Sláger FM-en ez volt tőle az újdonság, a Sehova se pasztolok, aztán már is érkezik Sam Smith és a Dancing with a Stranger. De előtte még az időjárás és közlekedési infópak a következő itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
5: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Kötényshop.hu, egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért, kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Budapest, készen állsz?
10: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
11: A reklám után.
12: Vételkörzetünkben kifejezetten napos, száraz, nyárias idő lesz jellemző. A napsütés legfeljebb vékony felhők szűrhetik, főként a Dunántúlon, de ezek nem befolyásolják érdemben az időjárást. A déli szél többfelé élénk marad, helyenként erősebb lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet maximuma pedig olyan 25-28 fok körül tetőzik, így aztán tényleg meleg, kellemes idő várható. Szabadtéri programokra ideális. Frontra nem kell számítani, de a hőmérséklet emelkedés fáradékonyságot és fejfájást is okozhat.
0: Erős a forgalom továbbra is az M7-esen Balaton felé, a Velencei tó térségével kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Szintén sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között kell a raszolgatásra számítani a külső sávban. Az M1-esen szintén Győr és Nagyszent János Bőn csomópont között új terelést építenek ki a 100-as és a 109-es kilométerek között, mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható. Budapesten történt egy egy baleset a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt. Lezárják mától a 7. kerületben a Rumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Szintén lezárás a 2. kerületben a Labanc utat érinti. A Kuruclesi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon a csatornajavítás zajlik. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Itt a Sláger FM-en Justin Bieber újdonságát hallgattuk, ez volt tőle a Daisy's. Érdekesség, hogy sokan csak pop énekesként ismerik, Justin Bieber valójában egy multihangszeres zseni, teljesen magától tanult meg dobolni, zongorázni, gitározni és trompitálni is, még gyerekkorában. Ennek is köszönhető az a karrier, amit be tudott futni, de mostanában, amióta apa lett, azóta meg főleg sokkal inkább visszahúzódott a nyilvánosság elől, sokkal inkább szeret a családjával, illetve a természetben lenni. Egy ilyen nyugis életet szeret Justin Bieber, és mondhatjuk szerintem nyugodtan, hogy lenyugodott. Wolf Kati, Nagy Feró, illetve Spiggy Boy és a gyerek kislány, ez zárja ezt az órát itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Penész, hőveszteség, kártevők. Szigetelj okosan, tető és födémszigetelés purhabbal, egynapos munkavégzéssel. Nálunk nincs eltűnt kivitelező, csak tripla garancia és évtizedes nyugalom. Rapidszigetelés.hu, mert a komfortos otthon neked is jár.
6: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore, vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár. Az én hősöm.
7: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com. Please, please
10: tell me. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
11: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Robbanás veszély miatt intézkedtek egy óbudai téglagyárban. Magyar Péter részleteket közölte az alakuló ülésről és a programokról, és vizsgálat indult a ruhák összetétele és vegyület tartalma miatt. 13 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Kigyulladt egy hegesztő berendezéshez tartozó acetilén palack egy óbudai téglagyár gázcsarnokában, közölte a katasztrófa védelem. A tűz a harmadik kerületi Rozália soron keletkezett, ahová fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A beavatkozók légzőkészülékben biztonságos fedezékből kezdték meg az oltást, mert robbanás veszély állt fenn. A lángok közeléből eltávolították a többi gázpalackot, az oxigénpalackot pedig biztonságos helyre vitték. A kigyulladt tartályt elzárt területre mozgatták, folyamatosan hűtik és ellenőrzik. A palack végleges hatástalanításához mesterlövészt kértek a helyszínre. Újabb részleteket ismertetett az országgyűlés alakuló üléséről, és a kapcsolódó rendezvényekről Magyar Péter írta az Infostart. A leendő kormányfő közlése szerint az alakuló ülés 10 órakor kezdődik, a miniszterelnök megválasztása és eskütétele 15 órakor lesz. Az eseményeket kivetítőkön is követhetik az érdeklődők. A programokat egy nyilvános rendezvény és esti esemény zárja. Közben ma megkezdődtek az írásbeli érettségik is, amelyek több mint 148 ezer diák részvételével zajlanak országszerte. Átfogó, laboratóriumi vizsgálatokkal kísért ellenőrzést indítottak a textiltermékek piacán, amelynek célja annak megállapítása, hogy a forgalomban kapható áruk megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, illetve a címkéken szereplő információk valósak-e, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság tapasztalatai szerint visszatérő probléma, hogy a ruházati és a háztartási textíliák esetében a feltüntetett szálösszetétel nem minden esetben egyezik a valósággal. Egy korábbi vizsgálatban 120 termékből 22 nem felelt meg az előírásoknak. Az ellenőrzés során a formaldehid jelenlétét is vizsgálták, amelyet a textiliparban gyakran alkalmaznak, de egészségügyi kockázatot jelenthet. A Budapest Honvéd FC feljutott az élvonalba, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden az NB2 28. fordulójában, miközben riválisa a Kecskemét vereséget szenvedett Kozár Mislenyben. A kispestiek így két fordulóval a vége előtt behozhatatlan előnyre tettek szert a harmadik helyezettel szemben, és három év után visszatérnek az NB1-be. Ingyenes paradicsom palántaosztást tartanak május 11-én 13 órától a Szentlélek téren a harmadik kerületi lakosoknak. Az önkormányzat bolgár rózsaszín szív és a rózsaszín mágia fajtákat biztosítja, amelyek szabadföldi termesztésre és erkélyen nagyobb cserépben is nevelhetők. A növények folyton növekvő típusúak, ezért akár 2 méteres támasztékot is igényelnek. Egy-egy termésük pedig átlagosan 300-350 grammos, de elérheti az 500 grammot is. A palántákat májusban érdemes kiültetni. Az érdeklődők fejenként legfeljebb 5 darabot kaphatnak, írták közleményükben. Napos csapadékmentes idő várható ma, kevés felhővel az égen. Budapesten és Veszprémben is délies lesz a szél, ez többfelé meg is élénkülhet, észak-nyugaton akár meg is erősödhet, de leginkább majd csak este felé. A hőmérséklet délután 26-28 fok körül tetőzik, kellemes meleg idő lesz, ami alkalmas a kültéri programokra, viszont ha vezetnek, akkor érdemes eltenni a kesztyűtartóba egy napszemüveget is. Frontra pedig ma egyáltalán nem kell számítani.
13: Baleset történt a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt. Lezárják mától a 7. kerületben a Rubassebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Lezárták a 2. kerületben a Labanc utcát, a Kuruclesi út és a Szép Ilon a Kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak ott. 15 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál. Felújítás zajlik ott. Hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630303098.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Már indul is az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, aki erre az órára hoz egy jó hírt kerékpárosoknak. Érdemes velünk tartani, már csak azért is, mert amival és a cheerleaderrel már indulunk is.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt a Stray Dalton és a Blood Running. Ahogy ígértem, hozok egy jó hírt bringásoknak, ugyanis a mai naptól jelentős karbantartási munkálatok kezdődtek a fővárosi kerékpárút hálózaton, ami érinti a budai rakpartot és a Kiskörút szakaszait is. A tavaszi felülvizsgálat során javítják a téli kátyúkat és újra festik a burkolati jeleket, ezért a bicikliseknek időszakos szűkítésekre kell készülniük. Ezzel egy időben a budapesti közművek megkezdte a virágágyások beültetését is, így az Asztória és a Deák Ferenc tér környékén a kertészeti járművek miatt lassabb forgalomra számíthatnak az autósok, a szakemberek türelmet kérnek minden közlekedőtől, és hangsúlyozzák természetesen, hogy az ideiglenes korlátozások a város szépítését, valamint a biztonságosabb közlekedés feltételeinek megteremtését szolgálják, úgyhogy legyünk türelemmel, és vigyázzunk az értünk dolgozókra. És szóljon nekik most, a Sunroof érkezik, Nicky Jor és Daisy közöse, itt a Sláger FM-en.
1: Ez

0: ez most Orbán Rudi kereszthúzata, miután már pörgünk is tovább a The Course Breathless-jével. De előtte még hozzunk a friss időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cila és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen!
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Szigetelésnél a halogatás a legdrágább döntés. Számolj le a penészsel és a hőveszteséggel tavaszi akciónk keretében 20% kedvezménnyel. Rapid szigetelés. Ne halaszd el a lehetőséged. Kéri ajánlatot most. rapidszigetelés.hu.
7: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklubben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
2: A reklám után.
10: Ha sok napsütésre számíthatunk délután is, igazi tavaszból nyárba hajló idő várható a meteorológusok szerint. Vételkörzetünkben az égen csak kevés fátyol felhő jelenik meg, főként az is a Dunántúlon, de eső ezekből nem várható. A déli szél többfelé megélénkül, különösen északnyugaton lehetnek erősebb lökések. A hőmérséklet délután 26 fok körül alakul, de egyes helyeken akár 28 fokot is elérhetjük már. A melegedés miatt lehet fejfájás vagy migrén az érzékenyeknél, de fronthatásra ma nem kell számítani.
0: Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében, a 20-as kilométernél a félútpályát lezárták, hosszabb menetidőre kell készülni az érintett szakaszon. Erős a forgalom továbbra is az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Szintén sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között kell araszolgatásra számítani a külső sávban. Szintén az M1-es autópályán Győr és a Nagyszent János Bőny csomópont között új terelést építenek ki. A 100-as és a 109-es kilométerek között mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható. Történt egy baleset a 13. kerületben, a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt, és lezárják mától a 7. kerületben a Rumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál útfelújítás miatt, ahogy a 2. kerületben a Labanc utat is, a Kuruclesi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon a csatornajavítás zajlik. 06 0630 30 30 98, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infó is. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en Terry Swims és a Mr. Know-it-all. Ez szólt, viszont itt az idő, a lehetőség, hogy ön is beleszóljon, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en. Itt az idő, hogy ne csak a legjobb zenéket élvezzük, hanem nyerjenek is vele. Most a Sláger FM legújabb nyereményjátékában az öné lehet a fantasztikus ajándékok egyike, ehhez pedig nincs más teendő, mint figyelni és regisztrálni a slagerfm.hu-n, illetve a Sláger FM applikációján keresztül, és elmondani, megszavazni azt, hogy milyen jellegű zene legyen az, amivel a munkaidőnket töltjük. Itt a Sláger FM-en előre is köszönjük, hogyha visszajeleznek, természetesen nem ingyen kérjük, akik válaszolnak és részt vennek ebben az akcióban, gazdagabbak lehetnek ékszerutalványjal, illetve wellness hétvégékkel is, úgyhogy tényleg érdemes kitölteni a zenei kvízünket. Menjünk tovább Kalai Sanders Andrással, ez most tőle, a Csak veled, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélekközösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Fedezze fel a Dunakanyar dobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.

0: fújni, és éld át velünk az elmúlt 10 év legszebb pillanatait. Follow the Flow, május 23, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Átvették megbízó levelüket a listás képviselők. Több mint 78 ezeren érettségiznek magyarból, és iskola utca lesz az Örd-Nagy utcából Budapesten. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ákitól hallják. Ma az Országház kupola termében átvették megbízó levelüket az országos listáról mandátumot szerzett képviselők és a nemzetiségi szószólók. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke emlékeztetett, hogy az április 12-i országgyűlési választás eredménye május 1-én vált jogerőssé. Ezután a Nemzeti Választási Bizottságnak 5 napon belül kellett átadnia a mandátumokat. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. A jogerős eredmény alapján a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk 6 listás mandátumot szerzett. Néhány képviselő később veszi át a megbízó levelét. Több mint 78 ezeren érettségiznek ma magyar nyelv és irodalomból, közölte az Oktatási Hivatal. Középszinten 76.109-en, emelt szinten 2.417-en vizsgáznak. A középszintű írásbeli 240 percig tart, két részből áll. Az első feladatlapra 90, a másodikra 150 perc jut. Az első rész szövegértés és irodalmi feladatokat tartalmaz. A másodikban műértelmező szöveget vagy témakifejtő esszét kell írni. Az emelt szintű vizsga szintén 240 perces és szövegértési, nyelvi, irodalmi, valamint szövegalkotási feladatokból áll. Mindkét szinten használható helyesírási szótár, középszinten pedig irodalmi szöveggyűjtemény is. A dolgozatokat központi útmutató alapján javítják. A teljesítményre összesen 100 pont szerezhető. Szabadtéri nyílt napot rendez május 16-án a Zeneakadémia főépület előtt, közölte az intézmény. A Liszt Piknik 10 órakor kezdődik, és koncertekkel, gyermekprogramokkal, nyereményjátékokkal, street food sátorral és italos pultokkal várja az érdeklődőket. Délelőtt Balázs János zongoraművész, délután Mondok Ivett, Karasszon Eszter és Simon Izabella kamaraformációja lép fel. A Zeneakadémia hallgatói is bemutatkoznak, többek között énekes, fúvós, ütős és jazz produkciókkal. A műsorban Mozart művei is elhangzanak többek között. A napot Farkas Gábor, zongoraművész, az intézmény rektora zárja 18 órától. Iskola utcává alakítják az Örd-Nagy utcát Zuglóban, írta az önkormányzat közleményében. A projekt a Tábornok utcát és az Utász utca Kerepesi út felé eső részét is érinti, és a környező utcák forgalmára is hatással lesz. A cél, hogy az iskola környékén biztonságosabban közlekedhessenek a gyerekek. Az érintett útszakasz a helyszíntől függően reggel vagy délután 1-1 órára, illetve egyes esetekben állandóan gyalogos, kerékpáros és rolleres zónává válhat. Május 16-án Újbudán is megtartják a futókörök napját. A 2020 óta megrendezett program idén már 25 rekordtámborítású futópályán várja a résztvevőket, köztük a Bikás Park futókörén is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt előre online vagy a helyszínen a verseny ideje alatt is el lehet intézni. A rendezvény nem csak egyéni sportprogram, hanem a települések versenye is. A nap végén kiderül, melyik helyszínen gyűjtötték a legtöbb kilométert a futók. Ma is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb vékony felhők zavarhatják az eget, csapadék pedig egyáltalán nem várható, ahogyan front sem vonul át térségünkön. A déli szél élénk lesz ugyan, de 24-28 fok között alakulnak ma a maximumok.
4: Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében, a 20-as kilométernél a félútpályát lezárták, hosszabb menetidőre kell készülni az érintett szakaszon. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél a szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán mindkét irányba. Budapest felé Bicske és Biatorbágy között kell arra szolgatásra számítani a külső sávban. Hegyeshalom felé az M0-as autóút csomópontjában akadozik a haladás, az ott kialakult dugó visszahat az M0-as autóútról érkezőkre is, nagyjából a Tópark kijárattól torlódnak fel a járművek. Szintén az M1-esen Győr és a Nagy Szent János Bőny csomópont között új terelést építenek ki. A 100-as és a 109-es kilométerek között mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Ági, köszönjük szépen a híreket. Ez a Sláger FM a mikrofonnál. Jekkel Dániel, hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket. Változatosan is szépen megyünk bele a munkaidő végébe. Az első zene ebben az órában Mika és a Grace Kelly.

Itt a Sláger FM-en Post Malone és Morgan Wallen közösét hallgattuk, ez volt tőlük az I Had Some Help. A tartós napsütésnek köszönhetően a mai naptól hivatalosan is megnyílt a piknik szezon a budapesti közparkokban. A fővárosi önkormányzat idén több kijelölt zöld felületen, többek között a Bikás Parkban és a Városligetben is extra hulladékgyűjtő szigeteket és ingyenesen használható napozóágyakat helyezett ki a lakosság számára. Ezzel párhuzamosan elindult a Helyit a Városba kampány, és a hét folyamán több kerületi piacon is tavaszi termelői napokat tartanak, ahol közvetlenül a környékbeli gazdáktól szerezhetjük be a friss zöldségeket és palántákat. Érdemes kihasználni a tavaszi időjárást, töltsük a délutánt a szabadban, hogyha megtehetjük, és támogassuk helyi termelőket a tudatos vásárlással, így ennek jegyében vegyünk például tőlük virágokat is, olyanokat, mint amelyekről Miley Cyrus énekel, ez tőle, a Flowers. We were good.

0: nincs remény.
1: Király Viktor és az zárt ajtók után érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd érkezik a Barbadosi szépség. Rihanna, akitől az első nagy slágerét hozom, 2007-ből szól hamarosan a Shut Up and Drive. Shut up and drive.
2: Shut up and drive. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
4: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
3: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játszon velünk élőben,
4: és nyerjen a helyszínen!
3: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
4: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
3: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: familypark.at.
7: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
8: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
10: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
11: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: A reklám után.
12: Ma a fővárosban és Veszprémben is napos csapadékos időt ígértek a meteorológusok. A napsütést időnként vékony felhők is szűrhetik. Ezek viszont nem okoznak változást az időjárásban, csapadékra nem kell számítani. A déli szél többfelé élénk marad, ami kissé mozgatja a levegőt, ez több helyen azért szerintem felüdülés lehet, hiszen a hőmérséklet már 24-28 fok között tetőzik. Így kellemes, meleg idő jellemző, ami ideális a kültéri programokra. Frontra nem kell számítani a mai napon az előrejelzés szerint.
1: Lezárták mától a 7. kerületben a Rumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszükületen kell áthajtani, erre érdemes ott készülni. Lezárták a 2. kerületben a Labanc utat, a Kuruclesi út és a Szép Ilona Kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak ott. A 61-es főúton Tamási térségében egy személyautó árokba hajtott, az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ezt Erikától tudom, köszönöm szépen. Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében, a 20-as kilométernél a félútpályát emiatt lezárták, hosszabb menetidőre kell készülni. Az érintett szakaszon is erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél a szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az M1-esen mindkét irányban sokan haladnak, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között kell a raszolgatásra számítani a külső sávban, Hegyeshalom felé az M0-es autót csomópontban akadozik a haladás, az ott kialakult lassulás visszahat az M0-es autóútról érkezőkre is, nagyjából a Tópark kijárattól torlódnak fel a járművek. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Itt a Sláger FM-en ez volt Billie Eilish és a Birds of a Feather. Ez a zene az, ami minden idők legtöbbet streamelt dalává lett a tavalyi évben a Spotify-on. Tones and I Dance Monkey-t sikerült letaszítani a trónról Billie Eilish-nak, és érdekesség, hogy ezt a zenét is a hálószobájában, az otthoni stúdióban készítette Finneas-szal, a testvérével közösen. Ez a bizonyíték arra, hogy a tehetség fontosabb a drága stúdió berendezéseknél. Billie Eilish-nak nagyon megy az otthoni zenekészítés. Honey Beast, legnagyobb hős, ezzel zárul az óra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
7: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Május 9-től a készenléti rendőrség védi a miniszterelnököt. Két jelölt pályázik a fővárosi törvényszék élére, és Kovács Gergely jogi lépéseket kezdeményezne hegyvidéki közbeszerzések ügyében. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök személyi védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját a változásról. A bejegyzés szerint a miniszterelnöki védelem feladatát ettől az időponttól már nem a TEK, hanem a készenléti rendőrség látja el. A terrorelhárítási központot 2010. szeptember 1-ével hozta létre kormányrendelet. Első főigazgatója Hajdú János lett, aki korábban Orbán Viktor védelmét látta el, és a Fidesz biztonsági igazgatója volt. Május 11-én szavazhatnak a fővárosi törvényszék bírái arról, kit támogatnak az ország legnagyobb bíróságának elnöki posztjára, írta a HVG. A tisztségre két pályázat érkezett, Tatár Kis Péter jelenlegi elnöké és Matusik Tamásé, az országos bírói tanács volt vezetőjé. A bírák először meghallgatják a jelöltek szakmai programját, majd titkos szavazáson mondanak véleményt. A támogatáshoz 50% plusz egy szavazat szükséges. Az eredmény azonban csak véleményező jellegű. A végső döntést az országos bírósági hivatal elnöke hozza meg. A megbízatás határozott időre 6 évre szól. Kovács Gergely szerint súlyos szabálytalanságot tárt fel a Transparency International első jelentése a hegyvidéki önkormányzat korábbi közbeszerzéseiről. A vizsgálat főként olyan meghívásos eljárásokat érintett, amelyekben csak az önkormányzat által kiválasztott cégek indulhattak. A jelentés szerint több alapvető közbeszerzési szabály sérülhetett, nem volt biztosított a valódi verseny, és több esetben hiányzott a döntések megfelelő dokumentálása. A megbízások összértéke meghaladta 3 milliárd forintot. A polgármester közölte, az önkormányzat vizsgálja, milyen jogi lépéseket tehet a hatóság, a rendőrség vagy a bíróság felé. Egy internetes mém miatt indult ügyben pénzbüntetésre ítéltek egy kecskeméti kollégium vezetőt. A Baund.hu a kecskeméti törvényszék tájékoztatása alapján azt írja, a vezető túllépte a hatáskörét, amikor egy végzős diákot szankcionált. A tanuló egy sportpályaavatáson készült fotóból készített 2 mémet, majd ezeket a kollégium zárt messenger csoportjában osztotta meg. Tanári felszólításra még aznap törölte a bejegyzéseket, később pedig bocsánatot is kért. A kollégium vezető ennek ellenére igazgatói megrovást adott neki, és közölte, hogy a ballagás után el kell hagynia az intézményt. Hivatalos fegyelmi eljárás nem indult, határozat sem született. A bíróság 234.000 forintos pénzbüntetést szabott ki. Az ítélet nem jogerős. Május 10-én egésznapos, ingyenes családi programmal várják az állatbarátokat a Rex Állatszigeten, tájékoztatott a Rex Kutya Otthon Alapítvány. A 2017 óta évente megrendezett felelős állattartás napi esemény célja, hogy élményeken keresztül mutassa meg, mit jelent a gondos állattartás. A látogatók találkozhatnak örökbefogadó kutyákkal, állatbemutatókon és interaktív foglalkozásokon vehetnek részt. A gyerekeket mesejáték, koncert és kézműves programok várják. A felnőttek pedig előadásokat hallgathatnak kutyákról, macskákról és tengeri malacokról. A rendezvény kutyával is látogatható. Napos, nyárias idő lesz még a délután hátra lévő részében, csapadék nélkül, a délies szél többfelé élénk lehet, 25-28 fokig emelkedik a hőmérséklet az előrejelzések szerint.
12: Lezárták mától a 7. kerületben a Rumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszükületen kell áthajtani, erre érdemes ott készülni. Lezárták a 2. kerületben a Labanc utat, a Kuruclesi út és a Szép Ilona Kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak ott. A 61-es főúton Tamási térségében egy személyautó árokba hajtott, az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ezt Erikától tudom, köszönöm szépen. Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében, a 20-as kilométernél a félútpályát emiatt lezárták, hosszabb menetidőre kell készülni. Az érintett szakaszon is erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél a szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az M1-esen mindkét irányban sokan haladnak, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között kell a raszolgatásra számítani a külső sávban. Hegyeshalom felé az M0-es autóút csomópontban akadozik a haladás. Az ott kialakult lassulás visszahat az M0-es autóútról érkezőkre is. Nagyjából a Tópark kijárattól torlódnak fel a járművek. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra, a legnagyobb slágerek birodalmában a hírek után. Már itt is vagyunk a mikrofonnál. Jekkel Dániel, aki erre az órára bekészítette Lady Gaga újdonságát. Ez lesz a The Dead Dance, Jason Derulo, igazi békedala, a Love Not War pedig már nyit is.

Itt a Sláger FM-en, ez volt Lady Gaga újdonsága, a The Dead Dance. Veszprém megyében medve veszély van. A legfrissebb jelentések szerint a hétvégén több túrázó is barna medvét észlelt a Bakony sűrűbb erdőségeiben, ami miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intik a természetjárókat. Igaz, hogy a szakemberek szerint az állat valószínűleg csak átvonulóban járt arra és kerüli az embert. Fontos, hogy a kijelölt turistautakon maradjunk és zajkeltéssel jelezzük jelenlétünket az erdőben. Kutyát csak pórázon sétáltassunk, és ne hagyjunk ételmaradékot magunk után, ami odavonzhatja a medvét. Ha mégis találkoznánk vele, ne essünk pánikba, ne próbáljuk lefotózni, hanem szépen, lassan, óvatosan hátrálgassunk hátrafele, lassan és halkan. A vármegyei vadásztársaságok és a természetvédelmi őrök folyamatosan monitorozzák a környéket a biztonság érdekében. Érdekesség, hogy egyébként a múlt héten is Nógrád megyében tapasztaltak medvét, most a Bakonyban egyre több a medve. Justin Wellington és az Aiko Aiko, ez érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Tóth Abigail, illetve Accent és a Sugar Daddy szólt a tavalyi évből. Egy friss, ropogós dal volt ez, aztán már is megyünk tovább egy egykori cukrásszal, akinek neve Ale Farben, és ő készítette el Irinával közösen a Fading című slágert. A legfrissebb időjárási és közlekedési infok után ez nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen.
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban, cím Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
10: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
11: A reklám után.
12: Alapvetően folytatódik a napos nyárias idő a délután hátra lévő részében is. Kevés felhő jelenik meg az égen, csapadékra ezekből nem kell számítani. A déli szél viszont többfelé élénk lehet, ez sem lesz zavaró, mint inkább felüdülést jelentő a melegben. Helyenként erős lehet, ami főként a Dunántúlon lehet érezhető. A hőmérséklet 25-28 fok között alakul továbbra is, így meleg, koranyárias időre készülhetünk. A közlekedésben a napsütés miatt érdemes figyelni a látási viszonyokra. Egy napszemüveget tegyenek el.
0: Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében. A 20-as kilométernél a félútpályát lezárták, hosszabb menetidőre készüljenek az érintett szakaszon. Továbbra is erős a forgalom az M7-es autópályán, a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás a program. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán mindkét irányba. Budapest felé Picske és Biatorvágy között kell araszolgatásra számítani a külső sávban. Hegyesalom felé az M0-as autó csomópontjában akadozik a haladás, az ott kialakult dugó visszahat egészen az M0-ás autóútról érkezőkre is. Nagyjából a Tópark kijárattól torlódnak a járművek. Az M1-esen Győr és Nagyszent János Bőn csomópont között új terelést építenek ki. A 100-as és a 109-es kilométerek között mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható. Óvatosan és türelmesen közlekedjünk, hogyha tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévőnek. Írja meg, vagy hívjon és mondja el, hívható és SMS számunk 0630303098.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Hi Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, itt a kis Katával, ilyenkor mindig megérkezik, és mindig bemosolyogja az egész stúdiót, még a nap is kisüt, ahogy megérkezel.
1: És szia, Kata, megelőztünk van, és csak hoztunk neked egy bögre kávét.
0: Azt figyeld, igen.
2: Oh. Köszönöm.
0: Én is adok még egyet. Már kettő van összesen. Aztán majd el kell dönteni.
2: Ezzel csak kihúzom valahogy tízig.
0: Melyiket fogod először használni? De jó hír egyébként, hogy nem kell azért egyedül kihúznod tízig, ugyanis Ági segít neked a hazai slágerrel. Egy kicsit honod alá fog nyúlni, nem ma, hanem holnap.
2: Holnap, igen.
1: Igen.
2: Érettségi. Engem most ez foglalkoztat, meg szerintem mindenkit ez foglalkoztat.
1: Pont egy kis vasalmert, egy kis jókaim, figyelj.
2: Igen, idefelé jövet, bele-bele füleltem beszélgetésekbe, és aztán már nem bírtam ki, megállítottam két srácot, akik nagyon csinos öltönyben éppen lógó orral baktattak, és megkérdeztem tőlük, hogy nehéz volt az irodalom, és mondták, hogy nekik nagyon, biztos másoknak nem, de nekik nagyon, de minden beszélgetés foszlány, amit így elkaptam az érettségivel kapcsolatban, arról szólt, hogy hú, milyen nehezek
1: még
2: voltak
1: nem voltunk
2: a feladatok.
1: Közegben, én is úgy érzem, hogy ha innen hazamegyek, akkor fogom ezt megtapasztalni. De amit írnak, az arról tanúskodik, hogy az ideje az kifejezetten szivatós volt.
0: A kutya fáját, hát akkor jól fog jönni délután. A Kata megnyugtatod itt a kedélyeket.
2: Ez kis denés lazítás,
0: igen,
2: így van.
0: Igen, mert így tényleg mindenki nyugodjon le. Holnap mi lesz? Matek lesz holnap?
2: Matek. Igen.
0: Egyébként engem olyan szinte hidegen, hogy az egész, hogy ezt el nem tudom mondani.
1: Örülj neki, mert ezek szerint túl vagy rajta, Dani.
0: Tényleg, én néztem,
1: nem az érettségi elő, de közel 150 ezer gyermeknek és fiatal felnőttnek az életében ez most egy nagyon nagy forduló.
0: Hát most még azt hiszik, hogy az egyébként, de aztán néztem, jöttek velem szembe.
2: De nem mondd, hogy nem az. Dani, nem mondd, hogy nem az.
0: Akkor nagyon izgulsz, igen, de aztán utána, vagy az én életemet teljesen eltörpült már.
1: Az nem veszi el.
2: Utána is az egész életedet meghatározza.
1: Az még nem veszél a...
2: előjönnek az emlékek.
1: A hard jelenséget tudod, hogy majd később össze fog töpörödni ez az élmény, most még attól lehet szorongós és izgulós, úgyhogy mindenkinek bizony kitartást kívánunk.
0: Így van, legyen így. Meg Kiskata, legyen
2: hajrá,
0: itt
2: hajrá.
0: Mindenkit megnyugtott, köszönjük szépen a figyelmet, holnap 10-kor jövünk, addig is Solvave, Marsalkó Dávid, illetve Kiskata. Ciao.
1: Ciao.
2: Szia.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
3: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
4: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.

0: Május 23. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Laci! Laci!
2: Igen, Anna?
1: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
2: Igen, láttam. Miért kérdezed?
1: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
2: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
1: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
2: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Műtét akár két héten belül. Ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtétek a Dr. Rossz Magánkórházban. Magas színvonalú ellátás, tapasztalt és empatikus orvosokkal, rejtett költségek nélkül. Most az első konzultáció ingyenes, ha a műtétre minket választ. Foglaljon időpontot még ma www.drrossz.hu.
4: Hé, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Sláger FM.
7: A reklám után...
6: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Egész napos népünnepét jelentett be szombatra Magyar Péter. Júniustól újra naponta jár az Emirates Budapest és Dubáj között. Több Pest megyei akkufeldolgozó működhet hiányos engedélyekkel. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Egésznapos rendszerváltó népünnepét tartanak szombaton Budapesten, közölte Magyar Péter Facebook bejegyzésében. Az esemény az új országgyűlés megalakulásához, valamint a miniszterelnök megválasztásához és eskütételéhez kapcsolódik. A program 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülésével, amelyet kivetítőkön is követni lehet. A miniszterelnök megválasztása és eskütétele délután 3 órakor lesz. A rendezvény 16 órától díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a Kossuth téren. A szervezők műsorokkal és esti programokkal várják az érdeklődőket, a politikus pedig arra biztat mindenkit, hogy vegyen részt az eseményen. Júniustól ismét naponta közlekedteti Budapest és Dubaj közötti járatát az Emirates. A légitársaság közölte, hogy működése már közel áll a megszokott üzletmenethez. Globális hálózatának 96%-a helyreállt. A jelenlegi heti 4 budapesti járat május 18-tól 5-re bővül, május 22-e és 31-e között pedig már heti 6 járat közlekedik. Az Emirates jelenleg 72 ország, 137 úti céljára repül, hetente több mint 1300 járattal. Ez a korábbi kapacitás 76%-át jelenti. A légitársaság szerint az utazási kedv továbbra is erős, ezért rugalmas átfoglalási lehetőségekkel is segítik az utasokat. Több Pest megyei akkufeldolgozó működhet hiányos engedélyekkel, írja az átlátszó.hu. A beszámoló szerint van olyan üzem, amelynél jelenleg csak hulladékgyűjtésre van engedély, így a begyűjtött akkumulátorokat máshová kell szállítani feldolgozásra. Más cégek esetében a hatóság nem írta elő a kötelező környezetvédelmi engedélyt, noha ezt a jogszabály már kötelezővé teszi. Egy kistarcsai telephelyen évek óta zajlik akuk kezelése engedély nélkül. A céget korábban több mint 16 millió forintra bírságolták. A cikk szerint az engedélyezési gyakorlat ellentmondásos, ezért átláthatatlanná vált a rendszer. Iskola utcává alakítják az Őrnagy utcát Zuglóban, írta az önkormányzat közleményében. A projekt a Tábornok utcát és az Utász utca Kerepesi út felé eső részét is érinti, és a környező utcák forgalmára is hatással lesz. A cél, hogy az iskola környékén biztonságosabban közlekedhessenek a gyerekek. Az érintett útszakasz a helyszíntől függően reggel vagy délután egy-egy órára, illetve egyes esetekben állandóan gyalogos, kerékpáros és rolleres zónává válhat. Első alkalommal rendezik meg a Budapest Coffee and Tea Fesztivált május 8-a és 10-e között a Magyar Vasút Történeti Parkban. A fesztiválon 40 kiállító mutatja be a kávé és a tea világát. A kiemelt vendég japán lesz, így a látogatók a tradicionális japán tea kultúrával és a matcha teával is megismerkedhetnek, mondta el a Sláger FM-nek Puskás Krisztina főszervező.
9: A Budapest Coffee and Tea Fesztivál azzal a céllal valósul meg, hogy egy helyen mutassa be a kávé és a tea világának sok színűségét. A programok között szerepelnek majd kávé és teakóstolók, bemutatók és edukációs programok, valamint szeretnénk több innovációt is bemutatni. Több cég is itt fogja elsőként megmutatni azt az innovációs termékét, amit szeretne piacra vinni. Itt szeretnénk elsőként most Japán, mint vendégországot bemutatni. Nagy örömünkre a japán nagykövet fogja megnyitni a fesztivált.
8: A cél, hogy a rendezvény hosszú távon Budapest meghatározó gasztrokulturális eseményévé váljon.
10: Köszönjük szépen a híreket, gyönyörű napsütéses az idő odakint is, meglehetősen meleg is van, 26 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Holnapra is hasonló időt ígérnek, bár a délutáni órákra egy picit befelhősödik majd az ég, esőtől továbbra sem kell tartani. A holnap reggelünk azonban hűvösen indul, majd kora reggel 10-11 fok lesz, de mire az érettségizők elkezdik érni a matek érettségit, addigra már 17-18 fokot mutatnak a fővárosi hőmérők, és ez így folytatódik még szerdán is, bár szerdán délután már jöhet csapadék. És úgyhogy akkor legyen kéznél az esernyő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
10: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset az Egér úton, a Balatoni út felé, a Péterhegyi út után mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, és baleset nehezíti a közlekedést a Pongrác úton és a Salgó-Tarjáni utca közelében. Városon kívül pedig az 51-es számú főúton Taksony térségében aszfaltoznak, a 20-as kilométernél lezárták a félútpályát, hogyha arra felé indulnak, akkor hosszabb menetidőre készüljenek. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jancsurák Bence. Szia, milyen híreid vannak számunkra?
11: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat! A Bécs-Győr felől Budapestre tartó nemzetközi vonatoknál késésekre kell számítani, mert az Osztrák Vasúttársaság átmenetileg nem fogad és nem indít vonatokat a Hegyeshalmi határállomáson. Győrből a jelentősebb fennakadás nélkül közlekedő soproni és szombathelyi intercityket javasoljuk Budapest felé. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Elkezdődött az előszezoni menetrend a Balatonnál. Sűrűbben induló vonatok, több kerékpárhely várja az utasokat a magyar tengerpartján. Fontos változás, hogy valamennyi Balatonra tartó Intercity és Express vonatra helyjegyet is kell vásárolni. Ez érinti a Székesfehérvár és Budapest között utazókat is. Jó utazást kívánok!
10: A MÁV Inform ügyeletesének Jancsurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul már is a Sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Az érettségizőknek ajánlom, hogy egyenek meg egy-két gombóc fagyit ma délután, miközben mennek hazafelé, és hallgassák a Sláger FM-et, ahol érkezik a Fornam Blondes, Nomega Lizot és a Boniem slágere. Jó rádiózást!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt My Smith dala, a Stargazing, a fiatal zenész pedig nagyon készül már első albuma kiadására, viszont nemrég azt posztolta az interneten, hogy úgy érzi, hogy nagyon közel került a kiégéshez. Az elmúlt hetekben több időt töltött külföldön, mint otthon, úgyhogy úgy döntött, hogy egy héttel, csupán egyetlen héttel elhalasztja majd az album megjelenését, úgyhogy nem június második, hanem harmadik hetében jelenik majd meg a lemez. Hát reméljük, hogy ez az egy hét tényleg segítséget jelent majd neki. Nekünk pedig az jelenthet segítséget, hogyha víz közelben tartózkodunk. Ugye nekünk itt a fővárosban szerencsénk van, hiszen itt van a Duna, a rakpartra bármikor leülhetünk és legeltethetjük egy kicsit a szemünket a hullámzó folyón. Viszont május elején beindulnak a szökőkutak is, és hát a Margit-szigeti szökőkút felől is jó hírek érkeztek, hiszen már itt is beindult a szemkápráztató víztánc. Mostantól egészen október végéig lehetünk fül- és szemtanúi a víz és zene különleges összefonódásának a Margit-szigeten a zenélő szökőkútnál. Ahogy ezt már az elmúlt években is megszoktuk, délelőtt 10 és este 10 között minden órában különböző zenei blokkok kápráztatnak majd bennünket, mindez összhangban a vízsugarak cikázásával, úgyhogy felejthetetlen élmény. Szóval érdemes mostanság útba ejteni a Margit-szigeti zenélő szökőkutat. Itt a Sláger FM-en pedig már megyünk is tovább a Daft Punk dalával, jön a Get Lucky.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Well Hello és a város szemei így 2 perccel fél öt előtt, és ugye tudják, hogy beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en, hiszen ismét elindult a zenei kvíz, aminek az a célja, hogy feltérképezzük hallgatóink zenei ízlését, és annak megfelelően alakítsuk a zenei kínálatunkat. Természetesen a segítségüket nem kívánjuk ingyen, ugyanis vannak ajándékaink, nyaralást, illetve akár ékszerutalványt is bezsebelhetnek a zenei kvízt kitöltők, úgyhogy irány az applikációnk, mondjuk éppen, hogyha hazafelé robognak a villamoson, trolin, buszon, metrón, akkor menet közben ki tudják tölteni ezt az egyszerű kvízt, viszont nagyon fontos, hogy legyen önöknél fülhallgató, mert hogy zene részleteket kell meghallgatni, és azokról eldönteni, hogy mennyire tetszik, de minden részletet megtalálnak az applikációnkban, a játékok fül alatt lelik a szólj bele, hogy mi szóljon zenei kvízünket. Most pedig Ray Parker Jr. dalát, a Ghostbusters-t hallgatjuk meg. Éppen a hétvégén néztem újra ezt a feledhetetlen filmet, és nagyon jót szórakoztam rajta. Jön hát a Szellemírtók dala itt a Sláger délutánban.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen!
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: familypark.at.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
7: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
8: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlók estéje.
7: Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: Carglass javít, Carglass cserél!
10: Péter, Carglass autóvegszerelő Budapest.
11: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet a mi veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
10: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
14: Ricky Martin Budapesten. A latin szupersztár vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után.
15: Már is mondom, hogy időjárás szempontjából mire számíthatunk holnap. Kedden az ország nagy részén csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor a délutáni órákban növekedni kezd a felhőzet, a Dunántúlon pedig néhány futózápor is előfordulhat. Déli, délkeleti szelet többfelé élénk lökések kísérik majd, a csúcshőmérséklet pedig a maihoz hasonlóan kellemesen alakul, 27-28 fokra számíthatunk a délutáni órákban. Amire nagyon kell figyelnünk, hogy most már erős az UV-sugárzás, úgyhogy védjék a bőrüket, az esernyőt pedig készítsék ki, mert szerdán várhatóan a délutáni órákban már nem csak a Dunántúlon fog esni. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső kanyarodósávban, torlódásra készüljenek, és baleset okoz fennakadást az Egér úton, a Balatoni út felé a Péterhegyi út után, mindkét irányban sávlezárás fogadja az autósokat. És tart a délutáni csúcs is, úgyhogy telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Blahalújza tér közelében, a Kerepesi úton, a Hungária körútnál, a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Bencs utcánál, de akadozik a haladás a Budai alsó rakparton, a Margit hídtól délre és a Rákóczi hídtól északra, valamint a Széll Kálmán tér környékén. Városon kívül pedig készüljenek az 51-esen autózók, hogy Taksony térségében aszfaltoznak, a 20-as kilométernél a félút pályát lezárták, hosszabb menetidőre számítsanak. Az M1-esen pedig Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell arra szolgatásra számítani, úgyhogy itt is hosszabb lehet a menetidő. Jó utat!
0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
16: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Celine Dion-dal szólt, ez volt a Dance the Way It Is, itt a Sláger FM-en, és ugye túl vagyunk az irodalom írásbeli érettségén. Azt mondják, hogy nagyon nehéz volt a feladatsor, de azért remélem, hogy nem viselte meg nagyon a gyerkőcöket, mert hogy most ismét irodalommal fogunk foglalkozni, viszont kortárs irodalommal, mert hogy május elejétől kötetlen hangulatú beszélgetésekre és inspiráló könyvbemutatókra invitálnak bennünket a Ligetbe, a Möcsényi Mihály Botanikus Kert árnyos fái alá, az Írók a fa alatt című rendezvénysorozat alkalmain meghívott szerzők és előadók mutatnak be egy-egy kortárs alkotást, miközben beszélgethetünk majd az adott műről. A programsorozat első alkalma most csütörtökön vár majd bennünket. 6 órától Regő Dániel és a Hunyadi Könyvek szerzője Bán János beszélget majd. A részvétel a programon ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy a regisztrációt minél előbb ejtsék meg, és aztán csütörtökön délután találkozzunk a Városliget Parkban. Itt a Sláger FM-en pedig már is randit ad nekünk a Kowalski meg a Vega, jön a Viharban szivárvány, de előtte nosztalgiázunk egy kicsit, szól a Technosonic és a Pump Up the Jam. Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Kovalszky meg a Vega dalaszolt a viharban szivárvány itt a Sláger FM-en. 7 perccel járunk pontosan 5 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan jönnek a friss információk, immár Ortutai Dóritól, viszont előtte még meghallgatunk egy dalt, mégpedig Alex Warrentől, aki ma este éppen Manchesterben ad majd koncertet, aztán szerdán csütörtökön Dublinban lép fel, és ezzel zárja a turnéja európai állomását, május 25-től Amerikában folytatja a turnézást, és hát igen szívbe markoló a címe a turnéjának, Finding Family on the Road, azaz családot találni útközben, valahogy így lehetne lefordítani ennek a turnénak az elnevezését, és hogyha belegondolunk abba, hogy milyen szomorú az ő családtörténete. Ugye 9 éves volt, amikor elveszítette az édesapját, édesanyja pedig az alkoholba folytatta a bánatát, és amikor 18 éves lett, Alex egyszerűen kidobta otthonról, szóval ő tényleg a zenében és a közönségben talált magának igazi családot. Na hát tőle szól már is a Fever Dream, ezzel a dallal zárjuk az órát.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
6: Május 22-én visszatér a Kis Tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis Tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
8: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
7: Hogy nincs?
8: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
7: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
8: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
10: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
11: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
0: A reklám után.
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Átvették megbízó levelüket az országos listáról mandátumot szerzett képviselők. Lezárult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat újabb szemüveg programja. Különleges programokkal készül a BKK a közlekedési kultúra napjára. Köszöntöm Önöket, Ortuteik Dóra vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők és a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke emlékeztetett, a választás eredménye május 1-én vált jogerőssé, és a testületnek 5 napon belül át kell adnia a mandátumokat. A választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza párt 45, a Fidesz DNP párt szövetség 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. Lezárult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat legújabb látáskorrekciós szemüvegprogramja, amely két ütemben valósult meg. 2025 elején 541, majd az év végén és 2026 elején további 460 nehéz körülmények között élő gyermek jutott a számára szükséges szemüveghez. A támogatást az Egészségügyi Államtitkárság, valamint az OTP Bank adományozási programja biztosította több mint 50 ezer ügyfél mikroadományával. A két program eredményeként már 1100 gyermek látása és életminősége javult, ami az iskolai teljesítményükre is pozitív hatással van. Teljesen átépül Újpest központjának főútja. A Pozsonyi utca és az István út 1,7 kilométeres szakaszán márciusban kezdődtek a munkák. A BKK megrendelésére zajló fejlesztés során két rétegben cserélik az útburkolatot, megújulnak a szegélyek és a járdák, új víznyelők készülnek, valamint jelzőlámpa alá építményeket építenek ki. A projekt része egy új gyalogátkelő létesítése is az Angyalföld kocsi színnél. A felújítás ütemezését a villamosvágányok közelsége miatt szigorú koordináció mellett végzik a szakemberek. A munkálatok várhatóan 2027 tavaszára fejeződnek be, amikor a teljes megújult útszakaszt használhatják a közlekedők. Május 11 és 14-e között rendezik meg a Közlekedési Kultúra Napját, amelyre tematikus sétákkal, filmvetítéssel és bringás reggelivel készül a Budapesti Közlekedési Központ. A nyitó eseményen a Kinomoziban egy filmvetítés is lesz. Május 12-én reggel a Rákóczi téren tartják a Magyar Kerékpáros Klub bringás reggeliét, amelyhez a BKK idén is csatlakozik. Május 12-e és 14-e között a szakértők tematikus városi sétákat vezetnek, ahol a résztvevők megismerhetik a budapesti közlekedés tervezés adatvezérelt hátterét, a fejlődő kerékpáros infrastruktúrát, az akadálymentes fejlesztéseket és a nagykörút megújításának terveit. 17 embert igazoltattak a rendőrök az Újpest és a Ferencváros vasárnapi mérkőzésén, két embert pedig elő is állítottak a 4. kerületi rendőrkapitányságra, mert berohantak a pályára. Négy további szurkoló ellen feljelentést tettek, 6-ra helyszíni bírságot szabtak ki pirotechnikai eszközök használata miatt, olvasható a rendőrség honlapján. Egy emberhez mentőt kellett hívni. A derbit a 75. percben félbeszakította a játékvezető, mert újpesti szurkolók egy csoportja megindult a kapu mögül a ferencvárosi tábor felé. A balhét a rendőrök akadályozták meg, a játék 10 perc szünet után folytatódhatott. A mérkőzést a Ferencváros 5-0-ra nyerte meg, így egy fordulóval a bajnokság vége előtt egy pont hátránnyal áll a listavezető Győri Eto mögött, amely ha jövő szombaton győzni tud Kisvárdán, akkor biztosan bajnok. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. 28 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Hihetetlen, hogy még az elmúlt hetekben azért voltak napok, amikor vacogtunk különösen reggelente. Most már szinte a 30 fokot közelíti a hőmérséklet. Kérdés persze, hogy meddig lesz ez így. Hát holnap még egészen biztosan 27-28 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, viszont a délutáni órákban már érkeznek fölénk felhők, a Dunántúlon pedig esőre is lehet számítani, és még szerdán is marad a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet, azonban akkor már országszerte lehet záporok, zivatarok érkezésére számítani. Csütörtökön pedig jön egy kisebb hidegfront, ami pár fokos lehűlést és szelet hoz majd magával, de igazából akkor sem lesz rossz idő. Csütörtökön 26-27, pénteken pedig 23-24 fok várható. Szóval fázni ezen a héten nem fogunk, de szerdától el kell majd az esernyő.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté. www.caféperté.com.
14: Szétnézünk az utakon. Baleset miatt nem járható a 10. kerületben a Maglódi út a Gitár utcánál, és ezért a 85 eljelzésű autóbusz is terelve közlekedik, nem érinti a Kocka utca megállót. Tart a műszaki mentés a Hungária körúton, az Árpád híd felé, ugye a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban volt korábban egy baleset, és tart a délutáni csúcs is, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, a Kerepesi úton a Hungária körútnál, illetve a pesti alsórakparton a Margit hídtól az Országházig torlódik a forgalom, de lassú a haladás a Szélkámán tér környékén is. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre utcánál felújítás miatt, az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága pedig megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el, a Madách Imre úton pedig útszűkületen kell áthajtani. De lezárták a 2. kerületben a Labanc utat, a Kuruclesi út és a Szép Ilona kocsi szín között egy rövidebb szakaszon, itt csatornát javítanak, a 8. kerületben pedig a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Vezessenek óvatosan!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Ebben a gyönyörű napsütéses időben kimondottan jól esnek az olyan dalok, mint Billy Ocean-től a Get Out of Dreams, Get Into My Car. Ez érkezik hamarosan itt a Sláger délutánban, de előtte Galával rajtol az óránk, a Freed From Desires-tól. Én pedig Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Sláger!

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ugye a Hertz tavaly nyáron is bizonyította itt Budapesten, hogy a brit szinti popot nem kell még eltemetni, és hát nemrég szövetkeztek Purple Disco Machine-nal, aki Wonderful Life című dalukból készített egy újabb verziót, ezt hallgattuk meg most itt a Sláger délutánban is. Ha már nosztalgia, hát a járműveken is nosztalgiázhatunk itt a fővárosban, hiszen ugye május 1-ével nagyon sok minden beindult, többek közt a szökőkutak, de a nosztalgia járatok is. Májusban minden szombaton és vasárnap közlekednek majd az M2-es járat változatos kocsikkal, minden második vasárnap az M18-as egyirányú és pótkocsis járatokkal, május 30-án és 31-én pedig ezt már most érdemes fölírni a naptárba, a BKV nyílt naphoz kapcsolódóan a K1-es retrobusz járat is útnak indul, és troli majális is lesz a Városligetben, úgyhogy tökéletes lesz azoknak, akik szeretnének egy kicsit nosztalgiázni, vagy akik megmutatnák az unokáiknak, esetleg dédunokáiknak, hogy mivel utaztak hajdanában, Danában. A részletes menetrendnek egyébként érdemes utána nézni, de ígérem, mi is szólni fogunk, hogy mikor, melyik vonalon indulnak a nosztalgia járatok. Itt a Sláger FM-en pedig maradunk a nosztalgiánál, jön az Ace of Base és a The Sting, előtte azonban Pinktől a Raise Your Glass.

0: Eddie Murphy dala szólt, ez volt a Party All the Time itt a Sláger FM-en, hát ez a dal mindig feldobja a hangulatunkat, mint ahogy Ortutai Dóri is, aki már is becsüccsent ide velem szembe a stúdióba. Szia, Dorci!
1: Szia, Katics! Itt vagyok bizony ezen a szép tavaszi estén, és így fél hatkor. Állatkodjunk egy kicsit, annyira szeretjük az állatokat, a tengeri malacokról lesz most szó. Svájcban, képzeld el, annyira komolyan veszik a tengeri malacok mentális egészségét, hogy törvény tiltja az egyedül tartásukat. Van egy olyan szolgáltatás, ami lényegében egy tengeri malac társkereső, hogy a gyászoló egyedül maradt kis állatka ne süllyedjen mély depresszióba, és egy új társat lehet mellé bérelni. Ugyanis ezek a kis állatkák bizonyítottan rosszul viselik a magányt, és akkor 2008 óta kötelezőket egyébként párban tartani.
2: De jó.
1: És még van egy olyan törvény is Svájcban, hogy minimum egy négyzetméteres ketrec szolgálhatja az ő jólétüket. Képzeld el.
0: Megvan a következő vágyam. Én szeretnék a következő életemben tengeri maradsz lenni Svájcban.
1: Ó, hogy társra találj? Vagy hogy?
0: Részben igen, de hogy ahol ennyire figyelnek a tengeri maracok igen, lelkére, azért csak jól lehet tengeri maracnak.
1: Csak jól lehet, igen. Hát, igen, Svájcban egyébként is viszonylag jó lenni, de hát jó, igazad van.
0: Hát üdvözletünket küldjük a svájciaknak, és különös tekintettel a tengeri malacaiknak, de jó tengeri malac társ kölcsönző, óriási.
1: Igen.
0: Dorci, téged pedig várunk vissza 6 órakor a hírekkel.
1: Futok!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: familypark.at.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
8: Már megint a Premier Outletbe mentek.
9: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
10: Fuss be te is, május másodika és tizedike között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
11: Premier Outlet Budapest.
12: Budapest, készen állsz?
13: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
14: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
16: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Azt ígérik a meteorológusok, hogy holnap a nap első felében még gyönyörű napsütéses lesz az időnk, legfeljebb fátyol felhők lehetnek fölöttünk, délutántól azonban már vastagabb gomoly felhők is érkezhetnek, a Dunántúlon lehet egyelőre csak esőre számítani, viszont továbbra is élénk lesz a szél, azonban a holnapra ígért 27-28 fokban ez még jól is fog esni. Aztán szerdán lehet, hogy nálunk is jól fog esni, mert hogy akkorra már záporok, zivatarok érkezését ígérik országszerte, főként a délután órákban, de azért szerdán is számíthatunk még 28-29 fokra. Jön a segítség az úton lévőknek. Történt egy baleset a 10. kerületben a Maglódi úton, a Gitár utcánál, úgyhogy ez az útszakasz most nem járható, ezért a 85 eljelzésű autóbusz is kerülni kényszerül. Lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Rákóczi hídtól északra, a Műegyetem rakparton pedig a Petőfi hídtól északra, de telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, illetve a Rákóczi úton és a Blaha Lujza tér közelében. Városon kívül pedig az 51-es főúton Taksony térségében továbbra is aszfaltoznak. A 20-as kilométernél félpályás az útzár, itt hosszabb menetidőre kell számítani. Az M5-ös autópályán pedig Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után két személyautó ütközött össze, a 25-ös kilométernél lezárták a külső sávot, jelenleg 2-3 kilométeres a torlódás. Vissza a fővárosba, lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, mert javítják a gázvezetéket, az 5. kerületben pedig a Ferenci István utcát zárták le a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a No Doubt dala, ha Don't Speak, annyira romantikus ez a dal, és ha már romantika, hát elkezdődött a fészekrakó szezon a fővárosi állat és növénykertben a flamingóknál is. Már elkezdték ők is a tojásrakást, és hát a gondozók számításai szerint még az is lehet, hogy megdől majd a tavalyi rekord. Egyébként a fővárosi állat és növénykertben található Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapata. Jelenleg 158 egyed él az állatkertben. A pároknál elindult a költési szezon, a leendő szülők felváltva kotlanak a tojásokon. Tavaly 27 fióka kelt ki, amire korábban soha nem volt még példa. Ez a rekord dőlhet meg, hát hamarosan minden kiderül. Izgatottan várjuk az állatkertből érkező híreket, és hát ha már gólya hírek a flamingóknál is, lehet, hogy hamarosan Harry Styles házatájáról is gólya hírek érkeznek majd, ugyanis bennfentesek szerint Harry Styles és mennyasszonya Zoe Kravitz már nem csak az esküvőt tervezgetik, de a gyermekvállalásról is gyakran beszélgetnek, úgyhogy elképzelhető, hogy hamarosan onnan is érkeznek majd jó hírek. Most minden esetre Harry Styles énekel nekünk, jön az American Girls.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez volt a Spiller és a Groove Jet itt a Sláger FM-en, és ez volt már a Sláger délután, most azonban elérkezett az önök ideje. Indul a kívánság műsor rögtön a friss információk után, írják meg, hogy mi az a dal, amit hallani is szeretnének, üzenjenek rajtunk keresztül 06303030958, ez SMS és telefonszámunk, de ott van mobil alkalmazásunk is, azon keresztül is jöhetnek az üzenetek, az óra zárásaként pedig a United dalát hallgatjuk meg, szól a Keserű Méz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Bordán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
7: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztés ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Megbízható partner a talajművelésben. Villager motoros kapálógép 3 év garanciával. Erős, strapabíró, sokoldalú.
10: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
1: Sláger FM. A reklám után... Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Több száz MÁV mosdó már megújult, de a teljes felújítás csak nyár végére várható. Elindult a Bringáz a suliba program. Újra működik a zenélő szökőkút a Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A MÁV szerint már az utasforgalom több mint 4/5-ét lefedő mosdók megújultak, de a teljes országos felújítás még mindig nem zárult le, írja a Világgazdaság. A vasút és buszállomásokon mintegy 1200 illemhely található, ezek közül 1042 szorul kisebb vagy teljes korszerűsítésre. A program több mint 6,5 milliárd forintból valósul meg, egy-egy mosdó felújítása akár a 6 millió forintot is meghaladhatja. A főpályaudvarokon továbbra is fizetős a használat, máshol ingyenes, és ez így is marad a teljes felújítás befejezéséig. A MÁV azt közölte, hogy a fennmaradó helyszíneken a munkák néhány hónapon belül várhatóan nyár végére fejeződnek be. A használati feltételeket a program lezárása után egységesítik. Elindult a Bringázz a suliba program az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. A kampány célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az aktív, környezetbarát közlekedésre. A tavaszi időszakban 200 iskola vesz részt a programban, amely május 29-ig összesen 19 tanítási napon át tart. A kerékpárral vagy nem elektromos rollerrel érkező diákok matricákat gyűjthetnek saját füzetükbe és az osztály plakátjára. A intézmények minden szükséges eszközt megkapnak, a program végén pedig garantáltan 50.000 forint értékű sportszervásárlási utalványt kapnak, a legszerencsésebb 40 iskola pedig további 50.000-et is nyerhet. A kezdeményezés ősszel újabb 200 iskolával folytatódik. Első alkalommal rendezik meg a Budapest Café & Tea Fesztivált május 8-a és 10-e között a Magyar Vasút Történeti Parkban. A fesztiválon 40 kiállító mutatja be a kávé és a tea világát. A kiemelt vendég japán lesz, így a látogatók a tradicionális japán tea kultúrával és a matcha teával is megismerkedhetnek, mondta el a Sláger FM-nek Puskás Krisztina főszervező.
12: A Budapest Café & Tea Fesztivál azzal a céllal valósul meg, hogy egy helyen mutassa be a kávé és a tea világának sok színűségét. A programok között szerepelnek majd kávé és teakóstolók, bemutatók és edukációs programok, valamint szeretnénk több innovációt is bemutatni, több cég is itt fogja elsőként megmutatni azt az innovációs termékét, amit szeretne piacra vinni. Itt szeretnénk elsőként most Japán, mint vendégországot bemutatni. Nagy örömünkre a japán nagykövet fogja megnyitni a fesztivált.
11: A szervezők célja, hogy a rendezvény hosszú távon Budapest meghatározó gasztrokulturális eseményévé váljon. Júniustól ismét naponta közlekedik az Emirates Budapest és Dubáj között. A jelenlegi heti 4 járat május végére fokozatosan heti 6-ra bővül, majd júniustól újra napi járat indul. Az Emirates globális hálózatának 96%-a már helyreállt. Újra működik a Margit sziget egyik legnépszerűbb látványossága, a zenélő szökőkút. A Budapest Közművek közleménye szerint a szökőkút idén is zenére koreografált vízsugarakkal, napnyugta után fényjátékkal és vízpárára vetített kisfilmekkel várja látogatókat. A 36 méter átmérőjű, 400 köbméteres medencével rendelkező szökőkút Európa egyik legnagyobb zenélő szökőkútja, 154 fúvókával és 25 méter magas középső vízsugárral. A teljes 11 órás zenei programban klasszikus és gyerekdalok mellett olyan előadók is szerepelnek, mint Calvin Harris, a Guns N' Roses, a Coldplay, Avicii, Justin Timberlake és Ed Sheeran. A szökőkút október 31-ig üzemel. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
13: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Nos, a helyzet az, hogy mozgalmas lesz a hét időjárása, bár alapvetően meleg idő ígérkezik, a hét közepén megint csak jön majd egy hidegfront, ami miatt a hét vége felé már pár fokkal hűvösebb időre és záporok, zivatarok érkezésére is lehet számítani, de alapvetően igazi nyár elejé időjárásban lesz részünk ezen a héten. Holnapra például 27-28 fokot ígérnek a meteorológusok, szerdára 28-29 fokot, aztán csütörtöktől jön majd a visszaesés, de már szerda délutántól számíthatunk záporok, zivatarok érkezésére. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után korábban két személyautó ütközött össze. A 25-ös kilométernél már minden sáv járható, és a torlódás is feloszlóban van, úgyhogy lassan helyreállít is a közlekedési rend. A fővárosban még telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton pedig befelé a Nagykörút előtt, de szépen csitul a délutáni csúcs. Arra azonban figyeljünk, hogy lezárták a 7. kerületben a Lumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. A 2. kerületben a Labanc utat zárták le, a Kuruc-Lessi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát, a Gábor Áron utcában pedig a Szilágyi Erzsébet fasor felé a külső sávban lezárva az Orló utca előtt, mert itt meg beszakadt az útpálya. A 13. kerületben a Párkány utca, Révész utca kereszteződésében útszűkületre készüljenek, mert itt új gyalogátkelő helyet építenek, és lezártak a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában és az Újpalotai út közelében, mert javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul már is a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, mégpedig Ági mama üzenetével, aki azt írja nekünk: sziasztok, kisunokám Dávid ma kezdte az érettségit, nagyon szurkolok neki, és küldöm Gailey ABCDEFU című számát. Jön a dal!
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Sheryl Crow-dal az All I Wanna Do itt a Sláger FM-en. 0630 30 30 95 8, ez pedig SMS és telefonszámunk, várom az üzeneteket, kinek milyen dalt forgathatok. Tart a kívánság műsor egészen este 8-ig, szeretném teljesíteni a kívánságaikat. Ugye egyre jobb az idő odakint, és hát ilyenkor egyre jobban szeretünk a szabadban időzni, különösen, hogyha van kutyusunk. Na hát, szeretnék a kutyagazdiknak hétvégére egy ragyogó programot ajánlani. A Városliget Parkban ugyanis kutyás napot tartanak majd most szombaton reggel 9-től. A program elsődleges célja persze az együttlét, de emellett fontos célja az is, hogy a parkhasználók megismerjék a békés együttélés szabályait, és felelősen használják a közösségi tereket. Az esemény elsősorban családoknak és a környékbeli kutyatartóknak szól, akik hasznos tudással gazdagodhatnak, valamint izgalmas bemutatókon keresztül ismerhetik meg a kutyák társadalmi szerepét. Szóval május 9-én az ebek és gazdíjaik veszik majd birtokba a Városliget Parkot. Fontos, hogy ingyenes ugyan a program, viszont ez is a regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt a regisztrációt sem ulasszák el, és ne felejtsenek el regisztrálni a kívánság műsorba. Megtehetik akár SMS-ben, akár telefonon, 0630 30 30 95 8 a számunk. Kedves Kata, Kriszti vagyok, és szeretném kérni a Bombon és Radics Gigi új számát. Rabod vagyok a dal címe, és eszméletlen jól sikerült ez a duett. Azonnal érkezik, Laci pedig azt írja, hogy a feleségének, Ildinek küldi a Level 42 Last

0: Én mondtam, hogy ez jó lesz. A Bombol és Radics Gigi duettje, a Rabod vagyok szólt itt a Sláger FM-en. Képzeljük, hogy jártam a hosszú hétvégén, ezt igazából csak most vettem észre, mert hogy adás közben én mindig leveszem a karomról a karórámat, mert valamiért zavar, hogyha bármi van ilyenkor a csuklómon, és most vettem észre, hogy meglátszik az órám helye, pedig igazából csak pár órát töltöttem a szabadban a majális alatt, és be is voltam kemben napvédőkrémmel, mégis meglátszik az órám helye. Ugye ez is mutatja, hogy egyre erősebb az UV-sugárzás, úgyhogy vigyázzanak önök is a bőrükre. Már is mondom, hogy milyen időjárásra lehet számítani a következő napokban, de előtte megnézzük, hogy milyen dalokkal pörög tovább a kívánságműsor. Eszter azt írja, sziasztok, unokahúgomnak, Sárinak szeretnék küldeni egy Dua Lipa számot, mert el van keseredve a magyar érettségi miatt. Mert Sárinak én kiválasztottam a Dance the Night című Dua Lipa dalt, azonnal forgatom, és hát mondják, hogy nem volt egyszerű a feladatsor, azért szóbelén ezen még sokat lehet javítani, úgyhogy az érettségizők tegyék most inkább félre kicsit a kesergést, és készüljenek a matekra, mert holnap meg jön a matek írásbeli. No, de még Dua Lipa előtt a Cat Sai Gabriella című dalát fogjuk meghallgatni, ezt pedig Viki küldi a csajoknak az irodába.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: The Flow, május 23, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Már megint a Premier Outletbe mentek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: A reklám után.
11: A Sláger FM hőmérője továbbra is 27 fokot mutat, a következő napokban marad ez a kora nyárias melegidő. Holnapra például 27-28 fokot ígérnek, szerdán pedig 28-29 fok is lehetett, közelítjük a 30 fokot. Jesszus, mi lesz itt még a nyáron? Viszont csütörtökön jön majd egy hidegfront, és az hoz némi változást. Esőre a következő napokban nem nagyon kell készülni, azért nem nagyon, mert egy kicsit azért kell. Délutánonként ugyanis a záporok, zivatarok kialakulásának megnő az esélye, különösen szerdán, úgyhogy a biztonság kedvéért jó, hogyha van önöknél esernyő. És már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Sajnos történt egy újabb baleset a 31-es számú főúton Maglód átkelési szakaszán. Itt két személyautó ütközött egymásnak, a 25-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban egyre jobb a közlekedési helyzet, de azért van még torlódás a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Kerepesi úton a Hungária körútnál, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Rákóczi hídtól északra torlódik a forgalom, a Műegyetem rakparton pedig a Petőfi hídtól északra, míg a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól az Országházig akadozik a haladás. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert itt javítják a burkolatot, figyeljenek arra is, hogy ide csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló köz után lezárták a külső sávot vízvezeték javítás miatt, a 2. kerületben pedig a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, mert javítják a gázvezetéket, vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
12: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Gáspár Laci énekelt nekünk, ez volt a Hagyd meg nekem a dalt itt a Sláger FM-en, és már is megyünk tovább az önök üzeneteivel. 0630 30 30 95 8, ide várom az SMS-eket, de akár hívhatnak is bennünket. Mi pedig ellátogatunk a Zsámbéki Lámpa Múzeumba, mert bizony Zsámbékon van egy lámpamúzeum. Még az 1960-as években Borús Ferenc egy bormúzeumot kezdett itt berendezni, és hát ebbe a bormúzeumba keresett megfelelő világító eszközöket. A keresgélés során pedig egyre több szép lámpára talált rá, és egy idő után ráeszmélt arra, hogy gyűjtőjükké vált ezeknek a lámpáknak. A lámpák többsége egyébként koszosan, rozsdásan, hiányosan került elő, úgyhogy a restaurálás mesterségét is el kellett sajátítania, minden egyes lámpát saját kezével hozott rendbe. A 70-es évek végén pedig úgy döntött, hogy na jó, akkor berendez belőlük egy lámpamúzeumot. Jelenleg egyébként 1000-1100 darab világítási tárgy fogadja az ide látogatókat, és érdemes is elmenni megnézni ezeket a csodálatos műalkotásnak is beillő tárgyakat. Egyébként ez az ország egyetlen lámpamúzeuma, 1995-ben pedig még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, úgyhogy egy látogatás Zsámbékra ezért a múzeumért is érdemes összehozni. A kívánság műsor pedig már is folytatódik, hogy mivel, az azonnal kiderül, valaki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Jó estét, János vagyok, és szeretném kérni Gazebóton az I Like Chopin című számot.
0: De jó az a dal. Oké, kinek szóljon?
1: A Jácintnak szeretném küldeni.
0: Üzenünk-e Jácintnak valamit?
1: Továbbra is sikeres vizsgát kívánok neki, mert ő is érettségizik a héten.
0: Csak nem. Ja, és mit hallottál felőle? Hogy sikerült a magyar írásbeli? Beszéltetek azóta, vagy beszéltetek ma?
1: Igen, azt hitte, hogy nehéz volt neki is.
0: Hú, nagyon-nagyon szurkolok Jácintnak is. Érzem, hogy sikerülni fog neki. Holnap matek, hajrá, neki szól akkor a gazibódal.
1: Rendben, köszönöm.

0: biztos, a tavasz sosem megy ki a divatból. Ez volt a Magna Cum Laude dala, a Gyerünk tavasz itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, de már is érkezik Ortutai Dória friss infókkal. Előtte azonban egy kérést még teljesítek. Szia, Kata, Sada vagyok, és kérném a Mucikámnak a Csodás délutánért a Where is my husband című számot. Az előadót sajnos nem tudom. Rej az előadója a dalnak, és már is szól.
1: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Your husband is coming.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n. Carglass javít,
9: Carglass cserél. Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
10: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Melyik állat sutokba vadászik?
13: Marics Peti? Na bocsánat, nem.
14: De amúgy róka?
15: Nem tudom. Várjál, gondolkozunk.
13: Tróka is.
15: Kígyó.
13: Az nem sziszeg?
15: Ja, de az sziszeg.
14: De az hasonlós.
13: Akkor nem, vagy akkor ő nem suttogva, hanem szuttogva vadászik.
15: Szuttogva
13: vadászik. Figyelj, szuttogva fogok vadászni.
12: De rossz.
13: Énekeljük el a Hogyan tudnék élni nélküled, így sejpítve.
15: Hogyan tudnék élni nélküled? Hol a szél?
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét. Lezárult a Magyar Nemzeti Bank belső vizsgálata a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz köthető ügyben. Feljelentést tesz Újbuda a Bikás Parkban okozott károk miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter a Tisza párt elnöke a Facebookon. A tájékoztatás szerint erről telefonon értesítette Hajdú János TATEK főigazgatóját. A terrorelhárítási központot 2010. szeptember 1-én hozta létre kormányrendelet, első vezetője Hajdú János lett, aki korábban a miniszterelnök személyi védelmét látta el. A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, közölt a jegybank. A lépést egy belső vizsgálat előzte meg, amelyet a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz köthető információk miatt indítottak. A dokumentumokat átadták a már eljáró nemzeti nyomozóirodának. A vizsgálat előzménye, hogy Simor András volt jegybankelnök, azt állította, az MNB korábbi vezetése nyomást gyakorolt az Erste Bankra az ő eltávolítása érdekében. Simor András szerint emiatt mondott le 2024-ben az osztrák Erste Banknál betöltött pozíciójáról. Feljelentést tesz az újbudai önkormányzat, miután ismeretlenek súlyos károkat okoztak a Bikás Parkban, közölt a kerület vezetése. A károk feltehetően a Mi Hazánk május 1-i rendezvényéhez köthetők a helyhatóság szerint. Az önkormányzat információi alapján jogellenesen kivágtak egy ősszel telepített fiatalfát, valószínűleg azért, mert útban volt a színpad felállításakor. Emellett a park több pontján is rongálás történt, az öndöző rendszer is megsérült, adta hírül a hvg.hu. A 11. kelet szerint az eset jelentős anyagi és környezeti kárt okozott. A fa pótlása és a helyreállítás után szigorú feltételekhez köthetik a Bikás Park használatát. Megállt a budapesti lakások drágulása. Január óta gyakorlatilag változatlanok az árak, derül ki az OTP ingatlan hirdetési portál elemzéséből. A fővárosi átlagos négyzetméter ár 1 millió 530 ezer forint körül stagnál, ami közel van az Otthon Start program árkorlátjához. A drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet, az eladók többsége kivár, a vevők pedig nagyobb alkú lehetőségre számíthanak. A keresések száma Budapesten 35%-kal csökkent egy év alatt, miközben a kínálat 38%-kal nőtt. A családi házak iránt érdeklődés stabilabb, a társasházi lakások iránt viszont 40%-kal kevesebben érdeklődnek. A portál szerint a lakáspiac lassulása tartós lehet, a következő hónapokban sem várható fellendülés. Előkerült a Budapesten eltűnt olasz zenész, Davide Lucelli, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 24 éves dobost május 1-én látták utoljára, a Városligetben tartott koncertjük után tűnt el. A rendőrség az olasz nagykövetség jelzése alapján körözést adott ki, az Interpol is kereste. A banda beszámolója szerint hétfő délután sikerült kapcsolatba lépni vele egy hazafelé tartó vonaton, és a rendőrség megerősítette, hogy a férfi jól van. A zenekar a történtek miatt lemondta másnapi eperjesi fellépését, majd ők is hazautaztak Olaszországba. Hétvégén újra megrendezik a Floráliát, a római tavaszünnepet az Aquincumi Múzeumban. A látogatók reggel 10-től este 6-ig ismerhetik meg az egykori rómaiak mindennapjait, ünnepi menet, gladiátor küzdelmek, legionáris bemutatók és ókori atlétikai játékok is szerepelnek a programban. A gyerekeket mítikus mesék, kincskeresés és kézműves foglalkozások várják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
17: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Jön a meteorológiai előrejelzés. Holnap nyugat felől vastagodni kezd fölöttünk a felhőzet. A délutáni órákban már szinte borult lesz az egünk, de elsőtől nem kell tartani, legalábbis itt a fővárosban nem. A Dunántúlon azonban futó záporok, zivatarok érkezhetnek, így Veszprémben már holnap is eshet. Itt a fővárosban nagyobb valószínűséggel majd csak szerda délután ered el az eső, addig változóan felhős, napsütéses lesz fölöttünk az ég. A reggelek még mindig picit hűvösebben alakulnak, holnap reggel is 10-11 fokkal indul a nap, délutánra pedig ugye 27-28 fokot ígértek, a szerdánk azonban már 16-17 fokkal indul, és délután 28-29 fokot várhatunk. Szétnézünk az utakon. A 31-es számú főúton Maglód átkelési szakaszán két személyautó ütközött össze. A 25-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Vecsés belterületén pedig a 4-es számú főút mentén csatornáznak. A 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 10-es főúton pedig több helyen is útszűkületre számíthatunk építési munkák miatt. Solymár térségében a 16-os 17-es kilométer között, Pilisvörösváron pedig a 18-as kilométernél, de Pilis Csabán a 25-ös kilométernél is járdát és gyalogátkelő helyet építenek, úgyhogy itt is útszűkület van. A fővárosban most már csak a Rákóczi úton tapasztalható erősebb forgalom, a Blaha Lujza tér közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, viszont arra figyeljünk, hogy lezárták mától a 7. kerületben a Rumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt, ezért az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Madách Imre úton pedig útszűkületen kell áthajtani. A 13. kerületben pedig félpályás az útzár a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, mert javítják a csatornát. Jó utat!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: A kívánság műsorban pedig már is a Well Hello Rakpart című dalával megyünk tovább. Ezt a dalt Zsófi szeretné küldeni Bencének, előtte azonban itt van Anita üzenete. Hello Kata, Emmának kérem Kelly Clarksontól a What Doesn't Kill You-t. Ezzel indítjuk az órát.

Elton John Dallas szólt, ez volt az I'm Still Standing itt a Sláger FM-en. Én pedig Kiskata vagyok, és önök a Kívánság műsort hallgatják, és mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, elcsábítanám önöket Ócsára, hiszen az Ócsai Tájház mindig fantasztikus programokkal csalogat bennünket. Ezen a hétvégén például szerveznek egy gomba ismereti túrát. Az érdeklődők az Alföld gomba világát ismerhetik meg ezen a túrán. Foglalkoznak majd a séta során a gombák felismerésével, meghatározásával, illetve megtanuljuk majd megkülönböztetni az ehető gombákat a mérgező hasonmásaiktól, és hát biztos vagyok benne, hogy egy-két recept tippet is kapunk. Ráadásul ebben a napsütéses jó időben az a 2-3 kilométernyi séta a természetben még jól is fog esni, úgyhogy ezért is ajánlom jó szívvel ezt a programot. Tehát az Ócsai Tájházban most szombaton délelőtt gombászkodhatunk egy kicsit. No, de lássuk a kéréseket. Szia Kata, szeretnék egy dalt kérni a mai Kívánság műsornak. Emesének küldeném Taylor Swift-től az Opalight című dalt. Üzenem neki, hogy holnap viszem a kis csomagot. Réka írta ezt az üzenetet. Oké, már is érkezik a dal. Zoli pedig azt írja, sziasztok, meghallgatnám az Erasure Take a Chance on Me című számát, és ha kell küldeni is valakinek, akkor küldem mindenkinek, aki szereti. Oké, Zoli, már is jön a dal.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Taylor Swift dala forgott, ez volt az Opalite, és ha már ma volt a magyar irodalom írásbeli, akkor hadd mondjam el, hogy Taylor Swift egyik dala megihletett egy írót, Emily Harryt, akinek hamarosan magyarul is megjelenik nagybetűs életcímű könyve, amelynek a sztoriához többek között Taylor Swift egyik dala adta az ihletet. Na hát ilyen nagy hatású énekesnő Taylor Swift, itt a Sláger FM-en pedig önök is óriási hatással lehetnek a zenéink alakulására, mert hogy kitölthető a zene, kvízünk akár honlapunkon, akár mobil applikációnkban. Ezen múlik, hogy hogyan alakul a zenei kínálatunk a következő hónapokban, hiszen szeretnénk azokat a dalokat forgatni, amik az önök ízlésének a legjobban megfelelnek. Még ajándék is járhat a kitöltésért, van ugyanis nyaralásunk a Velencei tónál, a Mátrában és Siófokon, és van egy ékszervásárlási utalványunk is, úgyhogy ne hagyják ki ezt a lehetőséget, keressék az applikációnkban a játékok fül alatt a Szólj bele, hogy mi szóljon játékunkat. Hogyha pedig most azonnal szeretnék meghallgatni a kedvenc dalukat, akkor gyorsan írjanak 0630 30 30 95 8. Zsuzsitól jött egy üzenet, kedves Kata, ezen a héten az én unokám is elballagik, az ő még csak az óvodából, úgyhogy Botikának szeretném, ha lejátszanátok a Republik neked könnyű lehet című dalát. Zsuzsi, nagyon jó dalválasztás, Botinak pedig akkor sikeres sulis éveket kívánunk.
1: Indul a mandula!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
2: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válasz a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
3: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
4: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
5: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
6: Penész, hőveszteség, kártevők, szigetelj okosan, tető- és födémszigetelés furhabbal, egynapos munkavégzéssel. Nálunk nincs eltűnt kivitelező, csak tripla garancia és évtizedes nyugalom. Rapidszigetelés.hu, mert a komfortos otthon neked is jár.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A Mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
9: Runner futár. Az én hősöm.
8: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
10: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
1: A reklám után...
11: Nézzük, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Hát ahogy ránk köszönt a május, berobbant a nyár szinte, mert hogy ugye ma is nagyon-nagyon kellemes volt az idő, kimondottan meleg volt, és az így folytatódik még holnap-holnap után is. Kedden 27-28, szerdán 28-29 fok lehet, majd csütörtökön jön egy hidegfront, ami miatt pár fokkal visszaesik a napközbeni felmelegedés, illetve térségünkben szerda délutántól, de Veszprémben, a dunántúli régióban már holnap délutántól lehet számítani kisebb esőkre, ugye ennek azért és örülünk, mert nagyon-nagyon kell a víz a földeknek. A májusi esőnek különben is aranyat ér. A 31-es számú főúton továbbra is félpályás az útzár, Maglód átkerési szakaszán ugyanis két személyautó ütközött össze a 25-ös kilométernél, úgyhogy itt lelassult a haladás, és erős a forgalom az M1-es autópályán is Hegyeshalom felé, Bicske térségében tapasztalható most szakaszos lassulás. A fővárosban, a 13. kerületben a Párkány utca, Révész utca kereszteződésében útszűkület van, mert itt új gyalogos átkelő helyet építenek. Lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla útnál, a csatorna felújítása miatt. A BEM Tábornok utcát pedig egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, ez lassíthatja kicsit a haladást. Az M6-os autópályán pedig befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, jelzőlámpás irányítással. Az 5. kerületben pedig a Ferenci István utcát a Magyar utca után zárták le elektromos közműépítés miatt. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Zsida Dalaszolt, ez volt az És megindul a föld, itt a Sláger FM-en is. Ez a kívánság műsor 0630303095-8, ez az SMS és telefonszámunk, és mielőtt az üzenetekkel tovább mennénk, még egy icipicit maradunk a magyar irodalom témakörében, mert hogy holnap egy helytörténeti sétára invitál bennünket a Kult 13 Radnóti nyomában címmel. Az ingyenes vezetett sétán Újlipót város utcáin és a múltban egyaránt kalandozhatunk majd, hiszen a költő életének olyan fontos állomásairól lesz szó, többek között, mint a születésekor átélt tragédia, a szegedi ifjakkal való kapcsolata, vagy éppen a Fannival kötött házassága, de nem marad majd felfedezetlen a költő utolsó Jászai Mari téri otthona sem. Tehát holnap csatlakozhatunk majd ehhez a sétához, még egyszer mondom, ingyenesen, a találkozó délután 4 előtt pár perccel lesz majd a Visegrádi utca Kádár utca sarkán. Hogyha tehetik, vegyenek részt rajta, és vegyenek részt a kívánság műsorban is. Zsuzsitól jött a következő üzenet. Sziasztok, Klárinak és Józsinak küldöm Rúzsa Magdi nyári zápor című dalát. Kívánok nekik minden szépet és jót. Nagyon jó kívánság, már is érkezik a dal, és itt van még egy üzenet. Kedves Kata, a lányomat Orsit köszöntöm a szülinapján, és küldöm neki a Living on My Own című számot a Queen-től. Ez pedig Vera írta nekünk, hát Orsinak nagyon boldog szülinapot kívánok én is. Jön a dal!

0: Na hát ez az, amire nagyon nagy szükség lenne, és ez az, amit ígérnek a meteorológusok, a nyári zápor, szólt Ruzsa Magditól itt a Sláger FM-en, és lassan búcsúzik a kívánság műsor, hiszen percek kérdése és elüti az óránk a 8-at, egészen pontosan 6,5 percünk van este 8-ig, úgyhogy érkeznek a friss információk, de még a hírek előtt Sabrina Carpenter énekel nekünk, illetve az érettségizőknek, Barbie azt írja, kedves Kata, az érettségizőknek szeretnék küldeni egy Sabrina Carpenter dalt, üzenem, hogy lélekben velük vagyok. Mint ahogy az egész ország ilyenkor ott áll lélekben az érettségizők mögött, és együtt dobban értük a szívünk. Úgyhogy már is érkezik Sabrina Carpenter dala, a Tears, a holnapi matek kihíváshoz pedig egy nagy kalappal nekik.
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Szigetelésnél a halogatás a legdrágább döntés. Számolj le a penészsel és a hőveszteséggel tavaszi akciónk keretében 20% kedvezménnyel. Rapid szigetelés. Ne halaszd el a lehetőséged. Kérj ajánlatot most. Rapidszigetelés.hu.
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
7: Egy apró kőfelverő, és ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet a mi veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes Szoli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszoli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszoli.hu.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora.
11: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
12: Hogyha már az állatoknál tartunk, akkor ma reggel láttunk egy győzött szomszéd.
13: Igen. Kubara,
12: meg a...
13: Lüsszi át is küldett. Át is küldött egy videót.
12: Fölvette. Volt. Igen.
14: Éhes volt szegény.
15: Igen, valaki. Vagy vizet keresett.
14: Igen.
15: Hát az az ő.
12: Hallottam, hogy az őzek most nagyon nem találnak semmi ennivalót, innivalót. Igen. Igen.
16: Ki szeretnék majd tenni a almát, vagy valami ilyesmit.
15: Jaj, de jó.
10: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
8: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: A tudomány önállóságának visszaállítását ígérte a tudományért és technológiáért felelős leendő miniszter. Teljesen megszűnik minden akkumulátorral kapcsolatos tevékenység az érdi CT Park logisztikai központban. Ingyenes szabadtéri koncerttel nyitja új évadát vasárnap a MÁV szimfonikus zenekar. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza párt 3 alelnököt jelöl az országgyűlésbe, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök a közösségi oldalán. A 3 jelölt Hallerné Nagy Anikó ügyvéd, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanár és Rák Rihárd jogász, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. A tudomány önállóságának visszaadását és politikai befolyástól mentes működését ígérte a tudományért és technológiáért felelős leendő miniszter, miután meghívottként részt vett a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumi tisztújító közgyűlésén Budapesten. Tanács Zoltán bejegyzésében azt írta, hogy a kutatók akkor tudják betölteni nemzet stratégiai szerepüket, ha biztonságos és kiszámítható környezetben dolgozhatnak. A Tisza kormány ezért hozza létre a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, amely az innováció, a digitalizáció és a tudomány támogatására fókuszál majd. A rendezvényen Magyar Péter is arról beszélt, hogy a tudósok közösségének fontos szerepe lesz az előttünk álló időszakban. Ma reggel óta nem teljesültek időben a 20 millió forint feletti banki átutalások Magyarországon, írja a Pénzcentrum. Mivel a hónap 4-e kiemelt bérfizetési nap, sokak fizetése késhet. A fennakadást az egyik külső szolgáltatónál fellépő technikai hiba okozza. A probléma több nem azonnali megbízást is érint, így akár a munkabérek kifizetése is késhet. A hiba elhárítása folyamatban van. A lakosság által leggyakrabban használt 20 millió forint alatti tételeket kezelő azonnali fizetési rendszer ugyanakkor zavartalanul működik. Ennek köszönhetően a kisebb összegű eseti átutalások továbbra is pillanatok alatt célba érnek. A helyiek nyomására teljesen megszűnik minden akkumulátorral kapcsolatos tevékenység az érdi CT Park logisztikai központban, számolt be a Portfólió. Az akkumulátorok raktározását és tesztelését végző NXT Logis Kft. Az ingatlan tulajdonossal egyeztetve döntötte a költözésről, és vele együtt minden alvállalkozó is távozik. A cég hangsúlyozta, hogy működésük megfelelt a jogszabályoknak, de tiszteletben tartják az érdi lakosság kérését. A CTP közölte, a jövőben sem csomagolás, sem címkézés, sem más átnevezett vagy részleges akkumulátoros tevékenység nem maradhat a parkban. A költözés pontos időpontja és az új telephely még nem ismert. Ingyenes szabadtéri koncerttel kezdi a 2026-27-es évadot a MÁV szimfonikus zenekar vasárnap este a Nemzeti Múzeum kertjében. A 18 órakor kezdődő műsort Farkas Róbert vezényli, és Richard Strauss, Lehár Ferenc és Edvard Elgár művei, valamint Bizé Kármennyének előjátéka is elhangzik. A szervezők különlegességként a Conduct Me programot is meghirdették, ahol a vállalkozó kedvű nézők maguk is vezényelhetik a zenekart. Szintén vasárnap Európa Napi Fesztivált tartanak a Szabadság téren, ahol Magyarország uniós csatlakozásának évfordulóját is ünneplik. A programok már reggel kezdődnek. A félmaratoni futás 9 órakor rajtol, a nevezés napok alatt betelt. A gyerekeket koncertek és színházi előadások várják, délután pedig a Budai Pop Duó, a Felefánt és a Hiperkarma lép színpadra. Az uniós intézmények és civil szervezetek sátrainál egész nap játékok, kvízek és tájékoztatók lesznek. Az idei Európa Nap központi témái a demokrácia, a fenntarthatóság, a biztonság és az európai együttműködés. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, az érettségizőknek pedig jó lazítást, így a matek érettségi előtt most már érdemes félretenni a könyvet, és tényleg pihenni egy jót, hogy holnap frissen tudjanak beülni az iskolapadba. És hát szeretnék egy kicsit nekik segíteni azzal, hogy táplálkozással hogyan tudják az agyukat felturbózni, hiszen több olyan szuper gyümölcs és zöldség létezik, ami nagyon jót tesz az elmének, így a vizsgák idején legális doppingot jelenthet. Ugye az közismert, és hát szerintem mind a mai napig ott szerepel a tanárok első számú tanácsai között, hogy vigyenek magukkal a srácok a vizsgára étcsokit és szőlőcukrot. Ezek valóban nagyon sokat tudnak segíteni, de vannak más finomságok is. Az avokádóról például köztudat, hogy vitamin, ásványi anyag, fehérje és omega-3 tartalma révén serkenti az agyműködést. És hát emellett érdemes tojás reggelivel indítani a vizsganapot, mert a tojásban lévő fehérje is hosszú időre eltelít, és ebben is bőven van omega-3, ami nagyon jót tesz az agytekervényeknek. A leveles zöldségek közül a spenót és a brokkoli is javítja a kognitív funkciókat, ezekből akár smoothie-t is lehet készíteni a vizsgákhoz, és hát van még egy mesefinom bogyós gyümölcs, amit szintén érdemes akár vizsga közben is eszegetni, ez pedig az áfonya. Képzeljék, néhány évvel ezelőtt időseknél végeztek egy vizsgálatot, és kiderült belőle, hogy ha valaki 12 héten át minden nap elfogyaszt egy kis maroknyi áfonyát, annak kimutathatóan javul a memóriája és a probléma megoldó képessége is. Ezt a tesztet 60 év fölöttiekkel végezték el, szerintem a fiataloknál még hamarabb beüt a jótékony hatás, úgyhogy áfonya csokival, szőlőcukorral, avokádós, spenótos brokkoli smoothie-val felszerelkezve érdemes holnap elindulni otthonról, és hát a kávé is jól jöhet vizsga közben, mi pedig továbbra is nagyon szurkolunk, úgy várjuk az eredményeket. Jön a Back to Black dala, az Úgy vártalak itt a Sláger FM-en.

a jó barátok 10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosász, ha a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek, bohóc hala, búcsú.

ahogy szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopott Adidas sarok. Eladott garázs beálló, borozóból lett teázó. Dohányból, ha van erre,

0: úgy jó, ahogy van.
1: Ez volt a Lóci játszik, és a minden úgy jó, ahogy van. És ma reggel a Sláger reggelnek volt egy különleges vendége, Porten Petra és Somogyi Zoli mellé, Újvári Zoltán Szilveszter, Zola csatlakozott társműsorvezetőként is. Szóba került többek között a házassági szerződés is, amelyről egy ügyvéddel is elcsevegett a reggeli csapat.
2: Szerintem azért azt nagyjából főszabályként mindenki pontosan tudja, hogy amikor válásra kerül sor, akkor ugye azokon a vagyontárgyakon kell osztozni, amit közösen az házassági életközösség fennállása alatt szereztek együtt. Tehát, hogyha valakinek már korábbról volt egy családi háza, mint örökség, akkor az nem képezi a közös vagyon tárgyát. Hasonlóképp, hogyha valamely fél a házassági életközösség kezdetén mondjuk ajándékba kap valamit, akkor az is az övé. Tehát, hogy ilyen szabályok vannak, ezt tudjuk, és akkor ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy akkor gondolhatnók, hogy ez már bebiztosítja az ember, de mégis nagyon sokan vagy egyre többen kötnek házassági szerződést, mert vajon mit akarnak még lefixálni vagy bebiztosítani? Ebben kérnénk egy kis segítséget. Dr. Bozsoki Tas családjogi ügyvéd csatlakozik most hozzánk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, jó reggelt!
3: Segíts kérlek, hogy az a felvetésünk, hogy talán ma már elfogadottabb egyáltalán a házassági szerződés, az valid?
4: Igen, az azért egy általános kijelentés így önmagában, hogy általánosságban elfogadott, de tény, hogy egyre elfogadottábbá válik, bár az fontos tudni szerintem, hogy azért itt elsősorban ezt nem maguk a házasulók, meg a házastársak találják ki saját kútfőből, hogy egy ilyen szerződést kívánnak kötni, tehát sokszor megjelenik azért a háttér családi nyomás ezeknél a szerződéseknél.
3: Tehát mondjuk ez akkor, ha van egy családi vállalkozás, ami nagyon jól menő, és például félti a család többi tagja, hogy esetleg a feleség vagy a férj közbe szólhat, ha válásra kerül sor?
4: Igen, itt azért az általában így szokott lenni. Legalábbis az az én tapasztalatom és az én megítélésem, aztán persze lehetne hosszadalmasabban is kutatni. De azért itt ez elhangzott már itt a műsorban is, hogy azért általában, hogy az azért furcsa, nem, hogy amikor valaki ott megy a nagy lámúr, a nagy szerelem, a rózsaszín köt, és mégis felveti, ugye, hogy kössünk egy ilyen szerződést. Hát, hogy ez pont azért tett furcsának, mert hogy ez általában nem itt szokott működni, hanem a szülői nyomás oldaláról.
2: Mi az, amiket ki szoktak kötni jellemzően ilyen típusú szerződésekben?
4: Hát ugye ezeknek a szerződéseknek nagyon széles a skálája. De általánosságban három nagy szerződéscsoport közül, illetve nem is szerződés, hanem vagyonjogi rendszer közül lehet választani. Ugye van az alap, nálunk Kelet-Európában mondjuk így, hogy ez a vagyonjogi rendszer, a közös vagyonjogi rendszer, vagyonközösség más szóval, amit már ugye az előbb itt felvezettetek. És ugye van a teljes vagyonelkülönítés, meg van egy közszerzeményi rendszer. A közszerzeményi rendszer az az, amikor mindenki önálló vagyonszerző, tehát egy ilyen vagyonelkülönítéshez hasonlatos rendszer alakul ki, de a végén mégis osztozkodunk az érték töbleten. Mert ott nem a vagyontárgyakat osszuk meg, hanem csak a töbletet, amit szereztünk, azt kezdítottan egymással. De ettől függetlenül, ugye, mivel szerződésekről van szó, a magyar polgári jog az pedig ugye a szerződéses szabadságot részesíti előnyben, hogy azért az elmondható, hogy a szerződéses rendszerek azok vegyíthetőek is, tehát hogy meg lehet kötni olyan szerződést is, például, hogy valamely vagyontárgy tekintetében teljes vagyonelkülönítést alkalmazunk, valamely vagyontárgy esetében pedig egy közszerzeményhez hasonlatos értékmegosztást.
5: Mindig mindenre van megoldás, tehát teszem azt, hogy az egyik fél kitalál valamit, hogy neki ebben kell lennie a szerződésnek, akkor a másik fél nem fogadja el, akkor ezt jogilag hogyan lehet jól menedzselni? Sok ilyen példa van?
4: Hát csak ilyen példa van, igen. De hát ugye az szerződésekről van szó, azért ez nem lehet azért minden akaratot átvinni a másik félen. Tehát ha valamelyik fél behúzza a kéziféket, és azt mondja, hogy így nem írja alá a szerződést, ott nem lehet biztos tartani a fejéhez.
5: Ha, és akkor azért kompenzálni kell valahogyan, igaz?
4: Hát, kompenzáció, igen. Értem. Lehet. Ez mindig a másik félen.
2: Ne csak pozitív irányba gondolkodjunk, tehát, hogy vagyontárgyak, hanem többlet, hanem negatív irányba is, adósság. Például azt ki lehet kötni szerződésben, hogyha az én párom a tudtomon kívül mondjuk fölvesz valamilyen hitelt, mert ugye erről azért szoktunk hallani ilyen rém történeteket, hogy utána a másik fél kényszerül visszafizetni részben legalábbis az adósságot. Szóval ilyeneket is bele szoktak írni, hogy oké, ha valaki fölvesz egy hitelt, akkor azt neki kell majd visszacsengetnie.
4: Hát ugye általában már, hogyha valaki vagyonjogi szerződést köt, akkor ugye, mint mondtam, hogy vagy a vagyon elkülönítést, vagy ezt a közszerzeményi rendszert szokták kitözni, bár ez az utóbbi, ez nem annyira ismert nálunk. Átemelésre került a törvénykönyv, 2013-as polgári törvénykönyvünk tartalmazza, de ez inkább Németországban ismert rendszer, ott ez az alap. Itthon, ami a köztudatban él, az a törvényes vagyonközösség és a vagyonelkülönítés. Na most, hogyha vagyonelkülönítésben élek, akkor viszont már az adósságok is ugye külön vagyonná válnak.
2: Ja,
4: tehát ott nem jön létre vagyonközösség, tehát konkrétan ilyen kikötésnek nincs mondhatni értelme. Igen.
2: Okay.
4: Tehát igazából nem az lenne a célja egy házassági vagyonjogi szerződésnek, hogy a korábban megszerzett vagyon biztosítsa, hanem hogyha én azt a már meglévő külön vagyon mondjuk forgatom, és abból hasznot húzok, akkor az a haszon is a sajátom legyen. Mert ugye törvényes vagyon, mert ugye törvényes vagyonközösség esetén a házastársi közös vagyonban nem tartozó külön vagyonnak a haszna, az viszont közös vagyon. Tehát, hogyha van egy ingatlanom, amit már behozok a házasságba, és azt bérbeadom, akkor a bérleti díj az a házastársi közös vagyonba fog tartozni.
3: Ah, így,
4: hogyha kötök egy vagyon elkülönítő szerződést, ott nem jön létre közös vagyon.
2: Érthető. Meg a közös cégeknél is érdemes egy közös vállalkozás.
5: Vagyon elkülönítés.
2: Dr. Bozsok Itasz, családjogi ügyvédnek köszönjük szépen.
3: Nagyon köszi, szépen. Szép
5: Nagyon szépen köszönjük a kedvességet.
1: Az biztos, hogy egy házassági szerződés nagy védelmet jelenthet. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, ébredjenek Pornán Petrával és Somogyi Zolival hajnali 6-kor. Most pedig megyünk tovább Hevesi Tamás dalával. Jön a Szólj rám, ha hangosan énekelek.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Unique, a Hiszed vagy sem, és hiszik vagy sem, ma is jelentkezik majd a slágerkult, mint ahogy minden este 10 után. Ma Esmiller András kollégám vendége, a Red Bug zenekar két meghatározó alkotója, Kókai Levente zeneszerző és Kuszenda Eszter énekes lesznek, akik éppen új lemezük bemutatójára készülnek. A lemez bemutató est pedig május közepén megismételhetetlennek ígérkezik, hogy miért, arról az alkotók mesélnek majd a slágerkultban, mi pedig belefülelünk a beszélgetésbe.
1: Alapvetően én írtam a dalokat, mind a 10-et. Az Eszterrel dolgoztunk sokat egyébként, főleg a vokál szekción, a szólamokon. 5 dalt ének elő, 5 dalt meg nem. Ez azért van, mert 2 ezek közül instrumentális, tehát hogy az egy hangszeres megfejtés. 2 én énekelek, mondjuk, ha azt éneklésnek lehet nevezni.
2: Dalolsz.
1: Hát elmesélem inkább a történetet, illetve van egy dal, a Rational, az pedig a Rob James Robson énekli, egy kanadai énekes, ismerhetik a hallgatók különböző David Bowie tribute formációkból Magyarországon sok helyen lépett ő fel.
2: Színes ez az anyag?
1: Szerintem igen.
3: Abszolút.
2: Egy hajóban nevezünk ez a cím.
3: Igen.
2: Hát ahogy az alkotótársakkal is gondolom, egy hajóban.
1: Hát ez egy szimbolikus cím, mivel mi ketten az Eszterrel hajóztunk évekig, óceánjáró hajókon, és az ottani tapasztalásokat beleírtuk ebbe, vagy megfogalmaztuk olyan formában is, hogy nyilván egy ilyen hajón 70-80 nemzetből vannak ott a legénységben emberek, akik ott dolgoznak, és együtt kell működniük. Tehát, hogy ez egy ilyen szimbólum lenne így a mai világra, ahova jutottunk Magyarországon, Európába, vagy a világba, hogy egy picikét próbáljunk meg együtt dolgozni, hogyha egy hajó el tud úszkálni, illetve sok hajó el tud úszkálni a világtengerén, akkor az nekünk is kéne, hogy sikerüljön. Ez egy ilyen szimbólum, ezért ez a cím a lemeznek, és azért is, mert különböző nemzetiségű zenészek is vannak a lemezen, az Aldo Berasavedó, például a kolumbiai basszusgitárosunk, a Rob James Robson, ő kanadai, illetve van még egy Carlos Arnézen nevű videósunk, aki kíséri a zenekart.
2: De ezek ott köttettek, ezek az ismerettségek a hajón?
1: Nem.
2: Nem feltétlenül?
1: Nem feltétlenül. Az Aldónak a fiával zenéltem együtt a hajón, és akkor úgy ismertem meg őt. A Bowie Tribute dolgokon keresztül, amikben engem hívtak meg, de az már Magyarországon volt, az a Covid utáni időszak. A többi zenész kollega pedig régi új ismerősöm, akár visszamenőleg a kőbányai zeneiskolából származó.
2: Tehát csatlakoznak azért
1: igen,
2: az évek során.
1: Sok ember.
2: Köréd meg körétek emberek. Igen. No, hát azért Eszterrel már régóta tart a szövetség, a zenei szövetség.
3: Hát ugye én 22-ben csatlakoztam ehhez a zenekarhoz, tehát azóta most már azért 4 éve, hogy én is részese vagyok ennek a történetnek, és hát ugye aztán közben nekünk még ugye az életünk is összekötődött, mi ugye tavaly összeházasodtunk.
2: Hát szívből gratulálok. Olyan rég voltatok, hogy ez is került a figyelmembe.
3: Igen, hát most pont májusban lesz egy éve. Szóval, hogy egyébként ebben az egy hajóban nevezünk dologban ez is benne van. Hogy mi ott ismerkedtünk meg, és akkor van ilyen az egyik dalban az érkezünkbe, hogy hajunk végre ugye révbe ért, tehát ez is rólunk is szól, hogy mi is, hogy megtaláltuk egymást, és összekötöttük az életünket.
2: De milyen jó volt az a hajózás, nem? Hogy az hozott még hát ilyen fajta.
1: Egyébként mi ott ismerkedtünk meg, tehát ott találkoztunk először. Aha. Az én utolsó szerződésem, illetve azt hiszem a...
3: Nem, az én utolsó szerződésem volt, te még mentél.
1: Mindegy, a vége felé.
2: A Red Bug története is folytatódik, nem csak a lemezzel, hanem a bemutatójával. Ez a bemutatója lesz?
3: Így van. Aznap van a lemez bemutató koncert, amikor megjelenik a lemez.
2: Ja, hivatalosan. Ez május 15.
1: Május 15. Muzikum, ez hivatalosan akkor kerül fel az összes streamingre a lemez. A CD ugye már itt van nálunk, de hivatalosan akkor fog tudni hozzájutni a közönség a koncerten. Ezt meg lehet venni.
2: Talán pont ma volt ugye próbátok.
3: Így van.
2: Ahol nagyon sok embert kell egyeztetni.
3: Igen.
2: Nem egyszerű.
3: Hát ez nem.
2: Na, hogy zajlanak a próbák? Meséljetek.
3: Fú, hát ez igen, már az, hogy összeverbuválni ennyi embert egyszerre egy helyre, hát már ez ugye azért kihívás. És hát akkor ugye, hát szépen próbálunk így tömbösíteni akár, tehát például ugye Rob, akiről mondtuk, hogy kanadai, ugye már nagyon régóta itt él Magyarországon, de ő szegedi. Uh-huh. Tehát ő neki ugye fel kell jönnie Szegedről egy ilyen próbára, és akkor szépen mondjuk az ő dalait ilyenkor így tömbösítjük, hogy akkor ő mondjuk mikor jön a vonat, ahhoz képest mikor ér oda, és akkor utána mondjuk az ő dalait, azokat így egybe azt a mondjuk.
2: Erre is figyelni kell.
3: Igen, nagyon sok minden van. Ugye most még a Kuna testvérekkel még nem történt ilyen összpróba, ugye ők is
2: A Fortissimósok?
1: Ők a Fortissimósok, uh-huh. Kunatons, négyen vannak, ugye? A Márton, Bence, Gyula, Vali, és ők játszanak az iránytű című számban ezen a lemezen.
2: De mindenki?
1: Hárman.
2: Aha.
1: De azért mondom, hogy négyük nevét, mert a koncertre viszont mind a négyen jönnek.
2: Értem.
1: Azt hiszem, hogy négy vagy öt dalba vendég szerepelni, ami szerintem roppant érdekes, velük még nem próbáltunk.
0: A teljes interjút 10 után hallhatják majd a Slágerkultban Esmiller András műsorában itt a Sláger FM-en, a lemez bemutató pedig május 15-én lesz majd, mi pedig már is megyünk tovább a Vétek dalával. Jön a Veled minden jó!

Rendesen felpörgetett bennünket a Hooligans, ez volt a mindörökké itt a Sláger FM-en, de ideje egy kicsit lelassulni, mert hogy már is jönnek a friss információk, 2 perc múlva 9, úgyhogy érkezik Ortutai Dóri, de előtte még szól Azaria dala, jön a Four Moods.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átvették megbízó levelüket az országos listáról mandátumot szerzett képviselők. Lezárult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat újabb szemüveg programja. Különleges programokkal készül a BKK a közlekedési kultúra napjára. Köszöntöm Önöket, Ortuteik Dóra vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők és a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke emlékeztetett, a választás eredménye május 1-én vált jogerőssé, és a testületnek 5 napon belül át kell adnia a mandátumokat. A választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza párt 45, a Fidesz KD DNP párt szövetség 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. Lezárult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat legújabb látáskorrekciós szemüvegprogramja, amely két ütemben valósult meg. 2025 elején 541, majd az év végén és 2026 elején további 460 nehéz körülmények között élő gyermek jutott a számára szükséges szemüveghez. A támogatást az Egészségügyi Államtitkárság, valamint az OTP Bank adományozási programja biztosította több mint 50 000 ügyfél mikroadományával. A két program eredményeként már 1100 gyermek látásra és életminősége javult, ami az iskolai teljesítményükre is pozitív hatással van. Teljesen átépül Újpest központjának főútja. A Pozsonyi utca és az István út 1,7 kilométeres szakaszán márciusban kezdődtek a munkák. A BKK megrendelésére zajló fejlesztés során két rétegben cserélik az útburkolatot, megújulnak a szegélyek és a járdák, új víznyelők készülnek, valamint jelzőlámpa alá építményeket építenek ki. A projekt része egy új gyalogátkelő létesítése is az Angyalföld kocsi színnél. A felújítás ütemezését a villamosvágányok közelsége miatt szigorú koordináció mellett végzik a szakemberek. A munkálatok várhatóan 2027 tavaszára fejeződnek be, amikor a teljes megújult útszakaszt használhatják a közlekedők. Május 11 és 14-e között rendezik meg a közlekedési kultúra napját, amelyre tematikus sétákkal, filmvetítéssel és bringás reggelivel készül a Budapesti Közlekedési Központ. A nyitó eseményen a kinomoziban egy filmvetítés is lesz. Május 12-én reggel a Rákóczi téren tartják a Magyar Kerékpáros Klub bringás reggeliét, amelyhez a BKK idén is csatlakozik. Május 12-e és 14-e között a szakértők tematikus városi sétákat vezetnek, ahol a résztvevők megismerhetik a budapesti közlekedés tervezés adatvezérelt hátterét, a fejlődő kerékpáros infrastruktúrát, az akadálymentes fejlesztéseket és a nagykörút megújításának terveit. 17 embert igazoltattak a rendőrök az Újpest és a Ferencváros vasárnapi mérkőzésén, két embert pedig elő is állítottak a 4. kerületi rendőrkapitányságra, mert berohantak a pályára. 4 további szurkoló ellen feljelentést tettek, 6-ra helyszíni bírságot szabtak ki pirotechnikai eszközök használata miatt, olvasható a rendőrség honlapján. Egy emberhez mentőt kellett hívni. A derbit a 75. percben félbeszakította a játékvezető, mert újpesti szurkolók egy csoportja megindult a kapu mögül a ferencvárosi tábor felé. A balhét a rendőrök akadályozták meg, a játék 10 perc szünet után folytatódhatott. A mérkőzést a Ferencváros 5-0-ra nyerte meg, így egy fordulóval a bajnokság vége előtt egy pont hátránnyal áll a listavezető Győri Etó mögött, amely ha jövő szombaton győzni tud Kisvárdán, akkor biztosan bajnok. A Sláger FM híreit Ortuteik Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Önök a Sláger FM-et hallgatják, én Kiskata vagyok, és az imént Mr. Rick énekelt nekünk. Ez volt a Száj csak száj. Hát mi is szállunk mezők, rétek, puszták fölött. Hallottak már arról, hogy az év emlőse, az év rovara, az év gyógynövénye, az év fája, az év tücskebogara mellett az év talaját is megválasztják minden évben, már 2023 óta. Az év talaja a kezdeményezés. Arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy a talaj nem magától értetődő erőforrás. És célja, hogy közérthető és közösségi formában irányítsa a figyelmet a talajok jelentőségére. Mert egészséges talaj nélkül nincs eredményes gazdálkodás, fenntartható élelmiszertermelés és hosszú távú biztonságos termelés. Erre a, hát nevezzük versenynek, szóval erre a versenyre bárki jelölhet talaj szelvényt Magyarországról, vagy akár a Kárpát-medence területéről. A nevezéshez pedig nincsen szükség bonyolult dokumentációra, vegytani elemzésekre. A hangsúly a talajszelvény bemutatásán, érdekességeinek ismertetésén és a figyelem felkeltésen van. Még holnap és holnap után várják a jelöléseket, aztán a Magyar Talajtani Társaság Facebook oldalán egy hónapon keresztül lehet majd szavazni a jelöltekre, aztán hirdetnek majd eredményt. Én azt gondolom, hogy ez talán nem annyira látványos, mint az év fája vagy az év emlőse, versengés, de legalább olyan fontos, hiszen az ételeink minősége is múlik. No de itt a Sláger FM-en a hangulatunk nagyban múlik a jó zenéken, úgyhogy már is jön a Ladenybene 27 és a Ha van még a világon.

Lácz Gergő dala szólt, ez volt a Bennünk a világ itt a Sláger FM-en, és hogyha visszaemlékszem arra az időre, amikor én érettségiztem, akkor az első, ami eszembe jutott, hogy az írásbeli alatt borzasztóan bosszantott, hogy odakint milyen szépen süt a nap, mert semmi másra nem vágytam, mint otthagyni a termet és kimenni sétálni egy jót. És hát, hogyha megnézem a következő napok időjárás előrejelzéseit, akkor bizony a mostani érettségizők is ugyanezt kell, hogy átéljék, gyönyörű napsütés vár ránk holnap, legalábbis a délelőtti órákban, aztán délután jönnek majd vastagabb felhők, de esőre nem kell számítani, és még a szerdánk is napsütésesen indul, akkor is délután érnek majd el bennünket, várhatóan akkor már esőfelhők. A hőmérséklet értékek is kimondottan nyáriasan alakulnak, hiszen holnap 27-28, míg szerdán 28-29 fok várható. Csütörtökön jön egy hidegfront, az hoz majd némi változást, de továbbra is sok lesz a napsütés, és nagy csapadékra nem számíthatunk, csupán futózáporok, zivatarok érkezésére. Viszont akire mindig számíthatunk, az Síposev Tamás, tőle szól már is, ha nincs baj, baby.

0: Kovaszki meg a Vegadala szólt, ez volt a Mindenem itt a Sláger FM-en, és ma reggel a Sláger reggel társ műsorvezetője Pornán Petra és Somogyi Zoli mellett Újvári Zoltán Szilveszter, azaz Zola volt, a New Level Empire egykori frontembere, aki többek között elhozta a saját érettségi bizonyítványát is.
1: Ugye Zola csatlakozott hozzánk, jó, a mai nap ez egy különleges lap, látom készültél.
2: Hát persze, hogy készült.
3: Igen. Én azért készültem erre a mai napra, mert annó ezt a bizonyítványt azért szerettem volna megszerezni, hogy le tudjam írni rendesen azt, hogy érettségi, mert mindig két csével írtam. És rájöttem, hogy csak egy csé.
2: Azt hittem, hogy azért, mert azt hitted, hogy ettől érett leszel, de nem. De
3: nem. Nem függ össze egyébként.
1: Ez igaz, úgy néz ki, mint egy játékbizonyítvány.
3: Elhoztam, mert hogy demonstratív, hogy alapvetően mennyire szélsőséges volt a...
1: Hát akartam mondani, igen, hogy, és hogy nem ezen múlik, hogy valakiből lesz-e valaki, ugye? Tehát, hogy melyikkel kezdjük? Melyikkel kezdjük?
3: Hát kezdjük a rosszabbakkal, nem? Vagy a...
2: Jó. Van rosszabb benne. Figyelj, egy rosszabb, a hármas?
1: Rosszabb. Nem, rosszabb. Matematikából konkrétan átcsusszant a fiú.
2: Ne.
1: De, elégséges.
2: Kettesült a matekód.
3: Még hozzá, nem is akárhogyan.
2: Na hogy?
1: Ippek csak. De átuszkolták, hogy amikor valaki összesik a célvonalas, még áttolják. Hát, nem, beért.
3: Az egy nagyon komoly sztori, mert hogy nekem pótvizsgáznom kellett, nem is egyszer.
2: Ne.
3: Most egyszer kellett pótvizsgáznom matematikából. De
2: mi történt?
3: Hát képzeltek el, ez 94-95 nyarán történt, amikor első gimnázium évvégén engem megbuktattak matematikából.
2: Ó, szegény.
3: A tanárom nem fogadta el a haladó és a hanyatló nyugati gondolkodásomat, és nem fogadta, hogy alternatív módon oldok meg különböző feladványokat. Magyarul rosszul.
1: Igen, és hogy 2 meg 2, 5, mert én így akarom. Legyünk már PC-k, én 5-nek gondolom, akkor az 5.
3: Na, szóval spoileresen annyi, hogy én mindig is ugye humán beállítottságú voltam, és első gimnázium első évvégén én megbuktam matematikából. Ezért egész nyáron eljártam tanárhoz, egészen pontosan Csömörről Kelenföldre. Heti háromszor. Viszont a pótvizsgámat augusztus végén 5-ösre, azaz hiba nélkül csináltam meg.
2: Tehát magyarul, ez azt jelenti, hogy nem az agyaddal volt
3: ezt
2: baj.
3: Ezt akartam mondani, igen, hogy de nem velem volt a baj, hanem mégiscsak valaki nem volt annyira jó oktató. Szóval, hogy...
1: Nem voltak ilyenek.
3: Szóval, hogy az a lényeg, hogy átcsusszantam az érettségén, ott valamiért megint visszaestem, mert nem gyakoroltam annyit erre, mert hát sosem érdekelt a matek. Úgyhogy én éppen hogy csak átcsusszantam valóban, viszont kompenzáltam a többi tantárgyal, mint például a... Igen, Zoli, figyelek, mi volt az a te kezedben?
2: Mi volt az ötös?
1: Bocsánat, de a igen, töri meg a magyar nyelv és irodalom is csak jó. Nem ötös,
2: mi az, hogy
1: négy.
2: Csak? Nem mondj már ilyet!
1: Várjál, szívom a vérét, mert de most mondtad, hogy kompenzált.
2: Kedves mert... érettségizők, akik ott ültök anya mellett, a négyes most is jó. Most Zolával beszélgetünk. Légy színe érezzétek úgy, hogy a négyes az nem jó, kérlek. Az jó.
3: Az, hogy jó. Ezt én sem értem egyébként. Ott valószínűleg nem a nyelvtannal volt a baj soha, hanem valószínűleg ott a valaminek a memorizálásával szerintem
2: nem volt
3: a problémám.
2: Nem volt jó a memóriád, de most jó, nem? A dalszövegeidet meg tudod
3: érezni. Én annyi, hogy én koncentrációzavaros
1: segítek,
3: vagyok.
1: Petra, Zoli, Petra.
3: Tudom, Kálmán, de hogy én a koncentrációzavaros vagyok, és valószínűleg ez kihatott a memóriámra is. Ott a magyar azt kb. Azt így végig blicceltem, a törit azt, a töri meg olyan volt, hogy ha rossz tanárt fogtál ki, akkor igazából nem volt történelemből jó oktatásod. Mm. És a különböző párhuzamokat, az, hogy egyik órán Mátyást, utána meg mondjuk Rákosit tanulsz,
2: az nem annyira
3: jó, az akkor jó, hogyha nagy vannak ugrás, olyan összefüggések, átfedések, mondjuk ilyen 500 év távlatában, hogy van relevanciája. Ha nincs, akkor nem annyira jó. Nálam a kooperatív hozzáállás, a kommunikációban lévő kooperatív hozzáállás akkor alakult ki. Mert volt egy történelmi téma, megkérdeztek róla a tanár, és azt mondtam, hogy nem tudom, tanárnő szerint hogy van ez? És mindig volt egy kooperatív hozzáállásom, nem mindenki értékelte.
2: Gondolom,
3: a magyar tanárom, ugye azért voltam magyarból négyes, mert én kaptam szaktanári intőt azért, mert összetett szavakat tanultunk, villanykörte, automobil, mindenki jelentkezik, és akkor én is, igen, Zolika, hasonló. És kaptam egy intőt.
1: Na jó.
2: Hát,
1: tisztázzuk, hogy azért jelest is szerzett az Zola.
2: Léci, igen, ezt akartam mondani, hogy szegény.
1: Ezt hagytuk a végére, hogy mert szerintem ez egy tök jó út, hogy a végén. Angolból,
2: nagyon jól beszél angolul.
1: Rajzból jelent. Rajzból érettségiztél. Hogy?
3: Hát mit kell volt csinálni? Egy tantárgyunk, hogy rajz és műalkotások elemzése. És én a posztimpresszionistákat húztam, többek közt Van Gogh, nekem egyik kedvencem volt, és mivel én jó rajzos voltam világéletemben, és nagyon korán kezdtem el rajzolni, és állítólag szépen is volt hozzá érzékem, én ezt elkezdtem fejleszteni magánórákon, és jártam rajzra a szüleim segítségével, és hát én komoly terveim voltak azzal, hogy én indiskolába fogok menni. Tehát én az iparművészeti iskolára akartam jelentkezni, de hogy én nekem voltak komoly terveim a kezemmel. Aztán végül ugye máshol kötöttem ki más...
2: Hát de a kezeddel, a gitározol.
3: De igen, tehát, alapvetően igen. Akkor kezdtem ezzel élni,
2: kezedben,
3: és akkor rajz háttérbe szorult, de én abból érettségiztem. Tehát nekem rajzolnom kellett, aztán hogy szénnel, meg aztán olajjal voltak elég komoly tételek.
1: Ez milyen menő?
2: Ez nagyon, én nem is tudtam, hogy te tudsz rajzolni.
3: Hát amúgy én a mai napig hobbi szinten én ezt néha kihasználom, sőt valaki kihasználja, például vannak olyan cégek, ahol én komoly ilyen alkotásokat vittem aztán véghez. Például a kislányomnak szoktam rajzolni, és nagyon értékelik otthon, hogy én wow!
0: Na hát most érettségizőknek továbbra is nagyon-nagyon szurkolunk. Bízunk benne, hogy holnap gond nélkül teljesítik a matekos kihívásukat, és én szépből kívánom, hogy legyen könnyebb a matek, mint a mai irodalom volt. Aztán szerdán történelem, majd jönnek az idegen nyelvek, és a többi, és a többi. Az írásbeli megmérettetések egyébként május 22-ig folytatódnak, majd a szóbelik pedig majd csak júniusban kezdődnek, és július 1-ére mindenki túl lesz mindenen, úgyhogy addig is hajrá! A Sláger reggel pedig természetesen holnap is jelentkezik, majd Pornán Petra és Somogyi Zoli számít majd a figyelmükre, most pedig Cserháti Zsuzsa dala érkezik, amennyit ér egy nő.

Vérheni dala szólt, ez volt az Ég veled, és ezzel a dallal én is búcsút intek önöknek. Holnap matek érettségén a vizsgázók ne felejtsék eltenni a függvénytáblázatot, a szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, a körzőt, a vonalzót, a szögmérőt, a ceruzát, a tollat, a radírt, mert ezekre bizony nagy szükség lesz, és a tudásra is, ami bízom benne mindenkinek ott van a fejében. Most jönnek a hírek, utána indul a slágerkult Esmiller Andrással, én pedig Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, bízom benne, hogy holnap is találkozunk. Én 4-kor jövök, és számítok örökre is. Viszont hallásra!

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több száz MÁV mosdó már megújult, de a teljes felújítás csak nyár végére várható. Elindult a Bringázza suliba program. Újra működik a zenélő szökőkút a Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A MÁV szerint már az utasforgalom több mint 4/5-ét lefedő mosdók megújultak, de a teljes országos felújítás még mindig nem zárult le, írja a Világgazdaság. A vasút és buszállomásokon mintegy 1200 illemhely található, ezek közül 1042 szorul kisebb vagy teljes korszerűsítésre. A program több mint 6,5 milliárd forintból valósul meg, egy-egy mosdó felújítása akár a 6 millió forintot is meghaladhatja. A főpályaudvarokon továbbra is fizetős a használat, máshol ingyenes, és ez így is marad a teljes felújítás befejezéséig. A MÁV azt közölte, hogy a fennmaradó helyszíneken a munkák néhány hónapon belül várhatóan nyár végére fejeződnek be. A használati feltételeket a program lezárása után egységesítik. Elindult a Bringázza suliba program az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diák Sportszövetség szervezésében. A kampány célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az aktív, környezetbarát közlekedésre. A tavaszi időszakban 200 iskola vesz részt a programban, amely május 29-ig összesen 19 tanítási napon át tart. A kerékpárral vagy nem elektromos rollerrel érkező diákok matricákat gyűjthetnek saját füzetükbe és az osztály plakátjára. A intézmények minden szükséges eszközt megkapnak, a program végén pedig garantáltan 50.000 forint értékű sportszervásárlási utalványt kapnak, a legszerencsésebb 40 iskola pedig további 50.000-et is nyerhet. A kezdeményezés ősszel újabb 200 iskolával folytatódik. Első alkalommal rendezik meg a Budapest Café & Tea Fesztivált május 8-a és 10-e között a Magyar Vasút Történeti Parkban. A fesztiválon 40 kiállító mutatja be a kávé és a tea világát. A kiemelt vendég japán lesz, így a látogatók a tradicionális japán tea kultúrával és a matcha teával is megismerkedhetnek, mondta el a Sláger FM-nek Puskás Krisztina főszervező.
2: A Budapest Café & Tea Fesztivál azzal a céllal valósul meg, hogy egy helyen mutassa be a kávé és a tea világának sok színűségét. A programok között szerepelnek majd kávé és teakóstolók, bemutatók és edukációs programok, valamint szeretnénk több innovációt is bemutatni, több cég is itt fogja elsőként megmutatni azt az innovációs termékét, amit szeretne piacra vinni. Itt szeretnénk elsőként most Japán, mint vendégországot bemutatni. Nagy örömünkre a japán nagykövet fogja megnyitni a fesztivált.
1: A szervezők célja, hogy a rendezvény hosszú távon Budapest meghatározó gasztrokulturális eseményévé váljon. Júniustól ismét naponta közlekedik az Emirates Budapest és Dubáj között. A jelenlegi heti 4 járat május végére fokozatosan heti 6-ra bővül, majd júniustól újra napi járat indul. Az Emirates globális hálózatának 96%-a már helyreállt. Újra működik a Margit sziget egyik legnépszerűbb látványossága, a zenélő szökőkút. A Budapest közművek közleménye szerint a szökőkút idén is zenére koreografált vízsugarakkal, napnyugta után fényjátékkal és vízpárára vetített kisfilmekkel várja látogatókat. A 36 méter átmérőjű, 400 köbméteres medencével rendelkező szökőkút Európa egyik legnagyobb zenélő szökőkútja, 154 fúvókával és 25 méter magas középső vízsugárral. A teljes 11 órás zenei programban klasszikus és gyerekdalok mellett olyan előadók is szerepelnek, mint Calvin Harris, a Guns N' Roses, a Coldplay, Avicii, Justin Timberlake és Ed Sheeran. A szökőkút október 31-ig üzemel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, méghozzá tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális meg a zenei életünkre. Két régi, nagyon kedves barátunkat köszöntöm, akik már jó régen jártak nálunk.
2: Így van.
1: De örülök neki, hogy most újra itt vagytok. Kusszenda Esztert, most megyek a nem is az ABC, hanem az Illem sorrendjében. Nagy szeretettel, és Kókai Leventét.
3: Hello.
1: Mint a Red Bug formáció két oszlopos tagját, de hát a Red Bug az, mint most egy friss CD lemez, ami itt van a kezemben, és szívből gratulálok, mert nagyon
3: míves
1: már csak fogása is, meg csomagolása is. Szóval a Red Bug az igazából Kókai Levente.
3: Igazából igen, mondhatjuk.
1: Mert
3: én vagyok a zeneszerző, a részben szövegíró.
1: Meg az alapító.
3: Az alapító az mindenképpen, és hát a hangszerelő, a szervező.
1: Hát sok minden. Hát
3: gyakorlatilag, igen, én szervezem.
1: És sokan vannak körülötted egyébként a projektben, mint például Eszter is, aki legalább 5 dalt énekel ezen a lemezen. Aztán 5 dalt meg nem ő, de hogy alkotótársakkal csináltátok végig ezt az új lemez folyamot is, meg majd a koncertet is, ami miatt érkeztetek.
2: Így van.
3: Így van. Alapvetően én írtam a dalokat, mind a 10-et, 10 van a lemezen. Az Eszterrel dolgoztunk sokat egyébként, főleg a vokál szekción, a szólamokon. 5 dalt énekelő, 5 dalt meg nem. Ez azért van, mert 2 ezek közül instrumentális, tehát hogy az egy hangszeres megfejtés. 2-t én énekelek, mondjuk, ha azt éneklésnek lehet nevezni.
1: Dalolsz.
3: Hát elmesélem inkább a történetet, illetve van egy dal, a Rational, az pedig a Rob James Robson énekli, egy kanadai énekes, ismerhetik a hallgatók különböző David Bowie tribute formációkból, Magyarországon sok helyen lépett ő fel.
1: Színes ez az anyag?
3: Szerintem igen.
2: Abszolút.
1: Egy hajóban nevezünk, ez a cím.
2: Igen.
1: Hát ahogy az alkotótársakkal is gondolom, egy hajóban.
3: Hát ez egy szimbolikus cím, mivel mi ketten az Eszterrel hajóztunk évekig, óceánjáró hajókon, és az ottani tapasztalásokat beleírtuk ebbe, vagy megfogalmaztuk olyan formában is, hogy nyilván egy ilyen hajón 70-80 nemzetből vannak ott a legénységben emberek, akik ott dolgoznak, és együtt kell működniük. Tehát, hogy ez egy ilyen szimbólum lenne így a mai világra, ahova jutottunk Magyarországon, Európába, vagy a világba, hogy egy picikét próbáljunk meg együtt dolgozni, hogyha egy hajó el tud úszkálni, illetve sok hajó el tud úszkálni a világtengerén, akkor az nekünk is kéne, hogy sikerüljön. Ez egy ilyen szimbólum, ezért ez a cím a lemeznek, és azért is, mert különböző nemzetiségű zenészek is vannak a lemezen, az Aldo Berasavedó, például a kolumbiai basszusgitárosunk, a Rob James Robson, ő kanadai, illetve van még egy Carlos Arnézen nevű videósunk, aki kíséri a zenekart.
1: De ezek ott köttettek, ezek az ismerettségek a hajón?
3: Nem.
1: Nem feltétlenül?
3: Nem feltétlenül. Az Aldónak a fiával zenéltem együtt a hajón, és akkor úgy ismertem meg őt. A Bowie Tribute dolgokon keresztül, amikben engem hívtak meg, de az már Magyarországon volt, az a Covid utáni időszak. A többi zenész kollega pedig régi új ismerősöm, akár visszamenőleg a kőbányai zeneiskolából származó.
1: Tehát csatlakoznak azért,
3: igen,
1: az évek során.
3: Hogy sok ember.
1: Köréd meg körétek emberek. Igen. No, hát azért Eszterrel már régóta tart a szövetség, a zenei szövetség.
2: Hát ugye én 22-ben csatlakoztam ehhez a zenekarhoz. Tehát azóta most már azért 4 éve, hogy én is részese vagyok ennek a történetnek, és hát ugye aztán közben nekünk még ugye az életünk is összekötődött, mi ugye tavaly összeházasodtunk.
1: Hát szívből gratulálok. Olyan rég voltatok, hogy ez is került a figyelmembe.
2: Igen, hát most pont májusban lesz egy éve, szóval, hogy egyébként ebben az egy hajóban nevezünk dologban ez is benne van. Hogy mi ott ismerkedtünk meg, és akkor van ilyen az egyik dalban az érkezünkben, hogy hajunk végre ugye révbe ért, tehát ez is

0: Bug története is folytatódik, nem csak a lemezzel, hanem a bemutatójával. Ez a bemutatója lesz?
1: Így van. Aznap van a lemez bemutató koncert, amikor megjelenik a lemez.
0: Ja, hivatalosan.
2: Hivatalosan.
0: Értem. Ez május 15.
2: Május 15, muzikum. Ez hivatalosan akkor kerül fel az összes streamingre a lemez. A CD ugye már itt van nálunk, de hivatalosan akkor fog tudni hozzájutni a közönség a koncerten. Ezt meg lehet venni.
0: Na, azt pontosan tudom, hogy talán pont ma volt ugye próbátok.
1: Így van.
0: Ahol nagyon sok embert kell egyeztetni.
1: Igen.
0: Nem egyszerű.
1: Hát ez nem.
0: Na, hogy zajlanak a próbák? Meséljetek. Mi van ilyenkor?
1: Fú, hát ez igen, már az, hogy összeverbuválni ennyi embert egyszerre egy helyre, hát már ez ugye azért kihívás. És hát akkor ugye, hát szépen próbálunk így tömbösíteni akár, tehát például ugye Rob, akiről mondtuk, hogy kanadai, ugye már nagyon régóta itt él Magyarországon, de ő szegedi. Uh-huh. Tehát ő neki ugye fel kell jönnie Szegedről egy ilyen próbára, és akkor szépen mondjuk az ő dalait ilyenkor így tömbösítjük, hogy akkor ő mondjuk mikor jön a vonat, ahhoz képest mikor ér oda, és akkor utána mondjuk az ő dalait, azokat így egybe azt a mondjuk.
0: Erre is figyelni kell.
2: Persze.
1: Igen, nagyon sok minden van. Ugye most még a Kuna testvérek még nem történt ilyen összpróba, ugye ők is
0: a Fortissimusok?
2: Ők a Fortissimus, uh-huh. Kunatons, négyen vannak, ugye? A Márton, Bence, Gyula, Vali, és ők játszanak az iránytű című számban ezen a lemezen.
0: De mindenki?
2: Hárman.
0: Aha.
2: De azért mondom, hogy a négyük nevét, mert a koncertre viszont mind a négyen jönnek.
0: Értem.
2: Azt hiszem, hogy négy vagy öt dalba vendégszerepelni, ami szerintem roppant érdekes. Velük még nem próbáltunk.
0: Aha. De az még
2: jövő héten
0: van.
2: Velük is meg lesz, és a főpróbára jönnek, tehát, hogy illetve a vokálpróbák, azok azért viszont már zajlanak egy 2-3 hete, mert arra mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Uh-huh. Hogy ott egy három szólamú vokál szekció uh-huh. megszólaljon. A Garda Zsuzsa neve is mondtad egyébként.
0: Ja, és ott lesz az, innen csókoltatjuk, visszajár ő is a
2: tudom, műsorba. És Endrén Nóri a másik vokalistánk, tehát hogy ők gyakran, ugye mivel én is énekelek, meg a Rob is, gyakran három szólamban tudnak vokálozni.
0: Szuper.
2: Tehát az egészen.
0: No, hogyan zajlanak, tényleg a hangulatra vagyok kíváncsi, egyáltalán, ezt gondolom Levente állítja össze a setlistet.
1: Igen.
0: Hogy mi legyen egyáltalán a koncerten, meg hogy legyen, de hogy egy ilyen lemez bemutató az úgy zajlik, hogy minden egyes dalt eljátszotok?
1: Igen, el fogjuk játszani ugye az összes dalt erről az új lemezről, de hát látod, ugye ezen 10 dal van ezen a lemezen. Hát
0: az
1: 10 dal, az meg kevés egy koncerthez. Igen, nyilvánvaló. Tehát mindenképpen olyan dalokat is el fogunk játszani, amik korábban már megjelentek. Illetve lesz két feldolgozás.
2: Hát az nem titok, hogy az két bóvi feldolgozás lesz, a Rob
1: pont
2: miatt,
1: a Rob
2: de
1: miatt,
2: azt nem ugye. Mondjuk, hogy melyik kettő.
0: Okay.
2: Illetve nyilván az én első a Red Bug első lemezéről lesz egy 4 vagy 5 szám, és illetve a köztertelt 11-12 évben is születtek dalok, amik ilyen formán nem jelentek meg, de fenn vannak mondjuk a platformokon. Ott is lesz azt hiszem 2 vagy 3 olyan dal, illetve van 2 vers megzenésítésünk, amit beemeltem ebbe a történetbe.
0: Hát ezért volna a következő, hogy azért a szerzők között még Ady Endrét is felfedeztem.
2: Így.
1: Így van.
2: Így van, ott megszorultunk egy picit, hiányzott egy rész az egyik dalban, és én felütöttem egy Ady kötetet. Az volt ott a kezemnél, és mondtam, hogy akkor ahol kinyílik. És a
1: és pont egy
2: nem
1: hajós
2: tudom, hogy mi most nem jut eszembe a címe.
0: Hát a Csobbanás a címe.
2: Igen, de az Ady versnek nem az a címe. Aha. Piros hajók kék óceánon valahogy, és abból kiszedtünk sorokat, mert hogy ma már ezt meg lehet tenni, és beleillesztettük, mint egy ilyen rappes. Én azt hiszem, hogy ezt hívhatjuk, egy picit ilyen rappes résznek a dal közepében.
0: Na, nagyon rappes. De irodalmi.
1: Igen.
0: Köntösben.
1: Igen.
0: Úgyhogy már csak ezért is érdemes, kedves hallgatóink, a muzikumban látogatni. Itt játszottatok már ott a muzikumban?
1: Igen, mint Red Bug, tavaly március 15-én, mint előzenekarot felléptünk.
2: Kaptunk
1: igen.
2: Egy fél órát a
1: Get Nos zenekartól. De még így önállóan soha.
0: Koncert helyszínként jó hely egyébként?
2: Szerintem zseniális.
0: Jól szól.
2: Uh-huh. Nem túl nagy a színpad, főleg egy ekkora produkciónak, de el fogunk
0: félni. Mennyire lesztek a színpadon akkor?
2: Hát lesz olyan pont a finálénál, ahol 12-en. Hát azért a 4 alapzenekar 4+3 vokalista plusz 4 fúvós plusz a Rob, tehát hogy az izgalmas, de meg fogjuk oldani,

0: És hol próbáltok egyébként?
1: Hát nekem van egy próbatermem a Kőbányán, ez egy ilyen óradíjas próbaterem.
2: Ez a szávaterem.
1: 55 négyzetméter az elég nagy ahhoz, hogy kényelmesen is.
0: Azért beszéljünk így a kulisszatitkokról, mert tényleg érdekel, hogy amit ti például ott a próbán hallotok, az fog majd visszahallani.
1: Ez egy nehéz kérdés. Hát nem, remélem, hogy nem, mert a próbákat én hangosítom, és mindamellett, hogy nem vagyok szerintem egy nagyon rossz hangosító, de miközben zongoráznom kell, meg figyelnem arra, hogy a backing track-ek induljanak, az meg a takjelek, az nagyon nehéz. A zenekari része fülmonitorral fog dolgozni, az énekesek, mert hogy úgy azért sokkal jobban és tisztában lehet énekelni, hogyha hallják, amit csinálnak a saját fülükben, olyan hangerőben, olyan arányban, hogy ők állítják be.
0: Jogos.
1: És akkor lesz egy pár rendes monitor a színpadon, mert mondjuk a gitárosunk, meg a basszusgitárosunk, ők nem. Meg egyébként is jó, ha van, de az a hangzás az ott fog kialakulni aznap délután. Uh-huh. Illetve hát van nekünk egy saját technikusunk, a Prohászka Feri, ő le fog jönni egy próbára, és előre megpróbálunk beállítani egy csomó mindent, amit lehet, hogy ne ott kelljen, mert az 12 embernek beállítani ott az sok.
0: Jó, megtesztek mindent.
2: Abszolút. Persze.
0: Azért, hogy ez egy maradandó élményt adó este legyen.
2: Hát igen, nagyon igyekszünk. Igen.
0: Mi lesz az első dal? Nekem mindig ez a fejlővésem, hogyha lehet spoilerezni, hogyha van intro, akkor az intro utáni legelső dal, mi az például egy új dal, vagy egy régi?
1: Ez egy régi dal lesz. Az előző lemezemről egy ilyen tempósabb, az a cím, hogy Are We Lost, ez egy kérdőjel, hogy el vagyunk-e tévedve.
0: Ja, annak hát van egy pici utána intro-ja. Azért már egy hajóba evesztek, úgyhogy már
2: hát aztán már visszatértek.
1: Azt el lehet mondani, hogy van egy pici a koncertnek nyilván, tehát régebbi dolgokkal kezdünk, és van egy szünet, és a szünet után fog érkezni az új lemeznek a nagy része, tehát ez így van.
0: Szuper. Hogy zajlik nektek otthon, akkor most már kérdezhetem így otthon a házaspárnál az alkotás?
2: Igen.
0: Kell vonulni, vagy pont, hogy nem kell elvonulni, mert két dudás van?
1: Nem, mert nem. Én írom a zenét.
2: Igen.
1: Tehát, hogy én megcsinálom a dalt, általában, amikor már hallgatható állapotban van, és van egy dallam, meg van egy elképzelés, ez hogy fog szólni, akkor azért lehívom, hogy hallgass, hogy elküldöm neki, hogy lehívom, hogy hallgassam, meg hogy jó a hang, nem, vagy tetszik-e egyáltalán.
0: Aha.
1: Mert van olyan, ami azt nem, akkor azt vagy megoldom én,
0: aha,
1: vagy instrumentális lesz belőle, vagy kihagyjuk. Ami tetszik, azt megkeressük azt a hangterjed, azt a hangnemet, neki, ami neki jó. Mert amit én megírom G-durba, az neki lehet, hogy nem lesz jó. Tehát ez ilyen. És onnantól indul el egy ilyen nagyon hosszú hangszerelési folyamat, az nálam a hónapok.
0: Mert pepecselsz?
1: Írgalmatlanul sokat.
2: Igen.
0: Aha.
2: Igen, és aztán igazából ahol nekem a leginkább nagy szerepem van, az mindig a vokál. Mert ugye azért az, hogy én ugye hát egészen kis gyerekkoromtól zenét tanulok, meg énekelni tanulok, meg én 20 évig énekeltem kórusban, így aztán nekem az, hogy én szólamokat énekeljek, az nem probléma.
0: Uh-huh.
2: Magas, alacsony, magas, mély, minden, teljesen mindegy, mindegyik megy. És akkor, amikor elkészül egy dal, és akkor hát mi nagyon szeretjük az ilyen nagyon dús vokális dolgokat.
1: Tehát itt lehet gondolni mondjuk egy Toto vagy egy Pink Floyd olyan dalaira, amikbe tényleg kiteljesedik a vokálszekció, e felé igyekeztünk, vagy igyekszünk mindig.
2: Igen.
0: Tehát kb. Így fog szólni majd a
1: nagyon
0: május 15 is?
2: Igen, igen.
0: A muzikumban.
2: Szóval nekünk ez az alapvető ilyen becsípődésünk, hogy nagyon szép,
0: nagy ívű
2: vokálokat kell.
1: Tehát igazából
2: csinálni.
1: A közös munka az nálunk a vokálszekciónak a kidolgozása.
2: Igen.
1: De az is sok idő, meg érdekes.
2: Igen, és ezeket ugye mindig én éneklem föl.
1: Tehát a lemezen az összes vokálszólam az ő.
0: Az Eszteni.
2: Igen, igen.
0: Szuper. Jó, a Michael Jackson pólót.
2: Ja, köszönöm
0: most
2: szépen.
0: Mondom. Láttad a filmet, vagy láttátok?
2: Láttam a filmet, igen, pont most láttam a hétvégén. De hát nekem ez egy, nekem ő azért egy sokkal nagyobb élmény egyébként az, mint hogy film, vagy nem film. Én találkoztam vele élőben.
0: Mikor?
2: Kisgyerekkoromban.
0: Ezen a koncerten, ami itt volt Pesten?
2: Nem. Nem, én 94-ben találkoztam vele. Az én anyukám a Bethesda gyerekkórházban dolgozott, és ő ugye oda jött jótékonykodni meg a Heimpába. És mi otthon ültünk, amikor ez hétvégén volt, és hívott minket a főnöknője, hogy gyertek be azonnal, mert hogy idejön a Michael Jackson. És akkor bementünk, és mindegy, ott próbáltuk ott meglesni őt, úgy követni, meg ilyesmi, és egy ponton feladtuk, hogy nem lehet hozzá közel jutni, úgy igazán. És akkor lementünk a lifttel egy emeletet, és kinyílt az ajtó, és ott állt. És azt mondta a férfi, aki ott kísérgette, az a magyar férfi, én egy 9 éves kislány voltam ekkor, hatalmas Michael Jackson rajongó, és azt mondta nekem, hogy oda mehetek.
0: Óriási.
2: És kaptam egy puszit, megölelt, és talán a féltérdre ereszkedve aláírt nekem egy plakátot.
0: De jó. Na,
2: úgyhogy,
0: akkor
2: szóval,
0: ez
2: hogy
0: az
2: nekem,
0: elkísér az élmény.
2: Igen, igen, szóval nekem azért a Michael Jackson az egy más, okay. másik Egyetettem. Dolog. Igen. De láttam
0: a filmet. Ennek a koncertje volt, ennek a lemeznek a...
2: Igen.
0: Ez egy dupla lemez.
2: Igen, ezt jött ide reklámozni annak idején.
0: És az mikor volt a koncert? 95-ben?
2: A nem, azt hiszem 96-ban volt a koncert.
0: 2 évvel később?
2: Igen.
0: Jött, aha. Azon már én is ott voltam, mikor az akkori Népstadionban. Az
2: igen.
0: A kedves hallgatók meg május 15-én legyenek ott a Muzikumban, a Red Bug koncerten. Egyszer és megismételhetetlen? Így ebben a formában ez a 12
1: biztosan,
0: emberre?
1: Biztosan.
2: Igen.
1: A tapasztalat nem azt mutatja, hogy 12 embert össze tudok tartani aha. hosszú távon ilyen dolgokra. Biztos, hogy lesz következő.
0: Ne hagyják ki.
1: Következő.
0: De az már egy más.
1: Az egy másik történet.
0: Az egy más. Ahogy te tulajdonképpen a projektekben is mindig mással.
1: Abszolút.
0: Vagy más társakkal dolgozol.
1: Igen, igen.
0: Ami nem egy ördögtől való dolog, mert miért ne lehet?
1: Vannak visszatérők.
0: Projekt alapon működő.
1: Tehát van például most a Nagy Zoli gitáros, ami az első lemezen is játszott, kihagyott egy pár évet, most megint itt van velünk. Tehát,
2: igen. Hogy... És hát ugye a Garda Zsuzsa is azért merült fel most mindenképp, mint vokalista, mert ő is énekelt már Levente első lemezén. Uh-huh. És most egyébként ő azokat a dalokat fogja újra énekelni, majd ott élőben, amiket ő énekelt a lemezen.
0: Értem.
2: Tehát, hogy azért itt minden valahogy egy kicsit úgy összefolyik, összefügg.
0: Abszolút. Koncert ilyen szempontból.
2: Igen.
0: Nem érdemes kihagyni. Most ezzel keltek, fekszetek? Ez a prioritás?
1: Abszolút. Hát én szerintem megy éve. Koncert, szőrület, persze.
0: Már akkor lehetett tudni, meg volt
1: nem a koncert, tehát hogy maga a lemez, ja, ez egy folyamat, és nyilván az, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy egyébként hogy a Muzikum bevállalta ezt, hogy nekünk egy egész estét odaad, és azt már decemberben le kellett kötni, tehát hogy mi azóta igazából, ez körülbelül február óta.
2: Igen.
1: Nyomjuk ezt a történetet, hogy ez megvalósuljon.
2: Hát igen, meg inkább a marketing, szóval, hogy ezt azért ugye valahogy az emberek tudomására kell hozni, hogy lesz ez a koncert, és hogy mi nagyon várjuk őket szeretettel, de hát ugye az embernek ehhez egyfajtában posztolni kell, mindenféle kreatív dolgokkal kell
0: nagyobb
2: előállni.
0: Feladat, mint az
1: nekem nagyobb, igen. Tehát hogy én attól ideges tudok lenni, hogyha igen. Ha lemarad, elmarad, nincs rá idő, nyilván, tehát az ember próbál zenét ír, akkor az utolsó gondolat az, hogy ezt föl kellett volna venni és kitenni. Aha. Ez volt az érdekes.
0: De te ezt végig tudod jó szívvel? És akkor mind a kettőtöket kérdezem, végig tudjátok jó szívvel hallgatni a dalokat? Tehát nem igen. Az van, hogy mennyit, mit kellene még máshogy csinálni?
2: Nem, hát egyébként most idefelé jövet, ugye hát ma érkezett meg a CD, igen. És most idefelé beraktuk az autóban a lejátszóba.
1: De nekünk még van CD lejátszónk
0: az autóban. Még egy nekem is van, úgyhogy azért örülök neki, hogy
2: úgyhogy
0: ma meg
2: úgyhogy mi ezt ma végighallgattuk ahhoz, azért, hogy tényleg átéljük azt, hogy most ez egy CD, mi berakjuk, meghallgatjuk.
0: Na most őszintén tudtátok élvezni a dalokat?
1: Egyébként olyan volt a...
0: Tudtatok külső füllel?
1: Pont azt mondtam, hogy úgy hallgatjuk, mintha még sose hallottuk volna.
0: Hát ez a jó benne.
1: Uh-huh. De döbbenetet beraktuk, és így, úristen, de jól szól. Na. Pedig legalább, nem tudom, tehát a keverés is megvan már nem november óta.
0: Tehát okozott olyan örömöt?
1: Abszolút.
2: Igen.
0: Hallgatóként
1: hát meg
0: is.
1: Hogy kész van.
0: Ja, oké. Okay.
2: Igen, igen. Egyébként tényleg az élmény, hogy kész van. Hogy, és most már ehhez nem lehet hozzányúlni. Tehát ez már ott van a CD-n, ez már nem lehet
0: hozzányúlni. És hangosan hallgattátok legalább
1: nem.
0: Az autóban?
1: Nem. Én már annyit hallgattam hangosan, hogy szépen halkan, hogy jó, arányok jól szólnak. Tehát, hogy nyilván jól szólnak, mert átnéztünk mindent, de az ember még mindig egy picit úgy fél. Egy picit fél, hogy hát, ha valami benne maradt.
0: Aha.
1: De nem.
0: Nem maradt benne.
1: De nem maradt benne.
0: Hát kedves hallgatóink, szívből ajánlom, Red Bug egy hajóban nevezünk, bármelyik streaming platformon, vagy gondolom tőletek ezt meg lehet vásárolni?
1: Ezt meg lehet vásárolni a koncerten.
0: Na, mondjátok el, hogy hol.
1: A koncerten már május 15 az ott kapható lesz, illetve hát utána majd meglátjuk, hogy milyen platformokon lesz esetleg rendelhető. De meg fogjuk oldani. Tehát, hogyha
0: webshop van esetleg,
1: még nincs
0: vagy
1: webshop,
0: nektek, ha írnak,
1: még nincs
0: akkor...
1: webshop, de ha írnak nekünk, akkor mi tudunk küldeni, de ezt meg fogjuk oldani. Egyébként a platformok, a streamingeken is ugye május 15-én érkezik az egész lemez, viszont fent van már 3 dal singleként a lemezről. Hát
0: amit akár
1: hallgatni.
0: Most, ha elköszönni,
1: azt most abban a pillanatban rá lehet kattintani.
0: Oké. Okay. No, hogy és hogyan találunk meg benneteket? Most a végén ezt mondjátok el.
1: Facebook, Instagram, oldalra. TikTok, Redbug. Redbug Band.
0: Redbug, így
1: Redbug,
0: kell
1: így kell
2: a YouTube-on is
1: YouTube-on
2: van
1: is Redbug mindenhol Red Bug.
2: De ott egyébként, hogyha valaki eljön a koncertünkre, akkor ott is készülünk egy ilyen kis ajándékkal, ezek ilyen kis pici papírhajók, amiket a Levente kisfia hajtogatott saját kézzel.
1: Azon van egy QR-kód, ami rávisz a LinkedIn-re, ahol is ott van az összes.
0: Pont azt néztem ki magamnak a papírhajóddalt.
1: Az egy darab zongorás történet.
0: Na, akkor pláne kíváncsi leszek. No, hát de egyébként Kuszenda Estert és Kókai Leventét megtalálják egyébként is. Meg, a persze. Platformokon írhatnak nektek. Abszolút. Köszönöm, hogy itt voltatok, mindig élmény, amikor jöttök, úgyhogy a következő mérföldkőnél folytatjuk.
1: Köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen.
0: Május 15-én sok csillogó szempárt, meg sok embert nektek a muzikumban, mert akkor a tiétek is csillogni fog. Köszönöm, bízunk hogy itt benne voltatok. Eszternek és Leventének, vagy Esztertől és Leventétől most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
3: a Slágerkult.
0: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Hát még szerintem, aki spirituális segítő és családállító, az nagyon is hatással tud lenni mindenre, mert mindenünket áthatja. Úgyhogy nagyon köszöntöm sok szeretettel Hadonyi Biankát, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban. Örülök neked, rég láttalak.
4: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Hogy megy sorod?
4: Jól vagyok, köszönöm szépen. Ami miatt most itt vagyok, az inkább a családi állítás vonal.
0: Hát akkor azt kell mondani, hogy egyre jobban, nem?
4: Egyre jobban, igen.
0: Hogy
4: igen,
0: bővült a kínálat a spirituális segítői eszközök között, és ebben a műsorban ugye már sokan, meg sokféleképpen beszéltek a családállításról, és nem is baj, hogy mindenki mondja a magáit ezzel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok, hogy te mit találtál ebben, és mit tudsz adni az embereknek. A 11. kerületben vagy, ugye, az Ulászló
4: igen,
0: utcában?
4: Igen, igen, Budán a 11. kerület, Ulászló utcában vagyunk, és csoportos családállítással is foglalkozom az egyéni mellett.
0: Ja, hogy van egyéni is?
4: Igen, igen, ezt egyénileg is lehet, de hogy elindultak a csoportok is most már. Aha. Csoportosat nagyon szeretem, mert az annyira, tehát amíg az egyéniben bábukkal dolgozunk, a csoportosban pedig életre kelnek ezek a bábuk.
0: Na látod, de milyen jó, hogy most jöttél, mert ahogy mondtam is, már gyakran beszéltek ebben a műsorban erről, na de azt még én nem is hallom, azt se tudtam, hogy van egyéni családállítás.
4: Igen, igen, az is ugyanúgy rá lehet hangolódni egyes bábukra, hogy ugye ráhangolódik a személy, aki eljátsz a csoportosban, és ugyanúgy jönnek érzések, testérzetek, gondolatok, emlékek, amik által ugyanúgy rendezni lehet ezeket a családi mintákat, a transgenerációs programokat, amik bennünk élnek.
0: De és van ilyen, létezik ilyen, hogy melyik a hatékonyabb? Vagy mind a kettő egyformánya?
4: Ez egyéni. Aki még zárkózottabb, és nem szeretne mások előtt megszólalni, annak az egyéni, de vannak olyanok, akik, sőt, majdnem mindenki ilyen, aki egyénire járt, és akkor elkezdte a csoportosat, és ez már egy más érzés neki, vagy egy újabb próba, és nagyon tetszik neki az is. Úgyhogy szerintem aki, amiben jól érzi magát. A csoport az is jó, mert egy kis bizalmat is ad, önbizalmat is, és bizalmat is az emberekben, mert mindig bejönnek, kicsit zárkózottabban bemutatkoznak, és a végén úgy mennek el pár óra után, mint akik ezer éve ismerik egymást, és szeretik egymást.
0: Na,
4: és
0: jó, hogy ezt mondod, mert a közösségépítő szerepe ennek felértékelődik.
4: Igen, tehát hogy olyan, mintha új barátokra lelnének, és ha csak egy kis ideig is van bennük ez máskor is, más társaságban is el tudják vinni magukkal ezt az érzést, és bátrabban mernek nyitni.
0: Te vezeted ezt a kört, ugye? Tehát te vagy, minek hívják ezt?
4: A családállító, igen. Nem, én úgy érzem, hogy nem én csinálom, én ott teljesen ki vagyok kapcsolva, és átengedem magam annak, ami ott zajlik.
0: Te egy közvetítő vagy ott?
4: Én közvetítőnek mondanám magamat, igen. És tényleg csodálatosan működik. Mindenki, tehát hogy hasonló problémákkal jönnek össze mindig emberek, és a végén el szokták mondani, hogy mintha mindenki problémája az ő életükből egy kis darabka lett volna, tehát hogy annyira összefonódnak azok az energiák és dolgok, hogy nem véletlen soha, hogy kik ülnek ott, és kik tudnak eljönni, vagy kik pont nem.
0: Egyébként tehát, azt ki lehet mondani, hogy hasonló problémákat cipelünk, csak más-más verzióban, meg köntösben.
4: Hát igen, de hogy aktuálisan éppen valakinek mondjuk pont a párkapcsolatával, vagy éppen egy betegséggel, vagy tehát, hogy
0: és
4: éppen
0: akkor a másiknak
4: mivel van.
0: Is pont az.
4: Igen, hogy vagy volt olyan életszakasza, amire még nem kapott választ, és megtörtént vele, és itt most választ kapott azzal, hogy egy másik ember állítását, történetét hallgatta meg, és a megoldását. Hogy
0: tehát az univerzum összerendezi.
4: Összerendez mindent, igen.
0: Férfiak,
4: igen.
0: Nők egyaránt?
4: Igen, igen. A férfiak valahol egyre nyitottabbak egyébként.
0: Tényleg?
4: Igen, igen. Mostanában szinte 90%-ban ők keresnek meg. A nők nagy része már erre szerintem nyitott az én környezetemben, de most már a férfiak is jönnek rá arra, hogy hatással vagyunk az életünkre, és hogy valamit itt bent kell rendezni ahhoz, hogy kint is megjelenjen a külvilágba.
0: A családállítás előnyeiről, hatásairól beszélj, kérlek. Tehát mi az, amit meg tudunk oldani ezzel a terápia, ezt lehet annak nevezni?
4: Önismereti technikának szoktam nevezni.
0: Tehát mit tudunk megoldani? Letenni régi terheket, amit viszünk gyerekkorunk óta? Vagy cipelünk?
4: Én csak az én életemről tudok beszélni, és akik hozzám járnak, hogy mindent, szerintem mindent. Van, hogy egy probléma több mindent körülöl el. Ha valakinek van egy bizonytalanság érzete, vagy egy önbizalom hiánya, vagy egy akár egy problémája, hogy párkapcsolatilag, vagy baráti, vagy munkaelvesztés, bármi, sorolhatnám itt, hogy mik vannak, kihathat az összes részre az életünkben. Szóval van, aki jön 50 darab problémával, hogy neki ezek lennének majd sorra, és egyel meg tudunk oldani 35-öt. Tehát, hogy vannak olyan sorsok, amiket örökölt sorsok, ha úgy tetszik, vagy programok, amik ősöktől vannak bennünk, vagy esetleg olyan személyek, lelkek a családunkban, akiknek a története rejtve maradt, vagy nincs rendesen tiszteletbe tartva a helye. Bármi olyan dolog lehet a családban, amik miatt feszültség van és zavarodottság egy adott személyben. És ha ezek említésre kerülnek, megbékélésre kerülnek, már nem szülnek haragot, akkor egy hatalmas nyugalmat és bizalmat, reményt kaphatunk így az univerzum felé, hogy ezt így megmutatta, és ez elérhető, és szerintem nyugalom az, amit el lehet érni, kiegyensúlyozottság.
0: Az jó jön.
4: Igen.
0: Ebben
4: igen,
0: nagyon könnyű igen. Időszakban.
4: Én azt szoktam, vagy én úgy érzem, hogy ez egy teljesen más gondolkodásmódot takar maga mögött, hogy igenis, ha történik velem valami, akár személyhez kötött, akár szituáció helyhez kötött dolog, nem haragszom, és nem a bűnbakot keresem kívül, mint egy, most így mondom, de mint egy gyerek, hanem felelősséget vállalok saját életemért, és megnézem, hogy miért történik velem ez a szituáció, és annak más energiája van. Nem azt táplálom, hogy mindenkinek mondom azt, hogy ez és ez a személy, vagy bármi külső tényező ezt csinálta velem, és méregből beszélek, haragból, hanem hogy lehet az én életemben ilyen személy, aki ezt csinálta velem? Miért van bennem ilyen rossz érzés? Miért látok ebbe az emberbe ilyen rosszakat? És ezt mind meg lehet nézni családállítással, és nagyon szépen megmutatja, megmagyarázza, és el is száll a haragunk.
0: Az nem rossz.
4: Hát ez nem
0: mert
4: rossz.
0: Mert saját magunkat terheljük ezzel, hogy haragszunk valakire, ugye az téged
4: persze,
0: mar.
4: Persze, főleg ha azt nézzük, hogy minden, amit teszünk, az visszatér hozzánk, akkor a harag ugyanúgy, tehát harag haragot szül, megoldásnak nem érzem, egy magunk előtt tologató problémának érzem ezt.
0: Hol lehet megtalálni téged, ezt mondjuk el így a beszélgetés közepén?
4: Budapesten a 11. kerületben az Ulászló utcában lehet megtalálni, és a Spirit Budában továbbra is egyéni
0: kezelésekkel, konzultációkat
4: igen,
0: tartasz. Adonyibianka.hu?
4: Igen, www.adonyibianka.hu a címe. Minden fent van, az aktuális esemény is fent van, és ott az elérhetőségeim is megtalálhatóak.
0: Azon gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy oké, egyre többen nyitottak, és el is mennek mondjuk a családállításodra, de ez a nyitottság, ez ott is tart? Tehát amit mondasz nekik, hogy most akkor ezt kellene csinálni, én egyszer voltam családállításon, csak azért sejtem, hogy ez milyen lehet, akkor megteszik, amit kérsz? Tehát csinálják a feladatokat?
4: Hát igazából ez ugye ott...
0: Kell.
4: Hogy ott a helyszínen? Ó, nagyon, nagyon. Tehát mindenkiből ömlik a szó, és ömlik. Nagyon-nagyon fantasztikus. Tényleg fantasztikus. Úgy gyorsan is végzünk, mármint ahhoz képest, hogy van, ahol tényleg döcögősen megy. Nagyon átadják magukat. Én úgy érzem, hogy érzik az emberek, hogy kell a változás, kell a jelenlét, hogy ott legyenek, és hogy tegyenek ezért. Uh-huh. És ha már eljönnek, akkor 100%-osan ott tudnak lenni. Uh-huh. Biztos, hogy ez is egy tudatossági szint, hogy jelen tud lenni ennyi ideig, uh-huh. és kizárd a dolgokat, de én úgy érzem, hogy körülöttem ilyenek, akik jönnek.
0: Mi van az érzelmi kitörésekkel? Én amikor voltam ott mindenki sírt, meg mindenfélét csinált.
4: Hát igen. Előfordul, sőt, igen, az mindig van. A sírás egy jó elengedés. Nyilván a fájdalom az feltör, és ezt kell megérteni, meg kell nyugtatni a másikat, elmagyarázni, hogy honnan jön, miből jön. Uh-huh. Tehát onnan addig nem megy el senki tőlem, amíg egy pillanatig is rosszul érzi magát. Mindig el szoktam mondani, hogy bármi van, hívjanak, írjanak. Tehát, hogy én mindig ott vagyok, és elérhető vagyok számukra. Tehát, hogy ez soha nem volt kétség. Tehát nálam olyan, hogy nem veszem fel a telefont, vagy nem hívom vissza, vagy nem írok vissza olyan.
0: Ez
4: olyan
0: nem terhes volt. Egyébként. Tehát nem addig kellene, hogy tartson ez a...
4: Akik járnak hozzám, náluk leesett, nem. Okay. Persze, ő nekik,
0: azt
4: úgy hittem, érzem.
0: Boldogtalannak, aki ne, egyszer volt, jó.
4: Nem, akik járnak, és én tudom, hogy ennek az lesz a vége, hogy ők is megtalálják a saját kis biztonságukat, uh-huh. és néha már egyet kérdeznek, válaszolok egyet, és már mosolyognak, és uh-huh. köszi, csak ezért bocsi, hogy zavartalak, de hogy ez így működik
0: Bianca,
4: nálunk.
0: Mi van nálad? Ott kell ölelgetni egymást ezeken a családállításokon?
4: Ezt megkérdezem, ugye attól függ, hogy a szituáció, hogy hozzá, hogy szeretnék egymást megölelni, és akkor ezt ők mondják, nem kötelező, de van, hogy az ember érzi, hogy igen, most jó lenne egy ölelés, meg amint mondtam, hogy ott abban a térben annyira szeretik egymást
0: jó,
4: már.
0: Jó, oké, az más. Tehát, hogy... Én egyszer tapasztaltam egy pár szó, olyat ilyen mindenféle spirituális magát gurunak nevező őrültnél, hogy ölelgessük a másikat, és mondjuk neki, hogy te egy csodálatos ember vagy. És úgy voltam vele, miért ölelgetnék én vadidegen embereket, és miért mondanám nekik, hogy te egy csodálatos ember vagy, mikor nem is ismerem őket. Mit tudom én, hogy csodálatos ember?
4: Nem, ahhoz kell...
0: Egy... másra az...
4: Igen, ahhoz kell egy olyan közeg, de egyébként én már az ellenkezőjét is láttam, hogy valaki ugye pont ezért, mert hogy ez elterjedt ez az ölelgetés, hogy ez nagyon kell, pont ezért azt mondja, hogy ne ölelj meg. És az meg a másik, hogy vajon ő mitől félhet, hogy mi történhet, ha az ő energiáját megkapja. Tehát ez is egy kis félelem, de ebben is meg kell találni az egyensúlyt. Valakikkel természetesen jön az a persze, de nem kötelező, de amikor az ember fájdalmakat él meg belül, és éppen az dolgozza fel, és ott van egy olyan ember, aki segíteni tud neki, mondjuk uh-huh. én, mert általában ezek az embereket, ezeket már így közel érzem magamhoz, akkor jól tud esni nekik egy ölelés.
0: Uh-huh. Jó, én mindenkit meg szoktam kérdezni még arra is, hogy puszíthatok-e az ide látogató vendégeket, szóval van ennek, ki lehet húzni a méregfogát.
4: Igen.
0: Egyébként az egésznek.
4: De hát azért érzed is, hogy...
0: Abszolút, abszolút. No, te hogy érzed magad ebben az új? Nem, mennyire új neked ez a segítői szerep? Mert ugye minden segítség más.
4: Igen,
0: más.
4: Csoportokat csináltam eddig is, így tudatosságról volt szó, mantrák, többi spirituális vonalon. Úgyhogy csoportokba dolgozom, az élet az vezetett mindig a csoport felé. És most úgy érzem, hogy ebbe van egy kis racionalitás is, hogy szabályok vannak, hogy mit, hogy kell, ez nagyon tetszik, ez földiesíti egy kicsit, nem annyira elvont dolog, és van benne egy olyan dolog is, hogy ugye azok jönnek ki eredménynek, ami itt ebben az életben volt. Tehát a spiritualitás mindig beszél előző életről is, olyan dolgokról, amiket úgy nem tudunk igazán, és ebben pedig csak a mostani élet nem biztos, hogy élő, de a rokonaink, a családunk, a jelenlegi családunk, ami részt vesz, és ez is nagyon szerintem fontos, hogy kézzel foghatóbb az embereknek, úgy érzem. Úgyhogy ez megint nekem egy ilyen kis balanszolás, egy kis egyensúly, úgyhogy nagyon jól érzem benne magam, és remélem, hogy minél többen megtapasztalják ezt a fantasztikus technikát.
0: Azt mondod, technika, de mennyire könnyen elsajátítható? Meg aztán otthon ezt tudják csinálni?
4: Vagy otthon nem tudják. Ezt ugyanúgy mondom, hogy ez önmunka, ugye, önismereti munka. Én havonta egyet ajánlok, akármilyen technikával dolgozik az ember, szerintem havi egy kell mindenkinek, ha már valaki úgy érzi, hogy én már nagyon sokat dolgoztam a szülőkön, a tudatalattin, a mindenen, akkor pedig szinten tartásnak. De azért az élet mindig gördít elénk feladatot, egyre nagyobbakat, és ezzel szerintem havi egyszer kell foglalkozni. Úgyhogy én ezt tudom ajánlani.
0: Jó, hogy nem elég egyszer elmenni. Vagy ez is egy ilyen függő?
4: Ez is egy technika. Van, aki kb. Minden héten szeretne, de egy hónapban egyszer ajánlott. Elég egy is, ha valaki úgy érzi, hogy neki nem tetszett, de ha pedig tetszett, akkor pedig lehet járni. És akkor
0: te magad hányszor? Tehát magadon mennyiszer végezted el?
4: Sokszor. Nem tudom.
0: De mindig segített egyértelműen?
4: Mindig segített.
0: Meg előre vitt.
4: Mindig. Igen, és bármikor visszakérdeztem, én szerencsére meg tudtam kérdezni még így szüleimet, rokonokat, hogy dédszülőkkel mi volt.
0: És visszaigazolták?
4: És visszaigazolták mindig. Tehát hogy én olyat soha nem kezdek el, és soha nem nyomok ennyire, amit nem tapasztaltam meg, hogy nem volt olyan, ami nem igazolódott vissza.
0: De saját családtagon ti dolgozhattok?
4: Ha ki tudja zárni az ember, akkor igen, én dolgoztam már, igen.
0: És volt eredménye?
4: Volt.
0: Tényleg?
4: Igen. Volt eredménye. És általában ez egyébként már pár nap után látni lehet, hogy elkezdett figyelni a családot, hogyha valakiről szó van benne, hogy mit csinál máshogy, és megtalálod.
0: Hát meg mennyien megtalálják benne azt, amit eddig kerestek, vagy amit meg szeretnének oldani, azért is jó ez. De hogy van ez nálatok a spirituális segítőknél, hogy ugye amikor legutoljára találkoztunk, akkor is tulajdonképpen a segítségről beszélgettünk, de érzed azt, az egy másik módszer volt, hogy vannak ilyenkor hívások, hogy mivel kellene még tovább menned, vagy bővülned?
4: Igen, akkor ez nekem már folyamatban volt egyébként, és érdekelt régóta az, hogy így ide sodort az élet. Az igen, egy ilyen belső hívás volt, hogy miért ne csinálhatnám én. Talán voltam olyan helyen is, ahol nem éreztem annyira erősnek a segítőt, és azt éreztem, hogy hát akkor én miért nem csinálom, amikor nekem ez menne, valamilyen belső indítatás, és úgy érzem, hogy én ezt szeretettel tudom csinálni, és nem elvárással.
0: Ugye ahogy én tapasztaltam, itt azért sok családi titok is kiderül, tehát nyilván ott azért te sok nagy titkok tudója vagy.
4: Igen.
0: A családállításon, de meg lehet még lepni? Újabb fordulatokkal?
4: Nem is magával a történettel szoktam ott foglalkozni, nem is nagyon emlékszem, hogy kinek miről szól, hanem inkább az energiával, ami mögötte van azzal az érzéssel, amit ugye ez a szituáció kihoz, úgyhogy nem nagyon lehet meglepni. Nem, úgy érzem, hogy nem.
0: És hát kell neked egyáltalán ott szortírozni a problémák meg a családi terhek között, vagy probléma, azt ugyanúgy meg lehet oldani.
4: Ugyanúgy, igen, megmutatja így a hogy mondjam, univerzum mező, ami ott kialakul, megmutatja, hogy mi a... Tehát csak figyelni kell a részleteket, minden szót, minden mozzanatot, és van, hogy a legegyszerűbb kis elszólás, hoppá, meg is van a megoldás, és ez így nekem jön, mint egy intuíciószerűen, és akkor így mondom, és akkor mondja, hogy úgy van, igen.
0: Na jó, hát akkor jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk megint, de szerintem sok útravalót adtál, ha tudnak a hallgatók a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és akkor szerintem most pontosan érzik majd, hogy kell-e téged keresni ott a 11. kerületben, vagy nem, adonyibianka.hu.
4: Igen.
0: Ugye nem olyan nehéz
4: megjegyezni. Várok mindenkit szeretettel, aki úgy érzi.
0: Vigyázz magadra, köszönöm, hogy
4: köszönöm
0: itt voltál.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Biankát most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
3: Ez a Slágerkult.

milyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer

igaz, na akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM.

0: Csak a zene. Ez a Sláger FM.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két különleges programot a Magyar Zeneházában, igen, a Városliget szívében, mind a kettő május 6-án szerdán. Az első az 15 órától. Épületsét, a Zene az üvegen túl címmel. Kifejezetten szabad a Magyar Zeneháza belső tereit egy olyan szakavatos zeneköp pedagógus vezetésével körbejárni, aki tényleg kívülről belülről ismeri ezt a modern épületet. Az épület séták sajátosság, hogy nem csupán az építészetről szól, hanem a térbe álmodott és az ott elhangzó zenékről is. Hogy miért, kinek és hogyan, nos, ezek a központi kérdések, és minden téma a ház körül forog, azaz a házban. Miközben megismerkedhetnek a tervező fantasztikus épületével, egy kis zenei ismeretre is szert tehetnek. Interaktív és szórakoztató program felnőtteknek, a sétát Tápai Dóra vezeti, aki ének, zenetanár, karvezető, a Magyar Zeneháza zenepedagógusa és egyben előadója is, és szintén 6-án 16:30-tól aznap az állandó kiállító térben jön a zenetörténeti arcképcsarnok ugyancsak Tápai Dórával. Érdekességek és történetek egy órában a zenetörténet nagyjairól, akik megtalálhatók a Hangdimenziók térben is időben című állandó kiállításban. Ki és miért került ebbe a tárlatba? Minden kérdésre megvan a válasz. A hangadó séták olyan tematikus vezetett alkalmak az állandó kiállító térben, melyek akár sorozatban is látogathatók, de önállóan is kerek egész egy-egy alkalom. A sikeres hangadó szenior zenetörténeti sorozat előadója Tápai Dóra zenepedagógus, ahogy mondtam, nos ő kalózolja végig önöket is ezen a programon, ahogy az előzőn is, a kiállítás termein a megadott témák szerint, amit látunk és hallunk, és ami még mögötte van, mert minden mögött van valami érdekességek, szórakoztató ismeretterjesztés egy órában, ami után a látogatók még önállóan is élvezhetik a kiállítást.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Több száz MÁV mosdó már megújult, de a teljes felújítás csak nyár végére várható. Elindult a Bringázza suliba program. Újra működik a zenélő szökőkút a Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A MÁV szerint már az utasforgalom több mint 4/5-ét lefedő mosdók megújultak, de a teljes országos felújítás még mindig nem zárult le, írja a Világgazdaság. A vasút és buszállomásokon mintegy 1200 illemhely található, ezek közül 1042 szorul kisebb vagy teljes korszerűsítésre. A program több mint 6,5 milliárd forintból valósul meg, egy-egy mosdó felújítása akár a 6 millió forintot is meghaladhatja. A főpályaudvarokon továbbra is fizetős a használat, máshol ingyenes, és ez így is marad a teljes felújítás befejezéséig. A MÁV azt közölte, hogy a fennmaradó helyszíneken a munkák néhány hónapon belül várhatóan nyár végére fejeződnek be. A használati feltételeket a program lezárása után egységesítik. Elindult a Bringázza suliba program az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. A kampány célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az aktív, környezetbarát közlekedésre. A tavaszi időszakban 200 iskola vesz részt a programban, amely május 29-ig összesen 19 tanítási napon át tart. A kerékpárral vagy nem elektromos rollerrel érkező diákok matricákat gyűjthetnek saját füzetükbe és az osztály plakátjára. A intézmények minden szükséges eszközt megkapnak, a program végén pedig garantáltan 50 000 forint értékű sportszervásárlási utalványt kapnak, a legszerencsésebb 40 iskola pedig további 50 000 is nyerhet. A kezdeményezés ősszel újabb 200 iskolával folytatódik. Első alkalommal rendezik meg a Budapest Café&T Fesztivált május 8-a és 10-e között a Magyar Vasút